0: Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szerint pedig már nagyon közel vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén nyélbe tudnák ütni. Szerinte a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritás hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi, írja a Portfólió. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a kis- és középvállalkozói szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet a gazdasági problémákra. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új kétnapos összművészeti rendezvénye, ahol a hagyomány találkozik a kortárs kultúrával. 2026. szeptember 25-26-án a Budai Vigadó és a környező utcák megtelnek zenével, tánccal és közös ünnepléssel. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, egyben a 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó közös ünnepe. A jubileumokkal tarkított fesztivál egyszerre ünnepli a nyár búcsúztatását, a betakarítás örömét, a fecskék útrakelését és az újrakezdés reményét. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az az anya, akinek kisfia egy fővárosi fürdőben vesztette életét. A fővárosi törvényszék döntése pontot tett az egész országot megrázó tragikus kimenetelű bűnügy végére. Az iráni állampolgárságú nő a bíróság előtt teljes körűen beismerte a bűnösségét és mély megbánást tanúsított a tárgyalóteremben. A vád szerint a szülői felügyelet súlyos elhanyagolása vezetett ahhoz, hogy a gyermek felügyelet nélkül maradt és vízbe fulladt. A bíró az ítélet indoklásában kiemelte a megelőzés fontosságát és a szülői felelősség megkerülhetetlenségét. A tárgyalás a korábbi halasztások után rendkívül gyorsan, jogerős határozattal zárult le. Karbantartás miatt változik a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos közlekedése szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A 17-es a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja, a 19-es a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos szintén rövidített és módosított útvonalon közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között 19-es jelzésű pótlóbusz közlekedik majd. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, nem is akármilyeneket, és ebben lesz most, vagy ma segítségemre az első részben Rieder Gábor, akivel még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most az egyszerre.
2: Így van, most megtörtént.
1: Művészettörténész, kurátor, és hát a K2 Galéria művészeti igazgatója, mondhatom?
2: Művészeti igazgatója.
1: Úgyhogy szívből gratulálok ehhez. Köszönöm. Is. No, meg ahhoz, hogy ebben a műsorban én estéről olyan alkotókkal beszélgetek mindig, akik így vagy úgy, de képesek hatással lenni a kulturális életünkre, azért egy galéria élén művészettörténészként, kurátorként nagyon is lehet hatással lenni a kulturális életre. Szóval ez egy történelmi pillanat, amikor megnyílik egy új galéria itt a fővárosban?
2: Hát nekünk mindenféleképpen.
1: Hogy
2: lesz egy új galéria, igen, hát ezt a K2-t azért hosszas tervezés, meg álmodozás készítette elő, gondoltam. És most egy ilyen álom vált valóra ezzel, hogy a Kizabak Galéria és Aukciós Háznak a mellette lévő ingatlanon belül, mellette lévő házon belül egy ilyen ikergaléria tudott megnyílni. Régi-régi álom volt ez, elsősorban az alapító részéről, Kizabak Tamásról részéről, de hát én is, mint művészeti igazgató már jó ideje, igazából több éve zajlik az előkészítés, és pörgünk azon, hogy milyen izgalmas programot lehet összerakni egy ilyen újonnan nyíló kortárs galériában.
1: Gábor, arra kérek, hogy aki nem tudná, hogy mit jelent az, hogy tükörgaléria. Tehát ez pontosan le van modellezve, mintha ugyanazt látnánk, csak a másik.
2: Iker.
1: Vagy Iker, jó, bocsánat.
2: Az Iker galériát én találtam ki igazából, csak azért, mert van két helyszín, az egyik egy pincéből átalakítva, a másik pedig a fölötte lévő félemeleti lakástérből, úgyhogy két ilyen különböző hangulatú, az egyik az utcára nyílik, a másik a lépcsőházból, úgyhogy ezért találtam ki az amúgy nem létező Iker galéria szakszót erre a kettősségre.
1: Nem baj, jó hangzik egyébként.
2: De csinálunk majd tükörgalériát is, akkor jó felvetés.
1: Oké. No, de hát kiállítás nélkül nem galériai galéria.
2: Nem.
1: És október 30-áig még látható az, amivel megnyitott tulajdonképpen.
2: Igen, szeptember elején nyílt meg a galéria, az Iker galéria, vagyis mint a két kiállító helye.
1: Majd mondd el, kérlek, a pontos címet is.
2: Ez a Falkmikso utca 19, ugye az emberek be tudják lőni a Kizabak galériát, ott a Nagykörútnak és a Falkmikso utcának a sarkán, a Jászainál, és onnantól
1: helyszín,
2: hát ez egy régi nagy helyszíne a magyar műkereskedelemnek, és innen, hogyha az ember elindul a Falkmikso utcán a parlament irányába, akkor a következő házba találja a K2 galériát.
1: Na, mivel indítottatok?
2: Hát ez volt a nagy kérdés, amikor raktuk össze, ez egy kereskedelmi galéria, kortárs képzőművészettel foglalkozó galéria. Na jó, de hogy akkor mégis mi az, amit mi mondani akarunk a kortárs művészetről, meg a világról, mi az, ami le tudja írni, tudja jelezni, mint csebben a tenger azt a profilt, ami előttünk van, hogy hogyan kéne működni ennek a galériának. És ezért az, hogy van két helyszín, két külön kiállítóhely, ez ebbe segít, mert lehetett egy ilyen egymást ellenpontozó két sztorit összerakni. Ezek különböznek egymástól. Az emeleten van egy történeti, kortárs művészetről beszélünk, azon belül történeti csoportos válogatás, ami az új színfolt címet viseli, és ilyen színérzékelésnek ilyen nagyon izgalmas történeti sztorit fűzi föl egy láncolatra. A másik térben pedig a K2-ben ott a Bagykó Róbert nevű fiatal képzőművésznek, festőnek látható egy új kiállítás, ez egy egyéni kiállítás, ami a Bagykó Róbertnek a legújabb képeitből mutat be egy válogatást, egy olyan sorozatból, ami a létező legaktuálisabb témával foglalkozik, az AI-jal, a mesterséges intelligenciával.
1: Ó, hát az azért izgalmas téma.
2: Hát nem csak, hogy izgalmas, én, mint megbízott művészeti igazgató azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel 2026-ban nyitni lehet. A sok-sok kiváló, jó, izgalmas, minőségi kortárs művészeti produkcióból, és hát az nem hagyott nyugodni az a gondolat, hogy most 2026 van, és nem 2016-ban nyitjuk, uh-huh. vagy nem 2006-ban ezt a galériát, hanem most, és azért most történt valami radikális dolog, forradalmi változás a vizualitás terén, hogy bemasírozott az AI az életünkbe, és nem csak szöveges modelleken keresztül, hanem a vizualitásban is, tehát most az elmúlt egy-két évben benne fürdőzünk egy ilyen tök új típusú vizualitásba, amit a mesterséges intelligencia által generált képek, videók határoznak meg. És hát itt a képzőművészek egy ilyen fura helyzetbe találták magukat, hogy évszázadokig az volt, hogy ők azok az emberek, akik rajzolnak és festegetnek, igen. és megmintázzák a világot maguk körül. Jó, ebbe egy picit jó 150 éve a fotográfiai belezavart, hogy akkor jött egy új technológia, ami egy-egy gombnyomással már tudott gyártani képeket a valóságról. Ez egy küzdelem volt, tehát ezt le kellett, ez egy challenge volt, le kellett győzni a képzőművészetnek. Rá is jöttek, hogy akkor a szuperrealitásnak a mezején nem lehet versenyezni a fotóval, akkor menjünk el valami más irányba, és végső soron, ha nagyon leegyszerűsítjük, ez vezetett az impresszionizmushoz, modern művészethez. Uh-huh. És akkor most van egy új challenge ezzel a, hát hogy itt van valami új lény, vagy szoftver, vagy jelenség, ami gombnyomásra tud képeket generálni, és hát ezzel valamit csinálni kell.
1: És mit csináltatok? Ti?
2: A Bagyko Robertnek a megközelítése az arról szól, hogy egy ilyen korai fázisát elemezte az AI-nak. Robiról tudni kell, hogy egy ilyen befutott, nagyon elismert, ünnepelt kortárs festő, aki a, hát a fiatal és a középgeneráció között félúton van. És őt már régóta, sok éve izgatja a média, vagy tehát az internet, a számítógép, tehát, hogy ez a challenge, ami most az AI, azért 10 éve is volt, hogyha nem AI-nak hívták, akkor Photoshopnak, meg számítógépes képgenerálós eszközöknek, vagy grafikai szoftvereknek, amivel valamit kezdeni kellett már akkor is, és erre a Robinak sok válasza volt, hogy hogyan tud ő számítógépes képekből dolgozni, ez hogyan jelenik meg, hogyan tudja ő ezt festészetté csinálni, igen. és hogy lehet átalakítani. És ebben a sztoriban volt neki egy új lépés, hogy akkor használjuk az AI-t. És akkor az nyilván egy kérdés, hogy hogyan lehet az AI-t használni. Ő ez egy korábbi sorozat, vagy nem? Tehát amikor ma azt mondom, hogy AI, akkor van ez az émelyektető, ilyen AI slop jelenség, hogy ez a szuper gyönyörűre photoshopolt, ilyen túl szép és túl reális figurák bazsajognak, és minden nagyon színes, minden tarka, minden nagyon túlzó. A Robi, Bagyko Robi ezt a sorozatát már pár évvel ezelőtt elkezdte, amikor megindultak az első ilyen AI-ok, AI mesterséges intelligencia szoftverek, a Midjourney-t használta, annak is egy olyan ősi régi verzióját, ami ma már ilyen archaikusnak hat, vagy már nagyon fura nézni ezeket a klasszikus hibákat, hogy hat ujja van a figurának, igen. meg a füle az ilyen karfiollá válik. Nagyon, tehát hogy az is ijesztő, amilyen tempóban fejlődik ez a szoftver, meg ez a látásmód. Tehát a Robi, amit használt, az képeket, amiket generált, azok több évesek, uh-huh. és ez sok szempontból izgalmas. Nyilván az a fénytörése is, hogy milyen ijesztő tempóban változik ez a technológia, de ami engem jobban izgat, az, hogy ez a korai gyermekbetegségekkel rendelkező AI-on jobban látszik a sebezhetősége, meg aha, jobban látszik értem, az, hogy világos. Hogyan bénázik, mert ma már nem nagyon, tehát igen, ma vagy igen. nagyon keveset. És
1: ott még tetten érhető.
2: Hát igen, mert hogy megváltozott az, ahogy kezeli a világot, és ezek a, tehát ezeket a festményeket nézve például ezen is lehet lamentálni, hogy hogyan látja a gép a világot, és ez egy inspiráló cucc, mert hogy másképp látja, mint mi. Uh-huh. Mert ő kétdimenziós képeken trenírozták, uh-huh. ő fotókból, meg rajzocskákból, és a digitális fotókból igen. tanulta a világot, de mi nem úgy tanuljuk. Igen, tehát igen, a csecsemő az homályosan látja a dolgokat, tehát ami megtanul fókuszálni, ott a tapintásnak, a minden megfogásának, meg megnyalogatásának, amit csinál a csecsemő, annak ugye szerepe van abban, hogy mi megtanuljuk látni magunk körül a világot. Igen. És az, hogy felnőttként már Mert olyan könnyen vizuálisan leképezhető fotónak képzeljük el a látványt, valójában ebben benne van sok évnyi kisgyereknek a csetlése, a botlása, igen, hogy átesik, kiderül, igen, hogy az közel van, és az távol van, és ez puha, és az kemény.
1: Az ősi tapasztalás.
2: Tehát tapintás, igen, meglátás, meg orrom beleverése, úgy tanulunk meg látni, és az AI-nak ilyen nem volt, tehát, uh-huh, hogy neki nem verte bele senki az orrát, maximum a kommentmezőben, amikor elmondták, igen, hogy ez béna, és miért van hat ujja.
1: Na, és akkor ez van egy kiállított térben?
2: Igen, tehát, uh-huh, hogy ebben az alsó szóló kiállításban, itt a Robinak ezzel az AI-jal foglalkozó művei vannak, amin lehet látni ezeket a gyerekbetegségeket, közben amiket ő használ, tehát nem csak az AI-ról szól, ez itt a repülésről, meg, uh-huh, különböző álmokról, hogy amit ő használt, és amit betápelt az AI-ba, azok ilyen safety cardokról valók, ezek azok a guztustalan laminált lapok a repülőgépeken, amit ülés előtt is ruganyos zsebből előveszünk. És ott rajta vannak a jellemzően grafikailag nem túl finoman, meg jó minőségben kivitelezett kis rajzoskák arról, hogy mit csinálunk, ha lezuhanunk, mi van, ha esik az oxigén szint a repülőn, akkor honnan kell előrántani a maszkot, és a többi, és a többi. Na most a ilyen safety card ábrázolásokat táplált be a Midjourney-be a Robi, és akkor mindenféle szöveges promptok nélkül ezeket összekeverte a gép, aha, és ebből jönnek ezek a termékeny félreértések, ilyen furcsa figurák, uh-huh, és egyfajta ilyen gépi szürrealizmus, amiből a sok-sok képből persze a festő válogatott az alkotás során, meg akkor azt kicsit megdolgozta, meg kompozícióba illesztette, mindenféle dolgot rendelt hozzá. Tehát, hogy benne van, tehát, hogy nyilván itt a gépnek nagy szerepe van az alkotásban, nagyon fontos, az egy fő tematikai szála ennek az, aha, egész történetnek, de közben azért ezek festmények, tehát ezek önjogukon is festmények, tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy festő kísérletezget az AI-jal, hanem arról is van szó, hogy fölveszi a kesztyűt, és azt, uh-huh, mondja, hogy jó van, akkor most használlak inkább, és megpróbálok ebből festményeket csinálni.
1: Na, és a fenti?
2: Fenti az egy más történet, az egy ilyen...
1: Aki bemegy hozzátok, két világgal minimum találkozhat.
2: Igen. És tehát az a cím, hogy új színfolt ennek a fenti kiállításnak, és itt az 50-es évek végétől egész napjainkig ilyen fiatal kortárs művészekig vannak egymás mellé fűzve kis anekdoták, történetek, mindegyik egy-egy színélményről szól, hogy mondjak egy-két példát. Az egyik legindító ilyen elrugaszkodási pont nekem az a Keserű Ilonának volt egy, uh-huh, alkotása 1966-ból. Keserű Ilona napjaink nagy ünnepelt kortárs klasszikusa, 90 fölött jár már, és itt a 60-as években, mint fiatal művész, kísérletezett az absztrakt képalkotás egy olyan korban, amikor ez tilos volt, amikor ezt üldözték. Van egy olyan sztori, amit ő maga írt meg, vagy ilyen följegyzéseiben maradt meg, miszerint 1966-ban vegzálni érkeznek őt rendőrök, az államhatalom emberei, egyenruhásai műtermébe. Történt ugyanis, hogy a bátyja az kint ragadt Párizsban, uh-huh, vagyis disszidált, és ezért itt a karhatalom gondolta, hogy itt pár kellemetlen kérdést tesz fel a művésznőnek. De visszájára sült el ez a hatalmi reláció, mert ahogy az Ilona följegyezte, az egyik rendőr, az ott rosszul lett a képek pirosságától, és ott kérte, hogy tessék őt kiengedni innen. És nekem ez nagyon foglalkoztatott, ez a történet, hogy ez mennyire furcsa, hogy van egy korszak, ahol ott van egy ilyen vörös kép, egy olyan korban, ahol minden vörös, uh-huh, a csillag vörös, a zászló vörös, igen, minden. És mégis egy rendőr, aki azért érkezett egy műterembe, hogy ott egy fiatal, törékeny festőművész lányt megleckésztessen és kellemetlen kérdésekkel idegesítsen, ő kiszédül a műteremből, és hogy mit tud ez a piros kép. Úgyhogy ez a múzeumi letétben, a Ludwig Múzeumban látható képet, ezt kikölcsönöztük, vagy az ő gyűjteményben lévő képet kikölcsönöztük, és most lehet látni ezt a brutál pirosat, ami tényleg egy nagyon intenzív piros, azért azt el kell árulnom előre, hogy a mai néző számára azért nem...
1: Tehát ki fogunk mi is szédülni?
2: Nem, én azt látom, hogy csodálják az emberek a keserűnek ezeket a végtelen intenzív pirosait, de mondjuk nem kiszédülnek, hanem élvezik, és ott van mellettem úgy egy tubusos festék, mert ez is izgatott engem a dolognak a technikai háttere, hogy...
1: Ez hogy lehetett kikeverni?
2: Hát igen, hogy honnan van neki ilyen pirosa, és hogy... onnan volt, hogy ez egy párizsi vagy francia importfesték volt, amit ő használt, ami sokkal jobb minőségű volt, mint ott a 60-as uh-huh. évek szocialista művészellátóiban elérhető.
1: De gondolom a tesója valahogy eljutott hozzá.
2: Ha nem is ő, de igen, francia kapcsolatokon aha. keresztül jutott hozzá, és engem ilyen sztorik kötöttek, van, ami ebből itt a szocializmushoz köthető, ahol olyan furán állunk a színekhez, vagy másik ilyen híres történet, vagy egy izgalmas történet, hogy van Pernecki Géza, ő egy a 60-as évek legmenőbb progresszív műkritikusa volt, aztán disszidens konceptuális művészé vált, de hogy ő visszaemlékezett évtizedekkel később a rendszerváltás után uh-huh. arra, hogy a 60-as évek végén ő sétál a pesti utcákon, és a akkori Felszab téren, a mai Ferenciek terén megpillantja a Lufthansa nyugat-német légitársaság frissen megnyílt irodájának a fényreklámját. És évtizedek múlva úgy emlékezik vissza erre a pillanatra, hogy őt mennyire lesokkolta, hogy ott egy kék szín látható. És hogy bögdöste a barátját, odanézott egy igazi kék, és hogy visszaemlékező arra gondolt, hogy arra döbbent ott ránézve ezt a nyugat-német kék színt, a Lufthansa kékét, hogy ő még most látott életében először igazi kék szín. Aha. Ez nagyon izgatott, hogy ez mennyire hülyeség. Hát, hogy nyilván volt 100 dolog kék színű, a busz kék színű, a nadrág kék színű, nem tudom. És hogy mi az a kék, ami egy művészetben, vizetesben nagyon jártas figurát, így sokkol, hogy évtizedek múlva is emlékszik rá, hogy az micsoda kék volt. És egy ilyen csavaron keresztül van ez prezentálva, egy fiatal képzőművész, aki ilyen rajzszínekkel, standardizált színekkel foglalkozik. Ő kikeverte ezt az amúgy ismert korporét szint, és most ott van, és nézhetik a nézők, hogy akkor ez, hogy mindegy, hogy hat ez most, és hát azért ilyen katarzis az nincsen, tehát hogy az, hogy ez egy szép, ez egy gyönyörű névi blue, ez egy tényleg szép szín, de ma már nincs ez a megrendültség, mert hogy itt nyilván arról van szó, hogy van egy szűkös színpaletta, ami a szocializmusban volt, igen. gyártó sorokon, ott a hiánygazdaságban, ami elérhető volt, és nem volt benne minden, és vannak bizonyos színek, amik nem léteztek, de mondjuk a fejlettebb nyugat-német iparban meg volt ez a kék szín, és az el tudta varázsolni.
1: Elképesztően jó ez a párhuzam, hogy a napjainktól, az AI-tól eljutunk az egy időutazással, ugye pedig csak egy emellett választ bennünket, vagy benneteket, és ott lehetünk. Úgyhogy én szívből ajánlom mindenkinek a hallgatók közül az új K2 galériát, még pár percünk van, azt kihasználnám, hogy ezt hogy képzeljük el most az életedet művészeti vezetőként, főleg a kortárs művészek, ez azt jelenti, hogy neked éjjel-nappal csörög a telefon, és jönnének az önjelölt művészek kiállítani?
2: Hát ez talán túlzás, de nyilván vannak jelentkezők, de én már azért régebb óta töröm a fejemet, hogy milyen program legyen, aha. meg milyen csoportosok, milyen egyéni kiállítások te legyenek. Vagy. Igen, még arról nem árulhatok el semmit, de hogy itt több párhuzamosan fejlődnek a kiállítások, amik majd a jövőben elkészülnek, megláthatóak lesznek, úgyhogy ez... Hát ez egy új fázis amúgy az én életemben is, tehát dolgoztam én már galériával, meg kuráltam sok kiállítást, meg vezettem ilyen-olyan kiállító
1: ezeknek
2: helyeket.
1: Ezeknek te voltál most a kurátora?
2: Igen, ezeknek uh-huh. én, igen. És ez egy kollaboratív galéria, ugye a K2-t azt ilyen kizárólag kortársként könnyen föl lehet uh-huh. oldani, hogyha akarja az ember, de közben egy harmadik K betűs szó is van, ami nekem fontos, az, hogy kollaboratív, tehát, uh-huh. hogy nem leszerződünk művészekkel, és van egy ilyen zárt pár, egy művésztista, akiket képviselünk, hanem a K2 az inkább úgy működik majd most is, és a jövőben is azt tervezzük, hogy úgy működjön, mintha egy kis múzeum lenne, vagy egy kis kortárs művészeti intézet, ahol mindig valami színes és nagyon más kiállítás várja a nézőt. Tehát, hogy most van egy AI-os program, kiállítás, a Bagykó Róberttel van, ez a színélménynek a különböző kortárs, meg régebbi pillanatait feszegető kiállítás, de hogy ebből nem lehet kitalálni, hogy mi lesz a következő, jó, meg az utána lévő, mert ez a lényeg, hogy ide az emberek úgy tudjanak járni, mint ahogy visszajár egy múzeumba, vagy egy ilyen intézménybe, világos. Hogy itt mindig van valami.
1: Bocsáss meg, hogy vagytok nyitva?
2: Hétfőtől péntekig 10 órától délelőtt 10-től 6 óráig látogathatóak. Így van, ez ingyenes, mindenkit várunk szeretettel, hogy látogatható.
1: Te ott általában megtalálható vagy?
2: Azt nem állítom, igyekszem sokszor föltűnni, és sok tárlatvezetés van, meg sok tárlatvezetés, meg különböző programokat igyekszünk szervezni. Hetente legalább egyet, hogy tudjuk turbózni az eseményeket is, meg a látogatást is, meg egyáltalán az, hogy ezek sztorik, meg ezek történetek, amikről beszélni akarunk, és körbejárni, és engem izgat, hogy az AI-hoz hogy állnak hozzá más képzőművészet, izgat, hogy az egész színélmény az hogyan kezelhető más irányokból nézve, szóval hogy ezek élő topikok legyenek, amiről vita zajlik, és beszélgetés.
1: Kizelbak.hu, ott találjuk a... Kizelbakkortás.hu. Oké, itt az összes pontos, fontos információt megtalálják. Igen. Jó, látod, kérdezted az elején, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy mennyit fogunk beszélgetni, mondtam, hogy 20 percet, mondtam, hogy hú, és már a végén vagyunk, képzeld. Jó, társaságban repül az idő, de millió kérdés bennem ragad, a leglényegesebb is, hogy mert ide sok kurátor jár ebben a műsorban, és mindig beszélgetünk, hogy kortárs művészekkel egyszerű, vagy éppen nehezebb a dolguk, ugye ezek művészemberek, érzékeny művészemberek, hogy milyen a melódák, most már ne válaszolj, ha legközelebb visszatérsz, ezzel kezdjük.
2: Jó.
1: Én sok csillogó szempárat kívánok nektek ott a kiállításokon, akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is.
2: Köszönöm.
1: Csillogni fog. Kedves hallgatóink, a Falk Miksa utca irányába tessenek a K2 galériát becélozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, örültem a megismerkedésnek
2: is.
1: Rieder Gáborral beszélgettem, kedves hallgatóink, művészettörténésszel, kurátorral és a K2 galéria művészeti igazgatójával. Gábortól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor. Második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Na, hallják, kedves hallgatóink, itt már jó a hangulat, és talán nem sértődik meg érte, azt mondom, hogy régi kedves barátunkat. Köszöntöm nagy szeretettel Pintér Tibort. Hú, de rég láttalak.
2: Igen, igen.
1: De jó, hogy jöttél.
2: Igen, én mindig nagyon szeretek ide hozzátok jönni, egyrészt csodálatos a kilátás, másrészt pedig mindig olyan barátian fogadtok egy kávéval, örülök, hát, hogy itt vagyok.
1: Jó, hogy jöttél, rengeteg aktualitás van veled kapcsolatban, de azt is mondtad, hogy elmondasz egy sztorit. Elfelejtsd.
2: Igen, az előbb elmesélted, hogy te szellemkönyvíró is vagy.
1: Időnként, amikor nem a rádióban.
2: És így van, amikor nem riporter vagy nem rádiósként működsz, és közben nekem eszembe jutott, hogy most van egy aktualitásom ezzel kapcsolatban, hiszen csináltunk egy fantasztikus gálaműsort, egy jótékonysági gálaműsort, ahol összefogtak a Szinetár Miklós volt végzős növendéke, az utolsó osztály, ami majdnem 30 évvel ezelőtt végeztünk, Dorogi Barbaráért, aki sajnos daganatos beteg lett. Több mint 19 sztár, 30 ló, óriási teltház, ez most pénteken volt. Tényleg életem egyik legszebb szakmai pillanata, hiszen összegyűlt egy olyan közösség, akinek mindig is bizonyítani akartam. Hát most bizonyíthattam, ráadásul megmentettük vele Barbarát, tudunk neki egy csomó pénzt adni a betegségére, hogy felépüljön. De itt még nincs vége a sztorinak. Szinetár Miklós volt a fővédnök, és 94 évesen végignézte az emeritus doktor, doktor emeritus Kossuth Díjas Szinetár Miklós ezt a produkciót, és már ott is hangot adott annak, egyébként a Dóri is föllépett, a Szinetár Dóra is, hangot adott annak, hogy hát nagyon büszke rám. És a végén meg is fogott egy mikrofont, és ezt elmondta, hogy micsoda kezdeményezés ez a Lovasz Színház, ő még ilyet nem is gondolta volna, majd tegnap felhív, hogy szolgáltassak minden adatot a színházamról, ha lehet, csodás fotókkal, különösen amikor egy tüzes zongorát ugrok, mert azt ő nagyon megiklette, hogy éneklem a Hely cigány című dalt, miközben ugratok egy tüzes zongorát, mert ő a utolsó könyvében, az Utószó című könyvében, melyet a három Szinetár kötet után most végső soron kiad, szeretne egy, ha nem is egy teljes fejezetet, de egy komolyabb említést a Nemzeti Lovasz Színházról, erről a formáról, hogy mi magán kézbe tartjuk ezt, hogy ez független magánszínezként hogy tud ilyen európai színvonalú lenni, ezek az ő szavai. Úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és innen jutott eszembe, hogy pont ma kérdeztem ezt valakit, hogy gyerekek, ezt Szinetár tanár úr maga írja szerintetek, vagy valakit megkér, hogy ezeket a fejezeteket dolgozza ki, írja meg, és már úgy kerül hozzá. Lehet, hogy te ezt mint szellemíró jobban tudnád a választ, de szerintem ezt ő írja.
1: Én úgy tudom, hogy ő abszolút maga.
2: Így van.
1: Ő abszolút maga, és le a kalappal előtte. No, hát egyébként óriási dolog, amit végigjártál, tényleg igaza van Szinetár tanár úrnak, mert nem volt ez könnyű út, erről már beszélgettünk néhányszor. Sok-sok akadályozó tényezővel kellett szembe menned, de hát ki, ha nem te.
2: Még most is nehéz ez az út.
1: Komolyan? És
2: én azt gondolom, hogy ettől szép. Szóval
1: azt hinnénk, hogy egyre egyszerűbb.
2: Hát,
1: telik az idő.
2: Igen, de egyre nagyobb a vágyak. Egyre nagyobbak a vágyak is.
1: Ja, értem.
2: Szóval ez mindig így van, hogy az ember elkezdi piciből, és azt mondja, hogy jaj, ha nekem lesz majd két lova, milyen bo... Aztán van két lova, akkor már 20-at akar. Van 20 lova, 200-at akar. És ez így van a színház csinálása, meg lovas színház csinálása. Nyilván véletlenül mondtam most a lovak mennyiségi példáját. De azért azt gondolom, hogy én nem vagyok fukara hálaadásban sem, hogyha jó Isten felé kell fordulni esetleg, vagy önmagában a kollégáim felé, és néha számot vetek azzal, hogy tényleg mi mindent értünk el, és ez az este, ez a péntek este, ez a jótékonysági gála, ez egy számot vetés volt, egy számadás volt magunk részére, hogy Úristen, mi mindent elértünk, és egy kicsit óvatosságra int engem, hogy vigyázz, tenya, ne legyél mohó, ne legyél sokra vagy nagyra vágyó, most egy picit állj meg, most egy kicsit örülj annak, hogy egy Szinetár Miklós.
1: Ott szabad örülni.
2: Akinek mindig bizonyítani akartam.
1: De tényleg?
2: Mindig.
1: De neki is, vagy csak neki, vagy az osztálytársaknak?
2: Az osztálytársaknak még sokkal jobban.
1: Miért?
2: Van egy álmom, visszatérő álmom. Hát sok van nyilván mindannyiunknak a félelmeinkről. De van egy visszatérő álmunk, képzeljétek el, hogy valami olyasmi, hogy Veszprémben gubbasztok otthon, már elvégeztem a színművészeti egyetemet, és nincs munkám. Uh-huh. És az összes többi, én veszprémi fiú vagyok, összes többi kollégám már főszerepeket játszik, meg színházat igazgat. És nekem még mindig nincs munkám. És ezt álmodom. És akkor, hogy oldjam ezt meg? Hogy ússzam meg? És akkor, hogy a színművészetire visszamegyek még a kollégiumba, egy évig ott akarok lakni, hogy hát, ha majd Pesten felfigyelnek ránk, és ilyenek. És ez egy állandóan visszatérő. Miközben jelenleg az osztálytársaim tájékoztattak arról, hogy figyelj, tenya, jelenleg neked megy a legjobban.
1: Na igen.
2: És de szeretnénk a színházadban játszani, vagy közreműködni valahogy. Igen. Nagyon érdekes az élet, de képzeljétek, hogy még mindig ettől félek. És nyilván ez a fél

0: És én bizonyítani akarok a mai napig, így van, sajnos ezt ki kell mondani, most hazudozhatgathatnék magamnak is, de ez az igazság.
1: Jó, bizonyítani akarsz, miközben direktor vagy, és most is azért jöttél, mert egy csoda dolgokkal várjátok a közönséget az új évadban is, és rá is térünk mindjárt, de egyébként még egy kérdés erejéig, sokat csöng a telefonod, hogy szeretnének önjelölt színészek is oda tartozni?
0: Inkább abban a konstellációban, hogy üdvözöljék a színházamat, hogy mi van velem, hogy, és ezek őszinte kérdések. Uh-huh. Tehát ez nem azt jelenti, most egyébként ezután a gála után speciál két színész kollégám bejelentkezett, az egyik az Kertész Marcella nevű kis kolléganőm, aki kiváló énekesnő és a Szolnoki Szigligeti Színház tagjaként, hogy ő amikor Pesten van, akkor szívesen tanítana nálunk. Uh-huh. Mert ugye mi edukálunk is, igen, és igen. Most indítunk, vagy most folytatjuk, és most 19-én lesz szombaton, ehét szombaton a nagy felvételünk a Lovas Színész Akadémiáról. Uh-huh. Piciket és nagyokat is várunk, akik szeretnének csatlakozni a Lovas Színész képzéshez, ahol lovagolni, vívni, kaszkodőrködni, énekelni, színészkedni, táncolni, tanítjuk a fiatalokat. Úgyhogy ide már csatlakozik például a Marcella, és nagyon boldogan vettem az ajánlását, és azért nyilván látom a színész kollégákon, de nagyon nehéz dolguk van, mert aki nem tud lovagolni, az sajnos nálunk nem nagyon rúghat labdába, vagy csak egy-egy olyan szerepre, amiben...
1: Az az alap, az a lovagolni.
0: Hát nálunk az az alap, hogy vágta közben tudjon valaki úgy énekelni, hogy ne döcögjön a hangja.
1: Azért nehéz. Nem tud mindenki. Nehéz. No, de akik meg ott vannak, azok meg mesterien.
0: Így van.
1: Mivelik ezt? Mivel várjátok a nagy érdeműt?
0: Így van. Ugye van egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges társulatom, hogy több mint 20 ló áll a rendelkezésünkre, ez van a általán vezetett színház tulajdonában, illetve fantasztikus tehetségek, itt hadd említsem meg, hogy például Mohácsi Márk, aki elénekelte ezen a gálán, a Romeo és Júlia című musical egyik legnehezebb áriáját, a Miért fájt, mert ugye Dolhai Attila nevéhez fűznek, úgyhogy miközben a Márk hófehér sejmeket ugrat a lovával, kvázi jelezve ezzel azt, hogy egy nagy őrült szerelmi fájdalom van rajta, és nem tudja mi az, és így fejezzük ki, és őrült szép kép egyébként, és hát mindenki odajött a Szinetár Dóritól kezdve, hogy nekünk ki ez a fiú, úristen, ez világszínvonal, hogy ti énekeltek, meg lovagoltok, ezt csak azért mondom el, hogy ezzel a fiatal csapattal folytatjuk ezt az évet is, és bizony-bizony vannak szakmailag ilyen felfedezések, ami nekem egy nagy elégtétel, hogy igen, akiket én tanítok, edukálunk, azokból milyen minőségű lovas színész lesz a végén. Fantasztikus premierekkel és új darabokkal is várjuk a nézőinket, de annyit hadd mondjak el, hogy kezdünk 26-án és 27-én egy nagy musical show-val, egy nagy gála műsorral, ha úgy tetszik, évad nyitó gálával, ahol világhírű musicalek, operettek lesznek. Utána mindjárt következik, ha jól tudom, a Szilaj című musicalünk, amiből eddig a legtöbbet játszottuk, rá egy hétre a Szépség és a Szörnyeteg, utána az Egy vérből valók vagyunk című óriási musicalünk, ami nagy üldözéses sztori, és nyilván végén elhangzik a csodás dal átdolgozása. Ez is egy fantasztikus musical, és sorolhatnám végig-végig. Ami nagyon érdekes, hogy minden hétvégén mást játszunk. Igen. Minden hétvégén nyitva vannak a kapuink szombat este 7-kor és szombat este 6-kor és vasárnap délután 3-kor játszunk mindig. És képzeljétek, hogy kitaláltuk azt, hogy szilvesztert úgy zárjuk le, azt az évet egy szilveszteri nagy gála műsorral, ahol a lovak bemennek majd a nézők közé, akik vacsoráznak. Aha. Lencsefőzelék lesz, meg a malac sült, és közben, mint a spanyoloknál van ez az őrület, hogy az esküvőkön bemegy, meg az olaszoknál, bemegy a haciendára, vagy a étterembe a ló. Aha. Bekorzózik, és a nézők mellett egy-két méterre, és most itt is így lesz, hogy a Lovas Színház művészeivel kocinthatnak együtt az odaérkező nézők. Nyilván ez egy prémium élmény, majd egy különleges kategóriába, soroljuk, ilyet még nem csináltunk, de az biztos, hogy egy különleges élményt akarunk adni a nézőknek, és közben meg operetteket, műzikeket, mindent is játszunk.
1: A különleges élmény az megvan így is, meg hát tényleg sokkal több ez, mint egy színház, persze, hogy több, hiszen nincs ilyen máshol, de amikor te ezt az egészet megálmodtad, akkor valami ilyesmire számítottál, amit most megélsz, vagy nagyon más megélni?
0: Ilyesmire számítottam. Vannak olyan álmaim, amiket túlszárnyaltam már, amire nem is gondoltam volna, és természetesen

0: még nem valósultak meg.
1: De sok?
0: Túl sok már nincs.
1: Na, azért az szép.
0: Túl sok már nincs, és azért itt azt kell tudni, hogy amikor megálmodtam a lovasszínházat, mert akkor is tudtam, hogy ez lesz az igazi iránycsapás. Tehát a nagy álmom az ez. Én tudom az utamat. Tehát ez, amit a Kassai Lajosra szoktam beszélgetni, és mondja a Lajos, hogy figyelj, tenya, én egy nagyon együgyű ember vagyok. Egy ügyem van, a lovasiászat. Így választom a feleségemet, a napi programjaimat, az étkezésemet, mindent a lovasiászat oltárán teszek. Ugyanez Pintér tenya, mindent a lovas színház oltárán teszek. Ez egy rettentő együgyű álom, ha belegondolunk. Egy ügyem van. De azon belül nagyon sok tarka szín, és igen, van még, amit nem tudtunk megvalósítani. Például az épületünk ugye most csodás, de hát ezt is lehet fejleszteni. És hát nem akarok oda kiukadni, mert nem túl költői gondol, de pénz. Ha nekünk lesz pénzünk, és direkt nem feltételes módba rakom, ha mi ránk fölfigyel a mindenkori kultúra, ahogy Szinetár Miklós megírja már a könyvében ezt, és bekerülünk ezzel a színház történelmi lexikonba. Értsétek jól. Én azt gondolom, hogy ez egyenes út vezet oda, hogy még az én életemben ezt anyagilag is el fogják ismerni, de ez kell ahhoz, hogy valójában a helyére kerüljön, mert pénz nélkül 25 lovat eltartani, jelmezeket mindig újra, díszleteket, a teherautókat, ezt a teljes apparátust csak is piaci alapon Magyarországon őrült nehéz.
1: Mennyire kell a ti közönségeteknek, vagy a hozzátok ellátogató közönségnek értőnek lennie? Akár a lovakhoz, akár a művészete, vagy a kettő elegyéhez.
0: Egyáltalán nem, mi egy rettentő populáris műfaj vagyunk, egy abszolút showszínház, népszínház.
1: Tehát ez showszínház.
0: Ha úgy tetszik, így van, ez egy showszínház, de nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem öncélú lovas bemutatókra épül, hanem dramaturgiailag megszervezett, megtervezett, konkrét drámákra, musicalekre épül. Tehát színház a javából ez a vállalkozás, csak éppen a ló, mint csodálatos élőlény ezt az egészet alátámasza, kiegészíti. Ha kiszippantom belőle a lovat is, értékelhető musicalről beszélgetünk, csak lóval még sokkal színesebb. Ezt azért hangsúlyozom, mert ennek az ellentétje az lenne, hogyha kiszippantom belőle a lovat, nem működne. Ilyenek a lovasok a világban. Ilyen a Winnetou Show Kaltenbergben, ilyen Bécsi Burgba, a várba, amikor bejön 16 lipicai, de ha nincs ott, akkor nem történik semmi, mert nem énekelnek meg, nincs próza meg semmi, tehát azt akarom mondani, hogy mi színházat csinálunk, hiszen én ezt tanultam. Igen. Musical operett szakon végeztem, színetárosztályba. A ló egy csodás fűszer, egy csodás olyan fűszer, ami nélkül egyébként a nem tudom melyik főzelék semmit nem érne, csak éppen tápanyagot adna. Így kell elképzelni.
1: Na most, de azt azért tegyük rendbe, olyanok kedvéért a hallgatók közül, akik még nem voltak nálatok, hogy ennek semmi köze a cirkuszhoz, meg a cirkuszi mutatványokhoz.
0: Nagyon jó kérdés, pont most a péntek kapcsán nagyon sok színész kollega jött oda, a Színetár Dóritól, hogy miért nem turnéztatjuk ezt meg világszinten. És mondtam, hogy van rá kezdeményezés, hát most ugye Dubajba, Abu Dhabiba mentünk volna, és azért egy dolog miatt nem mentünk, háború. Tehát ők sem merték bevállalni, mi nem írtuk alá, azt nem mertük aláírni a szerződést, szeptemberre már lett volna egy meghívásunk, most jöttünk volna haza. Áttevődik jövő szeptemberre majd. Tehát fölfigyeltek ránk már a tengeren túl is, de a lényeg az, hogy cirkusz és a színházművészet között valami különleges híd. Nem lehet teljesen azt mondani, hogy nem cirkusz, mert olyan mutatványokat csinálunk lóval, olyan lovas technikai dolgok vannak, amik a cirkusznak is bizonyos elemei. Csak még egyszer hangsúlyozom, az a nagy különbség, hogy mi ezt nem csak egy show keretén belül mutatjuk be, hanem egy dramatizált színmű, musical, zenés színház keretén belül teszem be ezeket a cirkuszi elemeket. De több is, mint a cirkuszi elem, mert mi lovagok. Nyilván van tisunk is, meg vannak függő dolgaink, tehát tudunk légtornászni, és nagyon akarunk, meg van három testőr lesz majd tavasszal új bemutatónk, és nyilván ott majd három testőr, azt akarom, hogy így csusszanak le a, tudod, a drótkötélpályán, meg tehát, hogy mindenbe gondolkozunk. És ha már a bemutatóknál tartunk, akkor azt mondjam, hogy decemberben viszont a Mulán című musicalnek, ugye a Disney-ből ismert Mulán sztorit dolgozzuk át, és ebből lesz majd egy nagy bemutatónk.
1: Tibor, azt mondd el, hogy ugye ezek klasszik, már bizonyított darabok, vagy művek. Mennyire lehet biztosra menni egy ilyennel, ami már egyszer bizonyított?
0: Most például a Mulánról beszélsz, vagy?
1: Igen.
0: Hát ugye...
1: Hát meg a három testőr is lehet.
0: Igen, az a válaszom, hogy csak ezekkel lehet.
1: Komolyan?
0: Csak ezekkel. Tehát a nézőt a mai világban egy magánszínház, egy piaci alapokon működő magánszínházak nagyon vezetni kell. Tehát én hiába kezdenék el itt olyan címeket, hogy kitalálhatnék
1: Bárciszok virónak.
0: Gyönyörű, olyan költői címeim lennének, sőt, olyan meglévő irodalmi anyagot is tudnék lóra alkalmazni, a kutya nem jönne be. Tehát mondok egy példát. A Szent László, amit imádok, én játszom Szent Lászlót egyébként, nagyon jól sikerült, gyönyörű. Játszottunk belőle 15-öt,
1: igen.
0: Az Aladdinból játszottunk 150-et.
1: Ért, oké. Okay.
0: Tehát, nem, érti azt, tehát muszáj a nézőket olyan helyre beszólítani, ami szórakoztatja őket, amitől azt kapják, amit várnak egy vasárnapi vagy szombatesti habkönnyű, de mégis elgondolkoztató valamit, amit a gyerek is ért, az apuka, az anyuka is ért, és a nagyszülő is ért. Szóval nagyon nehéz dolgunk van, mert ugyanakkor én szeretnék népnevelni is egy picit, mint színházigazgató, tehát eszembe jutnak itt veretes nagy dolgok, már az Attila is határeset, pedig azt mindenki tudja, hogy a Hun Attila, és nem tudom mi, de már az is, de minden, ami Disney, minden, amit a Disney feldolgozott, az nekünk nagyon jó, mert ismerik az emberek.
1: Igen.
0: Eszükbe jut róla valami. Nagyon jellemző. Nyilván nem pont azt játsszuk, tehát saját zenével, saját műzikeleket gyártunk, és csináljuk, és szuperek egyébként. Helyenként jobbak különben szerintem, mint a Disney, mert ugye az már avittós, arról le kell húzni a poros lepedőt. Játsszuk a Szépség és a Szörnyeteget, a Szilajt, az Aladint,
1: és mind
0: most a Mulánt. Ezek működnek a legjobban, okay. De Van egy vérből valók vagyunk, amit én találtam ki a címet. És véletlenül az is nagyon jól működik. Mondjuk jelzem, hogy a dal, ugye, azért ezt fémjelzi, apostrofája, hogy létezik egy ilyen dalunk
1: de
0: is.
1: De volt, vagy van olyan, ami meg nem működik?
0: Van. Mint említettem, ez a Szent László, ami nagyon-nagyon jó lett, de valami miatt nem veszik. Mint például érdekes, Gladiátor. Szóval megcsináltam a Gladiátort, és nem tudtunk belőle sokat.
1: Nem lehet, hogy azt a... hogy az inkább a nagyon harcos.
0: De
1: mondd meg, mert te vagy a színházigazgató, hogy nem úgy van, hogy a Covid óta valahogy inkább szórakozni akarnak az emberek?
0: Ez nagyon jól mondod. Ez így eszembe se jutott, hogy a Covid óta, de majdnem azt mondom, hogy nyugodtan párhuzamot voltunk. Teljesen igazad van. A heroikus, vagyis hősies dolgokra a patetikus, nagy, tartott hangos éneklésekre, a túlzottan gondolkoztató és bonyolult dramaturgiával rendelkező dolgokra nincs igény. Amik ilyen darabok és nagy sikerek, valóban nagy sikerek, ezekből kevés van viszont. Tehát ugye a Nemzeti Színház igazgatója, Vinyánszky Attila, számomra egy zseniális rendező, mindig elmondja ezt a nagy kételyt. Na de őnekik ez a dolguk. Tehát ők népet kell, hogy tanítsanak a Nemzeti Színházba. Ott nem az a feladat, hogy a mézes-mázos népszínházzal mindig teltházuk legyen. Küldetés, hogy gondolkoztassanak és tanítsanak. Az én küldetésem egész addig nem tud ez lenni, amíg nem kapunk 6,5 milliárd forintot egy évben, ha kapunk. Én leszek az első nagy tanító, aki a Lovász Színházon keresztül próbálok tanítani, egyébként így sem üres patronok a darabjaink, így sem Lukas Lufik, így sem értéktelen, csak nem merek ennél sokkal mélyebb.
1: Ne viccelj, hát minden olyan körítés meg, ami ott van, azért ezeknek a Disney daraboknak is a mélyén, ha tudnak, már pedig tudnak a sorok között, hogyne, ha akarnak hallgatni, meg hogyne, olvasni is, akkor azt hazaviszik magukkal útravalóként. Az a baj, igen, Tibor, hogy itt vagyunk már megint a végé, jó társaságban repül az idő, de nagyon őszintén köszönöm neked az őszintességet, mert ritka ez a fajta nyíltság, meg nyitottság, amivel közlekedsz a világban, meg amivel kommunikálsz. Úgyhogy szerintem ezt értékeljék, mondom is, értékelik is, meg valószínűleg fogják is értékelni, hogy kedves hallgatóink, ezt az elképesztő energiát, amit Tibor a kollégáival, meg a társulatával beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. Találkozzunk a Lovas Színházban, lovasszínház.hu, így, vagy
0: www.nemzetilovasszínház.hu, okay. Budapest, Kincsen Park, és zárt tér, ezt mindig hangsúlyozom, fűtött, büfével, mosdóval, fázni. Isteni vadonatúj épület, vadonatúj évad.
1: Ott találkozunk. Köszönöm, várunk szépen. Mindenkit. Pintér Tiborral beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rieder Gábornak és Pintér Tibornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Vitát generált az ivóvíz használat helyzete a közgyűlésben. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást az egyik kerület. Változik a villamos közlekedés. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A budapesti ivóvízhálózat felújítása robbantotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlésben. A fővárosi ivóvízhálózat rekonstrukciójáról Szaniszló Sándor képviselő elmondta, hogy naponta három jelentősebb vízcsőtörés van Budapesten, amely évi több millió köbméter víz elfolyásához vezet évente. Így tehát lenne tennivaló, mert miközben az ország egyik részében pazaroljuk a vizet, a másikban az alapvető tisztálkodásra sem jut elég. Közel 100 éves vezetékek vannak sok helyen a fővárosban, tehát nem lehet tovább várni. Karácsony Gergely főpolgármester az Index cikke szerint azt mondta, hogy a város csodálatos adottságokkal rendelkezik a Dunának köszönhetően, viszont egyelőre a felújításokra nincs forrás, valahogy azt a vízdíjnak kellene fedeznie. Hivatalosan is elérhetővé tették a 15. kerületi Szövőgyár utcai lakossági fórum részletes prezentációját. A közzétett szakértői anyag pontos képet ad az egykori ipari területen feltárt súlyos talaj- és talajvízszennyezésekről. Egy KFT környezetvédelmi szakemberei által készített dokumentum részletesen ismerteti a mérgező anyagok kiterjedését és eredetét. A lakosság körében komoly aggodalmat váltott ki a helyzet, ezért a kerületi vezetés azonnal transzparenciát ígért. A friss jelentésből kiderül, hogy a kármentesítés és a talajtisztítás következő lépéseit mikor és milyen forrásokból kezdhetik meg. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy a lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az ügyész indítványnak helytadva újabb két hónappal november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte Madarasi Anna, a fővárosi törvényszék sajtószóvivője. A Szőlő utcai ügy kapcsán a rendőrség indított nyomozást. Az akkor közölt gyanú szerint a budapesti javítóintézet vezetője és párja, akit munkatársaként is alkalmazott, több nehéz sorsú gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal. Helyzetét, tőlük való anyagi és érzelmi függését kihasználva prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A 17-es, valamint a 19-es villamos is rövidített útvonalon közlekedik szeptember 26-a és 27-e között. Az előbbi a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között, míg az utóbbi a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos is rövidített, módosított útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között, a Rudas Gyógyfürdő és a Margit híd, Budai híd fő között a Krisztina körút, Széll Kálmán tér, Margit körút útvonal. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Otthon álmodtam.
1: Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, és akkor két programajánló a folytatásban, mind a kettő a Magyar Zeneházából, a Városliget szívéből való természetesen. Szeptember 26-a az első, ami egy szombati nap 16 órától délután a ház körül, a zeneháza körül jön Dankó Bálint utca zenéje a Szabadban, Le a kalappal címmel. Egyébként a Magyar Zeneháza missziójának támogatásaként 2024-ben indítottak egy programot, melyben minden évben három kategóriában hirdetnek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adnak lehetőséget a fellépésre a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozat, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a zeneháza külső környezetét, a Városliget parkját, ezúttal pedig Dankó Bálint zenél a ház körül, aki a népzene világából indult. De néhány nappal később, október 1-én csütörtökön este 19 órától a zeneháza előadóm termében lesz egy nagyon különleges előadás, méghozzá Cimbalom szalon. Solymosi Vince és Vadász Károly főszereplésével. A magyar cigányzenészek játékát ugyanis már Brahms és Liszt kora óta csodálja a világ. A cigányzenész generációban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Nos, ezen a koncerten, október 1-én ennek a sokszínűségnek lehetnek majd fültanulja a hallgatók, vagy a nézők. Vadász Károly Liszt díjas cimbalomművész pályafutását a világhírű Rajkó zenekar tagjaként kezdte, a városi cigányzene nagyjává vált. Solymosi Vince szintén a Rajkóban kezdte, ahol ma már tanít is, de a klasszikus, majd a népzene és a jazz felé fordult. A cimbalmos generációk találkozása nagyon izgalmas tételeket tartogat a műfajt kedvelőknek. Úgyhogy a cimbalom évszázados tradícióihoz hűen a két zenész egyedi összjátékban felcsendíti majd a dalokat. Október 1-én.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megállapodhat a főváros és a kormány, ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten, aki aktív dohányos. Mobilokat próbáltak bejuttatni, sóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe. Molnár Róbert vagyok. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, jelentette be a főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén. Karácsony Gergely napi rendelőtti felszólalásában elmondta, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtipró jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány okozta bajt, a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és eléggé előre haladott állapotban vannak, közölte a főpolgármester, aki úgy fogalmazott, joggal remélhetjük azt, hogy heteken belül meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026-ot illetően. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, amelynek révén verseny nélkül kaphatott újabb megbízásokat a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó koncessziós társaság. Az összefüggésekre Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hívta fel a figyelmet Facebook videójában, írja a Pénzcentrum. A Budapesttől Győrig tartó autópálya szakasz szinte teljes lezárása és az ebből fakadó mindennapos közlekedési nehézségek hátterében egy átgondolt szerződés módosítás áll. A hivatalos érvelés szerint a teljes útszakasz egyidejű és egy kézben történő megvalósítása biztonságosabb, mintha több üzemeltető dolgozna rajta, vagy eltérő ütemezésben zajlanának a munkálatok. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten, aki aktív dohányos. Egy különleges program keretében elérhető az ingyenes tüdőszűrés a fővárosban az aktív dohányosok számára. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egy Európai Uniós kutatási projekt keretében ugyanis ingyenes, komplex tüdőegészség programot indított. Ezen az vehet részt, aki 50 és 74 év közötti, jelenleg is aktívan dohányzik és legalább 15 éve rendszeresen cigarettázik. Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet, méghozzá a tüdőrák szűrés kukac korányi.hu címen. 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a WordPress fotókiállítás, amely tegnap nyílt meg a budapesti Biodomban. A tárlat képei a jelenleg élhető problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusoktól a rendfenntartók túlkapásain át, az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A valóság, amelyet ez a kiállítás évről évre bemutat, feltár, amellyel szembesít, amely a képünkbe vág, a mi valóságunk. Karácsony Gergely Budapest főpolgármester a kiállítás megnyitó beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a tárlat célja nem feltétlenül a tetszés nyilvánítás, hanem a gondolkodásra késztetés. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedden éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tájékoztatás szerint az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két különleges program a folytatásban, mind a kettő a Városligetbe visz minket. Október 1-én csütörtökön este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében jön a Cimbalom Szalon Solymosi Vincével és Vadász Károllyal. A magyar cigányzenészek játékát ugyanis már Brahms és Liszt kora óta csodálja a világ. A cigányzenész generációkban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Nos, ezen a koncerten is ennek a sokszínűségnek lehetünk mai fültanúi. Vadász Károly Liszt díjas cimbalom művész, az ő pályafutását a világhírű Rajkó zenekar tagjaként kezdte, és a városi cigányzene nagyjává vált. Solymosi Vince szintén a Rajkóban kezdte, ahol már a tanít is, de a klasszikus, majd a népzene és a jazz felé fordult. A cimbalmos generációk találkozása izgalmas tételeket tartogat a városi cigányzenét, balkáni és magyar népzenét és a virtuóz improvizációkat kedvelőknek. A cimbalom az évszázados tradíciókhoz hűen, és a két zenész egyedi összjátékában is felcsendül majd természetesen. Aztán másnap, október 2-án pénteken jön az Öröm, Zene és a Klub Élet már a 16. epizódjával. A Magyar Zeneháza zenepedagógusa Tápai Dóra egy kellemes tea délutánra invitálja azokat, akik szívesen vennének részt egy közös zenei játékban. A zene és az éneklés a testi-lelki egészség megvalósításának egyik fontos eszköze, hiszen a ritmus és a dallam más-más agyféltekét mozgatja. Frissít és energiát ad, összességében egy rekreációs élménnyé is válik ez a 90 perces alkalom, ami majd október 2-án pénteken 15 órától a Magyar Zeneház a zenepedagógiai termében kezdődik. Az Öröm Zene Klub Élet egy olyan klub délután, amely kötetlen hangulatban eltöltött interaktív zenei élményt nyújt mindazoknak, akik szívesen kipróbálják a hangszeres, dalos játékokat. Előképzettség szerencsére nem szükséges, hiszen megvalósítják Kodály Zoltán gondolatát, amely mi más lenne, mint hogy a zene az nagyon is mindenki.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendezte vitái egy részét Kijev és Budapest, óriásiak a bérkülönbségek, egy fővárosi átlag Békésben már elit fizetés. Támadásban törte a lába az MTK Budapest focistájának. Molnár Róbert vagyok. Rendezte vitái egy részét Kijev és Budapest. Az ENSZ közgyűlésének magas szintű hetében Ukrajna és Magyarország külügyminiszterei számos találkozót tartottak, és sikerült rendezniük a félreértéseket, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter. Nem zárta ki a lehetőséget, hogy a későbbiekben Magyarország is tagja legyen a Kárpáti nyolcaknak. Hozzátette, ezekhez szükség van előzetes párbeszédre és megfelelő előkészítésre. Orbán Anita az Index kérdésére a kormány álláspontjaként megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi szavait, miszerint a Tisza kormány alatt nem lesz Magyarország területén Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és olajtermék tároló kapacitás. Annak ellenére, hogy a MOL és a Naftogáz memorandumot írt alá egy ilyen projekt közös előkészítéséről és lehetséges megvalósításáról. Hatalmas különbségek vannak a magyar fizetésekben. Ami Budapesten átlagbérnek számít, az Békésben az elit 10%-ába tartozik. A magyar átlagbér 2026. júliusában bruttó 745 ezer, nettó 523 ezer forint volt, de ehhez képest a legmagasabb keresetűek Érdemben többet visznek haza egyes vármegyékben, és az egyes országrészek között hatalmas szakadék tátong pénzügyi téren is, írja a Bank Monitor. Az átlagkereset hazánkban júliusban bruttó 618, nettó 438 ezer forint volt. Teljes munkaidőben 3,2 millió ember állt alkalmazásban Magyarországon. Ennek 10%-a a felső réteg, amely 320 ezer embert jelent. Összehangolt rendőrségi és közterületi ellenőrzést tartottak a közelmúltban Zuglóban. A 14. kerületi rendőrkapitányság munkatársai az önkormányzati rendészettel és a polgárőrséggel közösen 24 frekventált helyszínt ellenőriztek, köztük az őrsvezérterét, a mexikói úti végállomást és a bosnyák teret. Az akció során 86 emberrel szemben intézkedtek. Lábtörést szenvedett a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK Budapest kapusa, akire saját lépcsőházában támadtak rá, írja a csakfoci.hu. A Blick arról számolt be, hogy ketten akarták kirabolni Damien Patrickot a liftben. A lap informátora úgy tudja, onnan sikerült elmenekülnie, akkor sérült meg, amikor a lépcsőn lefutva megbotlott és elesett. A hírt a fővárosi klub megerősítette. A közlemény szerint a válogatott keretbe is többször meghívott 28 éves háló őr egy labdarúgástól független incidentet incidensben sértetként komolyabb sérülést szenvedett. A hétvégén tisztítják az Árpád hidat, közölte a Budapest Közművek. Azt írták, hogy szombaton reggel 13:30 és 13:30 között az Árpád híd déli, Budáról Pestre, vasárnap pedig a híd északi, Pestről Budára vezető oldalát mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vízes technológiával. A hídmosási munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídja és a vár alagutat is. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Vasárnap is napos, gomoly felhős, száraz idő várható, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek, változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esméder András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életre, és az a hölgy, az a számomra nagyon kedves hölgy, aki itt van most velem, és megtisztelt a jelenlétével a stúdióban, nagyon is hatással tud lenni a zenei életre is. Na hát, ugye a zene meg mindenre hatással van. Szabó Ágit köszöntöm nagy szeretettel.
2: Szia, sziasztok!
1: Azért jó, hogy jöttél, mert végre most megismerjük azt az embert, aki a slágerek mögött van, ha már a Sláger FM-ben ülünk. Rengeteg slágert írtál. Az elmúlt hány évben?
2: 30 évben. Idén.
1: Hát inkább idén te mondani, a hölgyeknél, ugye nem nagyon illik mondani, de hát talán most szabad, hiszen pont jubileumot ünnepelsz.
2: Így van.
1: És ezért érkeztél.
2: Érdekel, igazán, igen. 30 éve írtam az első dalszövegemet, pontosan.
1: Ez volt a Popper féle?
2: Így van.
1: Dalszöveg?
2: Így van.
1: És ez egy tök jó dal a mai napig egyébként.
2: A legelsőt, azt nem is biztos, hogy annyira ismerik.
1: Az nem jelent meg lemezen?
2: De megjelent lemezen, igen, de...
1: Az a szóló lemezén volt.
2: Az első saját szóló lemezén.
1: Én ismerem egyébként az ő albumait. De milyen jó, hogy elindultatok akkor az úton. Most az, hogy ő indított el, vagy csak segített, egy ilyen ugródeszkát adott, ezt majd elmondod, de hogy milyen jó, hogy elindultál, vagy elugrottál arról az ugródeszkáról, mert tényleg tele van slágerekkel a te... Hát, hogy mondják ilyenkor a dalszövegíróknál?
2: A munkásságom, vagy mire?
1: Hát ezt akartam, hogy most a diszkográfia, a repertoár, ugye a könyveknél bibliográfia van, hát akkor nálad legyenek dalok.
2: Hát ez a dalok, igen.
1: Mennyi született 30 év alatt?
2: 650, majdnem, mert 648, tehát nyilván kerekítem, még azt hiszem, hogy másfél dal hátra van, mert van egy félbe, egy félig készen lévő, úgyhogy az lesz majd
1: a buliig, mert hogy nem véletlenül érkeztél, itt lesz egy gála, és minek mondjuk?
2: Jubileumi koncert, igen. Mondhatnám, hogy szerzői est.
1: Ezen gondolkodtam én is.
2: Egyrészt kicsit nagypapásnak éreztem a szerzői estet, másrészt ugye én nem vagyok előadó, tehát nekem mások éneklik el a dalaimat, nem én. A koncerten is ugye, hát ott lesznek azok a sztárok, akiknek én írtam ezeket a slágereket, tehát ők fogják elénekelni. Tehát ilyet én mondjam, nem lehet azt mondani, hogy a Szabó Ági koncert, vagy, tehát hogy valójában egy szerzői koncert.
1: De téged ünnepelünk majd aznak.
2: És a dalokat. Én a dalokat ünneplem.
1: Oké. Azok mögött meg te vagy. Nem, és akkor ebben a műsorban szabad mindent mondani, tehát mondjuk is el többször a helyszínt, az időpontot, hogy megmaradjon az emberekben, hogy hova kell mennünk.
2: Oké. Egyébként ez az ÁP rendezvénytérben lesz, az Újpesti rendezvénytérben, igen. És november 5-én, ez egy csütörtök este, 7 órakor kezdődik majd a koncert. Oda várunk mindenkit szeretettel, aki szívesen osztozik velünk ebben az élményben, ebben az ünnepben, amikor mi az előadókkal, ezeknek a daloknak, a legnépszerűbb dalaimnak az előadói eléneklik ezeket.
1: No, de azt mondod, hogy 648, hogy 48 és fél. Írsz még egy újat?
2: De simán lehet. Felett? Simán lehet, hogy addigra meg lesz a 650, és akkor már nem kell kerekítenem.
1: Legyen meg. Könnyen írsz?
2: Időm. Egyre kevésbé. De jó kérdés, egyre kevésbé. Igen, egyre többet dolgozom egy dalon, tehát most már hetekig van, hogy egy mondatot, vagy egy sort tökéletesítgetek. Igen.
1: Látod, milyen furcsa, örülök, hogy erről beszélünk az AI korában. Ugye ebben a műsorban estéről estére azért visszatér ez a téma ilyen-olyan alkotóktól, akár színészektől, tehát színházi részről, akár zenei részről, hogy hát egyszer álltok és áldás ez. De valahogy az alkotó emberek meg azért gondolnak át minden tízszer, mielőtt kiadnának. De egyébként te ilyen voltál, ilyen átgondolós?
2: Igen, mindig is nagyon átgondolós voltam, viszont voltak olyan évek, főleg ott a 2000-es évek elején, amikor annyira sok dal volt egyszerűen nálam mindig. Tehát volt olyan év, hogy 68 dalt írtam. Uh-huh. Tehát az rengeteg tényleg, tehát ott nem tudod is. És nem is feltétlenül szükséges, mert ott egész albumokat írtunk még. Tehát nem az volt, hogy egy dallal kijöttél, aztán szerették, és következőbe kijöttem, hanem megírtunk 10x dalt egy lemezre, és hát nem volt mindegy egyik olyan, hogy azt annyira sokáig kelljen tökéletesíteni, hanem csak megírtad, ami jött rá, nem kellett bemondást rá, írhattál azt, amit szeretnél, és ott nem is volt szükség arra, hogy a végletekig kidolgozd.
1: No, akkor szabad ne feledd, dobálod a labdákat, nekem muszáj lecsapni, meg hát én képviselem most itt a hallgatókat. Fordítsd le nekünk, kérlek, mi az, hogy bemondás?
2: Á, igen, a bemondás.
1: Ez a horog?
2: Horog?
1: Jamuk, vagy nem?
2: Nem, szerintem úgy akkor, amikor én elkezdtem ezt csinálni, akkor szembe találtam magam olykor ezzel, hogy de hát nincs benne bemondás. Kell egy olyan, ami általában a refrén első sora, tehát amiről mondjuk megjegyzed, direkt nem sajátat mondok, mondjuk jég dupla viszkivel, zseniális. Tehát aha, egy olyan, valami olyan kapaszkodó, amit a rádiós műsorvezető úgy tud bekonferálni, hogy annak legyen egy lendülete, és legyen egy jelentése, ami már önmagában hordoz valamit. És leírja nagyjából, hogy miről fog majd szólni.
1: Mert a keserű méz az
2: nem? Na, a keserű méz is az, igen, az is az.
1: Meg a végső vallomás is. Ez egy ilyen kapaszkodó, vagy nem?
2: Az igen, csak azt nem én írtam.
1: Ja, jó, de bocsánat, oké. Azt hittem, az egész lemezt te írtad ott.
2: Az nem azon a lemezem.
1: Ja, igazad igen. Van, az a keserű méz után jött a negyedik igen. lemezen. Jó, bocs, igen. United-ot mondogatok az Áginak, ez csak a hallgatók
2: kedvéért. Igen, nem, azt nem én mondtam.
1: Jó, de a keserű méz te vagy.
2: Igen. Meg majdnem az szinte az egész lemez, igen.
1: És az egy nagyon jó lemez.
2: Én nagyon szeretem.
1: Kövek az útszélén és társai, ezeket én a mai
2: de
1: napig...
2: De jó, ezt ismered, de jó.
1: A mai napig, de hát én a szóló lemezed, neked volt egy lemezed is.
2: Igen, igen.
1: Te magad
2: igen.
1: énekelsz el.
2: Az a 10 éves évfordulóm volt. Na. Azóta nem történt semmi.
1: 20 éve nem.
2: 20 éve nem történt semmi, igen, megúszásra mentem.
1: Jó, de milyen jó, hogy most úgy gondoltad, hogy ezt illik, vagy érdemes össze foglalni.
2: Ez úgy volt, hogy nyilván eltehetett volna ez az év is úgy, hogy nem történik meg, mert kényelmesebb sokkal, hogyha az ember nem vág bele egy ekkora projektbe. Viszont képzeld, hogy minden alkalommal, bárhol mentem, ott az év vége felé, találkoztam a saját dalommal. Aha. És akkor elkezdtem egy ilyen kis szomorúságot érezni, hogy mert fölkelek január 1-én, és eltelt a 2026, ez a 30 év, és nem történt rá semmi, és akkor elkezdtem érezni egy pici ilyen rossz érzést, hogy hát megérdemlik a dalok, és hogy nem vagyok velük elég jó fej, hogyha nem helyezem rájuk ezt a fókuszt, és aztán mondjuk nem terveztem ekkorára, tehát hogy nem így indultam. Én azt terveztem, hogy meghívok mindenkit egy nagy pizzázásra, ott lesz az összes zeneszerző, az összes előadó, akivel valaha dolgoztam, ott leszünk 200-an, és örülünk egymásnak, és akkor meg az a rossz érzésem kezdett lenni, hogy jó, de hát akkor most a közönséget kihagyjuk. Uh-huh. Hát akkor ők, akik a szeretetükkel életben tartják ezeket a dalokat, akkor ők nem vesznek részt rajta. Úgyhogy hát most itt tartunk, hogy az áprendezménytéren várunk mindenkit, és hát nagyon, nagyon izgalmas lesz, hogy ezt így együtt felelevenítjük ezeket
1: abszolút
2: az időket.
1: Abszolút izgalmas, és azért is örülök, hogy jöttél, hogy akkor most tudunk visszanézni erre a 3 évtizedre. Melyik időszakát szeretted a 3 évtizednek a legjobban? Tehát a 2000-es évek, amit említettél, hogy akkor eszméletlen megrendelés volt, azt szeretted, azt a pörgést?
2: Igen, igen. Szerettem, hogy szükség van rám. És szerettem, hogy állandóan hívnak, és dolgozni már kevésbé, őszinte legyek elég. De én kicsit ilyen lustábban vagyok. Szerintem olyan nagy baj, hogyha nem kell dolgozni, meg ez lelkileg is megterhelő. Tehát megírni egy dalt, ott bele kell másznod egyrészt egy kicsit egy másik embernek a lelkébe. Tudnod kell, hogy ő mit szeretne, hogy érzi jól magát, miket gondol. Tehát azzal is azonosulni kell, akkor hogy ez ne legyen szöges ellentétben azzal, amit te érzel, és hogyha olyan téma van, akkor úgy kell magadba mászni, hogy az bizony fájhat is nagyon.
1: Leülsz velük mindig? És beszélgetsz?
2: Bár csak így lenne, mint régen. Na ezért is szerettem azokat az időket jobban, mert akkor olyan az volt, hogy tudod, kapok egy dalt e-mailben, hogy Ágikám, azt hallgass majd meg, aztán ha rá ötleted, én meg visszaküldök egy kész szöveget. Uh-huh. Szóval sokkal jobban szerettem, amikor találkoztunk, leültünk, beszélgettünk, megismertem őket, baráti kapcsolatok szövődtek belőle. Most már tényleg nem így zajlik, de emiatt is szerettem egyébként azokat az időket. Ott a 2000-es évek.
1: Szerinted mi történt már? Tehát annyira felgyorsult minden, hogy bele együtt az emberi, de nem csak az emberi kapcsolatok, hanem a munkafolyamatok is?
2: Hát akkor kényelmesebb. Hát most érted, mire átmész nem tudom én ki lent lakik egyeken, hogy nem tudom én mi, akkor bekerüld a kocsiba, meg kell, egyeztetni kell vele.
1: Aha, okay.
2: Sokkal gyorsabb.
1: Tehát de mondjuk telefonon is lehet.
2: Szerintem igen. Igen, kényelmesebb így.
1: Visszatérő előadóid vannak általában?
2: Igen.
1: Tehát aki egyszer szavazott bizalmat neked, és jól is dolgoztatok, meg még sikereket is értetek el, az úgy ott marad?
2: Ezt nem merném így kijelenteni, mert van, akivel már, mit tudom, nem dolgozunk úgy együtt, de van, akivel megmaradt. Egyébként az utóbbi években jóval kevesebbet írtam.
1: Hát majd beszélünk erről is, hogy ennek mi az oka.
2: Igen.
1: Meg hogy hol tartasz most kedvben, meg hangulatban, egyáltalán alkotási a folyamatok is nagyon érdekelnek veled kapcsolatban, de hát itt pont azt akartam megnézni, hogy a sorskerék az te vagy-e, de te vagy a sorskerék.
2: Én vagyok.
1: Na, az is egy bemondás?
2: Szeretem, abszolút. A sorskerék abszolút. Igen.
1: De azt összeszámoltad, hogy a 648 és félből mennyi sláger? Meg hát most, amikor állítod össze a programot.
2: Azt, hogy mennyi sláger, ezt...
1: Meg ez mind múlik, hogy mi a sláger?
2: Hát az egy másik topik, igen. Tehát én onnan tudom lemérni, ugye, hogy én nagyon szeretem a statisztikákat és az Excel táblázatokat.
1: Tényleg?
2: Igen, nagyon, imádom. És rengeteg ilyet gyártok, és ugye mindjárt nyilván megnézem az Artisiusnak hát az éves kimutatásait mindig így leírogatom, ott elég részletesen látja az ember, hogy mi. És hát nyilván a 650 dalból azt azért el kell mondanom, hogy nem mind, tehát ez az, amit én megírtam, de azért ezt nem mindegyiket fogadták el, tehát volt, amelyikre azt mondta, kevesebb, tehát az arányaiban nagyon jól állok, de hát azért van, amire azt mondja az előadó, hogy figyelj, ezzel nem tudok azonosulni, arra, hogy ezt nem érzem, vagy rosszat is írtam, mert olyan is van, hogy effektíve olyan rossz, hogy hát én sem akarom vállalni, és hála az égnek nemet mondott rá, nem kaptam el, hát ilyen is van, de hogy körülbelül olyan 370 az, amire kapok kifizetést. De ez lehet
1: az
2: 2 forint.
1: Eszméletlen sok.
2: Eszméletlen sok, de ez nem mind sláger.
1: Jó,
2: tehát
1: oké,
2: ezekre,
1: értem,
2: tehát
1: értem.
2: Ez egy vidéki rádióban valahol elhangzott. Egy tévéműsorban valahol elhangzott, és akkor arra jön 2 forint, 5 forint. De körülbelül szerintem, tehát amit úgy slágernek merek nevezni, szerintem olyan 20 körül, ami tényleg azt mondta, hogy megkérdezel bárkit az utcán, azt tudni fogja.
1: Na, meg is van a műsor. 20. november 5. Up rendezvénytér. Hát itt látom a fellépőket. Mondjuk többek között van írva. Tudod fejből egyébként?
2: Persze, hogy tudom fejből. Ezzel foglalkozom reggeltől estig, tudom fejből. Persze, hát a két kvázi legfontosabb női előadó a pályámon, a két Adrien, akiknek egyébként szerintem ma van a névnapjuk, úgyhogy na, nagyon sok szeretettel őket. Köszöntöm őket, ez most ugrott be. Isten értesse őket névnapjukon, igen. Ők, tehát Szekeres Adrien és Zséda, nyilván a Unitedból hát Péli Barna, bennük a világ Rácz Gergő, Aut Csilla, nagyon régi jó barátnőm, a 8-tól fél 6-ig-gal. Igen, Grófhausznál tartottam, Csézi, és hát Kassa Tibi ígérte, hogy eljön, és nagyon, nagyon aranyosan mondta, hogy abszolút persze, és ott lesz, és Lajtai Katival, csak ő el szokott ilyenkor költözni egy másik kontinensre, előfordulhat, hogy ez most is így lesz, úgyhogy én őt kevésbé promotálom.
1: Hát meg az kész csoda, ha ő elmegy. Nem is annyira szokott már fellépni szerintem.
2: Nem. Úgyhogy ezt én is várakozással tekintek erre, hogy Tibi.
1: Hát meg már Krisztál is régen volt,
2: de hát Kati egyrészt nagyon jó barátnőm, és nagyon szívesen jön, és Tibi is egyből igen mondott, sőt, már évek óta mondta, hogy hát ez legyen, mert nagyon jó, de nyilván én megbocsátom neki, hát hogyha ő családilag elköltözik, hát akkor ő nyilván, akkor nem lesz ott, de azért nagyon bízom benne, hogy igen.
1: Csak azért, hogy a hallgatók tényleg képbe kerüljenek, keserű méz, olyan, mint te, motel, bennünk a világ, amíg csak élek. Sorskerék, általad vagyok, szívvel, lélekkel is még millió egyéb sláger, csak hogy tudják, hogy kivel beszélgetünk most itt. Tehát tényleg, ha bemész egy ilyen, ahogy mondtad is, találkozol saját dalokkal, plázákban, boltokban, itt-ott, hát bárhol utazol és bekapcsolod a rádiót, ezek szólnak a mai napig. Meg lehet ezt szokni egy alkotó embernek?
2: Nem.
1: Vagy még mindig jó.
2: Még mindig nagyon jó érzés. Sokat vagyok esküvőn, ugye ott is, hogyha teljesen véletlenül szól. Igen, a keserű méz szokott, igen, vagy Csézinek valami.
1: Hát annyi szerelmes dalod van, hogy csodálkoztam volna, hogyha ez nem így lenne.
2: Igen.
1: Aztán meg sem merem kérdezni egy temetéseken is?
2: Képzeld el, hogy ott is talán a vagy a Gyönyörű, vagy valamelyik cheesy dal volt nagyon sokáig temetésen is.
1: Jó, hát nem csodálkozom, mert 300 akárhány dalból, ha most a 70-et is nézzük, na náhogy van olyan, ami...
2: Igen, ami odaillik, vagy valakinek a kedvence
1: mert
2: volt.
1: Mert az élet minden területér, vagy érzelmi állapotáról írtál, gondolom én.
2: Hát igen, sokféle, igen.
1: Azt mondta egyszer nekem, képzeld el, valaki, aki szintén alkotó, meg előadó is, hogy a boldogság nem szül feltétlenül nagy műveket.
2: Nagyon-nagyon igaza
1: volt. Ez tényleg így
2: van? Igen. Igen, én is sokkal-sokkal többet írtam akkor, amikor
1: hullámoztál?
2: Nem hullámoztam, az egy nagyon tartós, magányos, fájdalmas időszak volt, az ott majdnem 10-15 év.
1: Komolyan?
2: Igen, amikor én egyedül voltam, társtanú voltam, elég sokáig vállaltam ezt a párkapcsolat nélküli, nem feltétlenül boldogtalan, de azért jó pár év eltelik, akkor utána az ember már érzi azt a magány érzetet. Jó, én nagyon szerettem egyedül lenni, most is nagyon szeretek egyedül lenni, hogyha arról van szó, egyáltalán nem félek ettől. Nyilván párkapcsolatban nagyon jó lenni, de én ezt tartósan vittem, azt az életformát.
1: És akkor a legmélyebb dalok akkor?
2: Igen.
1: Születtek?
2: Igen, most másról. Tehát miután ez biztos ilyen azt mondja, piramis, hogy ha ez megvan, ki van pipálva, hogy egy boldog párkapcsolatban élsz, és ez a része az életednek rendben van, akkor elkezdesz kifele fordulni. És azóta én legszívesebben olyan dalokat írok, amivel hozzá tudok úgy a világhoz tenni. Tehát nem feltétlenül a érzelmi, magánéleti kérdésekhez, hanem inkább, hogy hogyan tegyük a világot jobbá. Nagyon sok ilyen szöveget írtam.
1: Bennünk a világ.
2: igen, az már régen volt, azóta is lettek ilyenek.
1: Szereted visszahallgatni a régi dalokat?
2: Szeretem, igen.
1: Tehát nincs benne rossz érzés, hogy egyik-két szót kicserélni?
2: Na jó, ezt nem mondtam, de örök elégedetlen vagyok, soha nem tetszik semmi, azt ott miért úgy írtam, az még sokkal jobb lett.
1: Kifejezések szavak?
2: Ez igen, szörnyű vagyok ebből a szempontból, igen, nagyon tud zavarni, nagyon, sőt, van olyan dal is, amit el kell, hogy kapcsoljak azért, mert úgy érzem, hogy nem jó szöveget írtam rá.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: De soha senki nem vetette a szemedre.
2: Nem, mert az szól minden nap, mindenhol, nem fogom megmondani, ne is kérdezz meg, hogy mi az, amit ki kell, hogy kapcsoljak, mert nem szeretem. Vagy valami, amit nem jól írtam meg, és ott a helyszínen kicseréltek benne valamit, és úgy cserélték ki, hogy szakmailag van benne egy apró hiba, senki nem hallja, csak én, de azt sem bírom meghallani.
1: Az is zavarja. Megértem.
0: Ez a Slágerkult.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Közel az anyagi megegyezés a kormány és a főváros között. Csőd közelbe juthatnak a kis benzinkutak. Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szerint pedig már nagyon közel vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén nyélbe tudnák ütni. Szerinte a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritás hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi, írja a Portfólió. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a kis- és középvállalkozói szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet a gazdasági problémákra. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új 2 napos összművészeti rendezvénye, ahol a hagyomány találkozik a kortárs kultúrával. 2026. szeptember 25-26-án a Budai Vigadó és a környező utcák megtelnek zenével, tánccal és közös ünnepléssel. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, egyben a 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó közös ünnepe. A jubileumokkal tarkított fesztivál egyszerre ünnepli a nyár búcsúztatását, a betakarítás örömét, a fecskék útrakelését és az újrakezdés reményét. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az az anya, akinek kisfia egy fővárosi fürdőben vesztette életét. A fővárosi törvényszék döntése pontot tett az egész országot megrázó tragikus kimenetelű bűnügy végére. Az iráni állampolgárságú nő a bíróság előtt teljes körűen beismerte a bűnösségét és mély megbánást tanúsított a tárgyalóteremben. A vád szerint a szülői felügyelet súlyos elhanyagolása vezetett ahhoz, hogy a gyermek felügyelet nélkül maradt és vízbe fulladt. A bíró az ítélet indoklásában kiemelte a megelőzés fontosságát és a szülői felelősség megkerülhetetlenségét. A tárgyalás a korábbi halasztások után rendkívül gyorsan, jogerős határozattal zárult le. Karbantartás miatt változik a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos közlekedése szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A 17-es a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja, a 19-es a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos szintén rövidített és módosított útvonalon közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között 19-es jelzésű pótló busz közlekedik majd. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult. Örülök, hogy itt vannak, Szabó Áginak még inkább örülök, hogy itt van és beszélgetünk, mert hogy november 5-én egy korszak dalai szólalnak meg, Szabó Ági 30. dalszövegírói jubileumára az UP rendezvényt. Én ez Újpesten van, egy nagyon modern koncerthelyszín gyakorlatilag, meg mindenfajta kulturális közösségi tér. Úgyhogy szívből ajánljuk mindenkinek, még egy párszor el fogom mondani, és november 5, nem november 7 ez is.
2: Nem, november 5, ez egy csütörtök.
1: Ez is nagyon fontos, a szabóági.hu oldalon megtalálnak egyébként minden.
2: Ott is megtalálnak, igen.
1: Gondolom Facebookon, bárhol.
2: Szabó Ági dalszövegírós Facebookom is van, igen, szuper, van ott az esemény.
1: Mindenhol ott vagy.
2: Igen.
1: No, az alkotási folyamat. Azt mondtad, hogy te alapjáraton is egy ilyen csiszolgatós fajta, vagy aki szereted a munkát minőségében elvégezni, de hogy erre van ma idő? Tehát a felgyorsult világban?
2: Nekem van időm.
1: Oké, de hogy adnak az előadók időt erre?
2: Vagy többet kapok. Most többet kapok, mint régen, igen. Ott nagyon tudod, kiadó azt mondta, hogy itt a határidő, csinálni kell. Nem mondom, most is van, hogy Ágikám, mondjuk ezt mondjuk 2 héten belül fel akarom énekelni. Akkor nagyon, nagyon igyekeznem kell a lehető legjobbat kihozni belőle addig. De van, szerintem van idő.
1: Bocsa témáért, és nem hozom fel többet, de őszintén érdekel, az AI bekavart?
2: Még mi is folyamatban vagyunk alkotók szerintem ennek a megítélésében. Egyrésztről azért, mert más dolgokhoz, tehát én nagyon szeretném leszögezni, és tényleg nagyon fontos, hogy én AI-t nem használok szövegíráshoz. Ez szerintem azonnal kiderül, hogyha bárki megnézi, de én néha azon gondolkodom, hogy abba is kell, hogy hagyjam az egészet azért, hogy nehogy felmerülhess.

0: ezért sem folyamodnék soha, tehát nekem ebben ne segítsen. És ajánlgatja is, meg gondolatokat osztok meg vele. Tehát az olyat kérdezek tőle, hogy mit gondol arról, hogy ami éppen a témában van. Mert azzal segít. De ez ugyanaz, mint amikor régen szinonima szótárat használtam.
1: Ja, jogos,
0: tehát, hogy elővettem a szót, mert vagy tudom én, vagy van rímszó, tehát vannak technikai segítségek. De is mondja, hogy hát ha megadod, hogy mire kell inni, az én dolgom. Igen. Azt te nekem ne csináld meg.
1: Aha,
0: és nem tudom, szerintem nem ír még olyat.
1: Nem, hát
0: pár éven belül fog.
1: Fog, persze, hogy fog. De a lélek most még
0: hiányzik belőle. Végtelenül hiányzik belőle, viszont engem annyira zavarna, ha felmerül a nevem kapcsán ez, hogy én simán húznék egy határt, és azt mondanám, hogy én eddig alkottam, és utána meg akkor, hogyha erre nincs szükség és igény, minden sértődés nélkül, akkor semmi gond, nézzék meg ezt a vonalat, és biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk állni. Lehet, hogy eltelik 5 év, mert marha érdekes, hogy mindenki képes erre, hogy benyomjon ezt a gombot, és azt mondja, hogy írjál nekem egy nyári szerelmes dalt. Ezt mindenki tudja, szerintem. De azt, amit egy szívből alkotó ember, tud, az...
1: Ez biztos, hogy nem, én nem is azért kérdeztem, hogy te használsz-e, hanem hogy előadók mentek el mondjuk azért tőled, mert ők mostantól csak az AI-jal fognak írattatni dalokat.
0: Ez még nem merült fel.
1: Na, hál' Istennek, örülök. Örülök neki. Azért ez egy elképesztő hosszú pálya, meg gazdag pálya a tiéd, és ha jól emlékszem, de javíts ki, ha nem így volt, te azért időnként abba hagytad. Tehát amikor úgy meguntad, vagy valami történt, akkor úgy nem írtál egy darabig.
0: Nem mondtam, meg jól emlékszel, hanem az történt, hogy elkezdtem azt érezni, hogy nincs... Tehát alapvető motivációm nekem az volt, hogy a frontvonalban állókat, na ezt átfogalmazom, tehát az alapvető motivációm az volt, hogy akik éneklik ezeket a dalokat, őket segítsem. Aha. És amikor elkezdtem úgy írni, hogy nem is segítség voltam, mert a dalokkal, amiket én már sokkal komolyabban vettem, és egész más témákban kezdtem el gondolkodni, nem a szerelmes témában, és hogyha ők emiatt nem kerültek a rádióba, akkor az nekem egy rossz érzés volt, mert nem töltöm be a célomat ebben a fogaskerékben. Nem támogatom őket. Emiatt én ott húztam egy vonalat, és mondtam, hogy hát most már sokszor megtörtént, már nagyon igyekszem, már annyit dolgozom egy dalon, hogy igazán jó legyen, és nem, és kontraproduktív, tehát nem előre megyünk, hanem kvázi visszafelé, mert nem is, van, hogy nem is fogadják el, hogy hát én nem erről akarok, vagy túl nehéznek érzem, szóval elnehezültek egy picit a témáim, és a megfogalmazásaim is, és akkor úgy éreztem, hogy jobb a hátra lépek, mintha ezt most így erőltetjük. És akkor egy 3 évet azt elébe, lehet, hogy még többet is, ott 3 évet biztos, hogy kihagytam, és nem vállaltam semmit. Semmit, és a huligánszál jöttem vissza, a félig ébrennel is, azt nagyon szerettem.
1: Ugye ezek bizalmi kapcsolatok is.
0: Mondhatjuk.
1: Előadó és a közted, a szövegíró, vagy te mit szeretsz, minek titulálunk?
0: Tehát a szövegíró okay, vagyok.
1: A szöveg. Tehát mindegy, a két alkotó, mert ők is alkotók.
0: Abszolút.
1: Azért,
0: meg hát a zeneszerző is ott van.
1: De hogy azt te feldolgozod, vagy könnyen veszed, amikor visszadobnak egy dalt? Meg lehet ezt szokni?
0: Bekérdezem. Nem, egyáltalán nem veszem könnyen, mindig egy fájdalom is két okból, nem csak azért, mert az ember dolgozott 3 hetet, és nem tetszik egyébként, ezt gyorsan leszögezem, hogy mostanában egyre kevesebb van ebből. Tehát minél többet dolgozom, annál biztosabb, hogy jó lesz, mert már nem lesz benne olyan, amit ő ki akar cserélni. Ha nem tetszik az egész, akkor nyilván olyan van. De nem kell javítgatni így szavakat legalábbis legtöbbször. De hozzánősz, tehát az már valahol a tiéd, mint egy gyerek, ami már egyszerűen a szívedben van, és hogy nem lesz utána senki, soha senki nem fogja meg már azt hallani. És ott marad a fiók mélyén, és én énekelgetem, és soha senki, mindig ez volt a legnehezebb része. Mert az, hogy újra kell csinálni, az, hogy ez egy kudarc, azon az ember így átlép, mert hát az a lényeg, hogy ő szeresse. Ha nem szereti, akkor nem szereti.
1: Jogos, oké.
0: Igen.
1: De ezek hosszú órák, napok, akár hónapok?
0: Ritkán hónapok azért, ritkán hónapok, de mondom, igen, fájdalmas, nem veszi, szerintem senki nem veszi annyira könnyedén ezt.
1: Nem akarok most nagyon belemenni a mélyére, tényleg csak amennyit majd érzed a válaszban, hogy versek vagy dalszövegek? Vagy mindkettő?
0: Kizárólag dalszövegek. Ezek
1: tehát
0: dalszövegek.
1: Ezek nem versek?
0: Nem versek.
1: Nem is lehetne elszavalni őket?
0: El lehet őket szavalni, főleg azért, mert általában

0: konzekvensek, tehát az első sor meg a harmadik az nagyjából ugyanaz lesz, tehát szépen, szépen fog lüktetni. Ebből a szempontból el lehet szavalni, viszont hiányozni fog belőle valami, mert zenére születik. Tehát nem előbb születik a kvázi vers, és azt valaki megzenésíti, vagy legalábbis az én esetemben 99%-ban így volt, hanem egy dal van, amin megvan a ritmus, megvan, és egy kész valami, aminek lehet, hogy lesz egy sora, ami csak két szótag, mert úgy kerekedik le, és azt nem fogja érteni a versben a hallgató, hogy az ott mit keres.
1: Na, ha már annyiszor kérdeztem a beszélgetés során, de előtt akkor gyorsan még egyszer, kedves hallgatóink, november 5-e.
0: November 5-e csütörtök.
1: Igen, AP rendezvénytér, ahol együtt énekelhetitek a közönséggel együtt, meg az előadókkal, meg a szerzővel a dalokat. Na, ennek a lélektanáról mesélj, kérlek. Nyilván elmentél fellépésekre, az előadóid fellépéseire. Az milyen érzés, amikor egy stadionnyi közönség üvölti, meg énekli a dalaid, a szövegeidet?
0: Az elmondhatatlan. Elmondhatatlan. Tehát talán az utolsó ilyen Szekeres Adri koncertje volt, amin, hát ő is, hát nyilván tudja, hogy ott vagyunk még inkább, de egyébként is ő mindig, tehát általában az előadók elmondják a szerzőket a nagyobb koncerteken, és föl is állítanak egyébként ilyenkor, ami már nekem kevésbé kényelmes, hogy akkor föl kell állni, és akkor ott megtapsolnak az emberek. Jó érzés, csak ugye háttéremberként, igen, háttéremberként nekem nem baj, hogyha ez nem történik, de jó érzés, hogy szeretik, és az, hogy érzelmeket vált ki egy-egy dal belőlük, az tényleg nagyon-nagyon jó érzés. Az ember tényleg úgy érzi, hogy nem hiába izzadta ki magából még azt a rímet, meg azt a gondolatot.
1: Na de, hogy annak a felelősségébe te belegondoltál-e valaha, vagy átérzed-e, hogy ezek a dalok, a bőrünk, meg ezek a szövegek a bőrünk alá égnek. Tehát ha már Szekeres Adrit említetted, akkor az, hogy nincs még egy pillantás, és valószínűleg mindenki tudja folytatni. Ugye? Meg hát egy rakás ilyen van a dalaidnál. Tehát, hogy ez azért felelősség. Ehhez sorsok kötődnek, élmények, hatások, sok minden. És elkíséred az embert az életútján.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod. Soha nem gondoltam még ebből az irányból erre.
1: Komolyan?
0: Hogy felelősség. Igen. Milyen nagyszerű ez.
1: Hát mert nem írhatsz akármit, mert az ott marad a kollektív emlékezetben.
0: Igen. Azt igen, tehát abból a szempontból, hogy ott marad a kollektív emlékezetben, mindig, tehát hogyha valami nyelvtani hibát éreztem, vagy hogy ez szakmailag nem jó, ahol helyen van a hangsúly, amire én tényleg nagyon figyelek, senki más, de nagyon kevesen figyelünk erre, hogy szakmailag is rendben legyenek a dalok, és hogyha valami nem úgy van, akkor én azon inkább még dolgozom egy hetet, mint hogy valaha is azt kelljen gondolnom, hogyha ezt 100 év múlva valaki megnézi, ha még élünk, és van itt ez a valami, akkor szégyenkeznem kelljen miatta. De az, hogy felelősség, az kevésbé.
1: Vagy lehet, hogy jobb is, ha nem gondolsz bele, mert akkor az...
0: Nem, akkor emiatt is szoronghatok. Köszönöm szépen.
1: Nem, ez volt a cél. Jó, az a valaki, aki azt mondta, hogy a boldogság nem szül nagy műveket, azt is mondta, hogy biztos, hogy a dalaitok túlélnek benneteket, ez 100%.
0: Igen.
1: Mert ezek itt maradnak. Mesélem gyakran a nálam vendégeskedőknek, hogy volt egy nagyon jó élményem a Nemzet színészével, a Molnár Piroskával, amikor kísértem föl ide a stúdióba, beszállt, mert ugye ebben az épületben, ahol épp a rádióban most beszélgetünk, itt van több üzlet is, például egy fodrászat, és valószínűleg a fodrászatba jött a hölgy, aki beszállt mellénk a liftbe, odafordult Piroskához, és azt mondta, hogy ne haragudjon, biztos mindenki hasonlókkal állítja meg, de... És akkor elkezdtem mondani, hogy 30 évvel ezelőtt Kaposváron az a cseresznyéskert előadás, hogy az mekkora élményt adott. És 30 évvel később itt Budapesten, Budán, ugye, hogy jövünk fel a stúdióba, megtalálják ezzel. Igen. Na most gondold el, hogy a te dalaid milyen élethelyzetekben érhették el mindenkit.
0: Igen, de hogy ezt az előadók kapják, ők részesülnek az ebben. Okay, hozzám okay. Így elszivárog, de elszivárog, tehát én is tudok már az Amíg csak éleknél is volt, hogy valaki kifejezetten megkeresett, hogy megköszönje, hogy az Amíg csak éleket megírtam, mert ők arra házasodtak, így van, a Krisztáldal, és még sokáig tartottam is az lányjal kapcsolatot, hogy mostanában is azért néhányan rám írnak, hogy a legnehezebb pillanatain segítette át ez vagy az a dalom. Na hát ez, ha így felelősséget így kérdezel, ez inkább nagyon-nagyon nagy öröm, és elégedettség, hogy, hogy, hogy tényleg beletesszük azt a munkát, akkor ennek van értelme. Uh-huh. Abszolút.
1: Amikor valakinek dalt írsz, már hallod is, ahogy énekli? Közben?
0: Hát én is éneklem, úgyhogy
1: hallom. Az oké. Okay.
0: Úgy érted,
1: számod,
0: hogy magát
1: a... Az ő hangját hallod.
0: Igen,
1: te
0: abszolút, abszolút. Igen, igen. Hát neki teljesen bele kell másznom azokba az emberekbe, akik neki írom. Uh-huh. Tehát ha, mit tudom, én Chase-nek írok, ugye neki egy nagyon picit ilyen hallani a hangján ezt a zeneakadémiai képzett, tehát hallom az ő hangszínét, hogy lesz az, hogy lesz az szép, és ő azt hogyan fogja ott hajlítani, és hogy fogja énekelni.
1: Te, nekem fogalmam nincs, hogy ők milyen kapcsolatban vannak, de egy három díváról beszélünk, ugye a Zséda, a Szekeres Adri és a Chase.
0: Én ezt tudom.
1: De fogalmam tényleg, hogy milyen kapcsolatban állnak, de hogy azért egyesíted őket. Akármilyen is a kapcsolatuk. Tehát most ott lesznek mind a hárman, nem?
0: Igen, nagyon remélem, igen.
1: Olvasztó tégelyként összehozol.
0: Igen, ott vannak. Ott
1: mindenkit. Hát akkor még 26-jára is elmondom, hogy november 5-e, kedves hallgatóink, a rendezvényt ér, szabóági.hu oldalon minden pontos, fontos információt megtalálnak, még a jegyet is tudnak ott vásárolni, mert egy 30 éves pályafutást ünneplünk majd közösen, hát ott majd együtt énekelhetitek tényleg. Ez, te is fogsz énekelni?
0: Igen, igen, igen.
1: Nem tudod még.
0: Nem tudom még.
1: Ja, okay.
0: Nem tudom még.
1: De te leszel a házigazda? Tehát te fogsz ott színpadra szólítani az előadókat?
0: Ezek még titkos dolgok.
1: Aha, jó. Ja. Lesz meglepetés akkor legalább.
0: Igen, úgy tervezem. Úgy tervezem, hogy
1: tényleg mindenki első hívásra?
0: Igen.
1: Jött.
0: Igen, igen. Tehát ez volt a legjobb. Ugye egy picit nehezen, kicsit félve, óvatosan hívtam én föl őket, mert nem tudtam, hogy mit szólnak hozzá, és hát az nagyon szívmelengető volt, ahogy reagáltak. Tehát mindenki nagyon, nagyon nagy örömmel. Uh-huh. Persze, jövünk, persze. Jaj, de jó ötlet, de jó, jövünk.
1: Látod azért, ez, vagy tapasztalod, ez nem egy bulvárműsor.
0: Igen.
1: De hadd kérdezzek egyet, aztán, hogyha nem válaszolsz rá, se bánom, hogy... és nem a zsebedben akarok turkálni, de akinek ennyi slágere van, meg ennyi dala, és meg így lazán néha három éves szüneteket beiktatsz, akkor is ugyanúgy meg tudsz élni csak a slágerekből? Tehát ezek annyit forognak?
0: Tényleg minden attól függ, hogy mennyire játsszák, és ezt nem lehet kiszámítani.
1: Nem tudod befolyásolni annyira, sem.
0: Nem tudom befolyásolni, és teljesen bizonytalan. Tehát sosem tudom, hogy a következő évben kapok-e annyit, amennyi a megélhetésem elég.
1: 30 éve
0: is,
1: kérdés.
0: 30 éve kérdés, aha. Igen. Hát igen, ott az első pár évben nincs szó ilyesmiről, mert ez mindig nagyon késleltetve van. Tehát ami most játszanak, az majd jövő májusban is. Ugye mi egyszer kapunk egy évben jogdíjat, tehát nekünk azt kell, hogy
1: mindig éves fizetésedet.
0: Gyakorlatilag igen, tehát azt kell beosztani, és amikor leálltam, nagyon jó a kérdés, akkor például rá egy-két évre abszolút, tehát az hozta magával azt, hogy már a megélhetés alá csökkent. Aha. És akkor nyilván akkor tudok még mondjuk pályázni, hogy akkor egy picit a következőben tudom, hogy alkotni fogok, akkor ott az NK-tól lehet valamennyi kis kiegészítésre pályázni, és hogyha megkapom, én sem kaptam meg mindig, ha megkapom, akkor az hozzátesz. Szóval ez mindig egy bizonytalan faktor, de hogyha nagyon szépen mennek a dalok, hogyha sok helyen mennek, tévében, rádióban, nagyon sok helyszínen, akkor sok a koncert, akkor egy kényelmes megélhetést tud biztosítani.
1: Na, én azt kívánom, hogy legyen ez. Sokáig.
0: Köszönöm.
1: Vagy az idők végezetéig. November 5-e, kedves hallgatóink, mert ugye megvan Ági a mondás, hogy jó társaságban repül az idő, elrepült, képzeld el ez.
0: Na,
1: az idő, de azt kívánom, hogy egyrészt olyan legyen, amilyennek megálmodtad, sok csillogó szempárt, neked, nektek, ott a tiéd is csillogni fog, akkor nagy baj nem lesz. Meg a slágerek szólnak. November 5 és szabóági.hu. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Ágitól most elköszönök, de hát folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan. Biztos vagyok benne, hogy ma még az ő dalát is fogjuk hallgatni, mert nagyon sokat játsszák itt, vagy játssza a sláger egyébként az ő dalait, úgyhogy bele fogunk még futni egy-egy Szabó Ági szerzeményben, biztos vagyok. Vigyázzanak magukra, de nem búcsúzom még, mert jönnek a slágerek, és aztán egy búcsú erejéig még visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: de te bolond, ahogy az ereinkben lüktet a vér. Rezeg az emberben minden atom, és csak azt éved el, aki éhér.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szabó Áginak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 30 milliót költenek havonta a képviselők lakhatására. Három budapesti eseményen mutatkoznak be a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói. Egy számjegyű a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állam havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira. Az országgyűlés hivatala 4 hónappal az új ciklus kezdete után adta ki az erre vonatkozó adatokat az Economicsnak, amelyek alapján 72 képviselőnek bérelnek lakást, összesen havi 30,6 millió forintért, miközben az irodákra további 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta, ami jelentősen meghaladja a budapesti albérletek átlagos mintegy 270 ezer forintos díját. Összesen 65 személyt, köztük Rogán Antalt, Varga Juditot, Völner Pált és Sadol Györgyöt is nyilatkozattételre kötelezi az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A parlament honlapján közzétett dokumentum szerint az érintetteknek a végrehajtói visszaélésekről, valamint a felügyeleti szervek működéséről kell írásban vagy szóban beszámolniuk. A bizottság előtti megjelenés és az igazmondás a nyáron szigorított jogszabályok értelmében kötelező, számolt be róla a Telex. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A műszerek adatait a levegőtisztaság.göd.hu oldalon bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A rendszer 8 kulcsfontosságú környezeti paramétert mér valós időben, a szállóport, különböző gázokat és vegyületeket, valamint széndioxid koncentrációt. A független mérések és a Paksi atomerőműhöz hasonló valós idejű lakossági kontroll felállítása régóta szerepelt a helyi civilek és környékbeliek követelései között. Összesen több mint 120 fiatal alkotó munkájával találkozhat a közönség a Magyar Képzőművészeti Egyetem Jumpstart elnevezésű budapesti program sorozatán. A több mint 300 jelentkezőből kiválasztott műveket a Godot Art Expo-n, az Art Market Budapesten, valamint az MKE novemberi hallgatói aukcióján tekinthetik meg és vásárolhatják meg az érdeklődők. A kezdeményezés célja, hogy a hallgatók már az egyetemi éveik alatt tapasztalatot szerezzenek a művészeti piacon, és közvetlen kapcsolatba kerüljenek a gyűjtőkkel. Az értékesítésből származó bevétel fele közvetlenül az alkotókat illeti, míg a másik feléből a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányait támogató szociális alapot finanszírozzák. Egyre alacsonyabb a Velencei tó vízszintje, már a 10 cm is történelmi mélypontot jelentett, de azóta volt olyan pillanat is, amelyben 7 cm-t mutatott az agárdi mérce. A tó déli partján ez azt jelenti, hogy nem csak úszni nem lehet a tó vízében, de percekig lehet gyalogolni úgy a mederben, hogy csak pocsolyákat kell kerülgetni. Már június végére 47 cm-re apadt a tóvize, ezzel megkezdődött a folyamatos apadás, a negatív rekordok sorozata. Július végére 32 cm-re csökkent a vízszint, augusztusban már 20-28 centi víz akadt csak a tóban, szeptemberre pedig egy számjegyű vízállást jegyezhettek fel. Ma sok napsütésre számíthatunk a főváros térségében, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge marad a légmozgás. Délutánra 21 fok köré melegszik majd a levegő. Vasárnap és túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
4: vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, viszonylag nyugalom van Budapestről, mint a környező utakon is. Viszont pár fontos információ tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi-Pesti hídfőjénél. A soroksárúti lehajtónál megváltozott a forgalmi lány, csak egyecsában tudnak a soroksári útra kanyarodni. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvár út és a Katinyi Mártirok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvár út között nem közlekedik karbantartás miatt. A H6-os hív hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. A pótlóbusz jár Közvágó híd, valamint Pest-Erzsébet felső között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, vigyázzanak magukra, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel. Már is indul a sláger hétvége, itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Fall of the Flow és a Szél Csend. Eszel már is elsőként, jó reggelt!
2: A legnagyobb magyar slágerek

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól, méghozzá Ortotai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesébe, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most Székreállok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádióhallgatást kívánok.
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM műsora, direkt nem mondtam, hogy rádió és podcast műsor, hiszen mindenki tudja, hogy rádió és podcast műsor. Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője. A másik műsorvezető társam Ortotai Dóri.
3: Sziasztok!
2: És a visszatérő fantasztikus két fiatal hölgy, nem más, mint Panna és Récsi. Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Most kezdtétek el a sulit, negyedikesek vagytok. Nehéz?
4: Nem. Egyenlőre.
2: Mivel telik így év elején egy napotok?
5: A dolgozatokkal?
2: Júj!
4: Inkább kisebb feladatokkal, meg általában megnézzük a tankönyveket. Uh-huh. Meg még leginkább ezen a héten nyitottuk ki a tankönyveket, szóval az első héten nem nagyon.
2: Nekem van olyan tankönyvem, amit ki sem nyitottam.
3: És lett új osztálytársatok? Lett új osztálytárs?
5: Hát nekem harmadik óta van.
2: Új osztálytársad. Akkor az már régi osztálytárs. Tudjátok, van olyan szleng, én most hallottam pár hónappal ezelőtt, hogy Six Seven. Hallottatok? Rájöttem, hogy mit jelent.
4: Végre.
2: Hát az, hogy most jártok suliba, akkor Six Seven, ugye 6-kor kell kelnetek, hogy 7-kor elinduljatok.
4: Nem.
2: Nem azt jelenti?
4: Nem.
2: Hanem?
5: Ezt a fiúk kezdték el, és én a mai napig nem értem, hogy mit jelent.
2: Én se.
4: Arról, hát elvileg arról szól, hogy Amerikában volt egy ilyen kosárlabdázás, és volt egy ilyen kamera is, és 6-7 volt az állás, és egy fiú beleoldította a kamerából,
2: Récsi elmondta, nektek van valami ilyen szleng, amit használtok?
4: Nem.
5: Nincs.
2: Inkább a magyar nyelvet, a szleng nélküli magyar nyelvűséget részesítitek előnybe?
5: Igen.
4: Várjunk egy pillanat, mi is az, hogy szleng?
2: A szleng, ami például ez a Six Seven, vagy az, hogy olyan cringe, vagy ilyeneket használtok-e, hogy olyan szavakat, amiket mondjuk már a szüleitek nem értenek, de ti egymás között értitek.
3: De azt mondjátok, hogy jaj, de cool.
5: Gyereknyelv.
2: Hát igen. Ami a ti nyelvetek, igen. Ahogy a suliba beszéltek.
3: Van ilyen?
5: Nincs.
3: És más a felnőttek nyelve, mint a ti nyelvetek? Már nem a test részletek, hanem amit ők használnak, sokszor értitek, vagy sokszor nem értitek, amit a felnőttek mondanak.
5: Ez is, az is.
3: Amikor tanulni kell, kislányom, azt nem nagyon értjük, nem?
5: Nem.
2: Na jó, tudjátok, jó, hogy itt a Székreállókban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Most annyit változtatunk, hogy nem egy konkrét hír lesz, hanem a Dóri az állatvilágból hoz híreket, pontosabban egy érdekessége.
3: A békamentés a 2000-es évek második felében 2006-2007 körül kezdődött farmos mellett. Kezdetben egyszerű módszerekkel az úttestről mentették az önkéntesek a békákat, később terelőkerítés épült bő egy kilométer hosszan földbeásott vödörcsapdákkal. A két évtized alatt itt mentett több százezer kétéltő, több mint 90%-a barna ásó béka volt, de ezres nagyságrendben került elő vörös hasú unka, zöld leveli béka és dunai tarajos gőte is. 2025 volt az első olyan év, amikor a mentett békák száma sajnos csökkent 1000 alá, idén pedig már a 100-at sem ért el.
2: Én nem tudtam, hogy ennyi fajta béka
3: én
2: van.
3: Én sem.
2: Én azt hittem, hogy a béka béka. Ti ismertek, meg tudjátok különböztetni, hogy mi a leveli béka, a varangyos béka, a barna béka?
5: A legtöbbnek még a nevét se értem.
3: Hát igen.
2: Én se, de azt érted, hogy béka.
5: Igen.
3: Igen, vörös hasú unka, az mi? Az béka.
2: Az béka, én láttam egyszer.
4: Az igen? Az év békája. Az év kétéltőve.
2: És mondjuk béka BKV-val tud járni? Nem, neki nem lehet. Jó, bocsánat, nem ezt akartam kérdezni. Miért van az a mesékben, hogyha megcsókolsz egy békát, akkor királyfivá változik?
5: Az egy mese.
2: Na jó, de a mesében megtörténik, hogy egy békát megcsókolsz, és királyfi lesz belőle.
4: Szerintem azért találták ki, mert a béka az egy kis állat. Hát nem úgy mondom, hogy ilyen házi állat, hanem úgy kis állat, hogy kicsi, és undi is pont ezt akarták a mesébe izélni, hogy a hercegnő milyen bátor, meg hogy megcsókolja a békát.
3: És az undiból lesz egy nagyon helyes királyfi, vagy herceg?
2: Vajon fordítva is működik, hogyha egy szép herceget megcsókolsz, akkor béka lesz belőle?
4: Nem. Szerintem akkor, ha egy szép herceget megpofozol, akkor béka lesz, de ha megcsókolod, akkor mi kell?
2: Tényleg? De meg lehet pofozni egy szép herceget?
4: Nem illik. Hát pont ezért még nem
5: volt. A mesében lefejeztetnének téged.
2: Mert? Miért? Mert sárkány vagyok, a sárkányt szokták lefejezni.
3: Nem, hát mert rosszaságokat mondasz, nem?
5: De.
4: Vagy rosszaság.
2: Mi volt a rosszaság most ebbe, Panna?
5: A pofozás.
2: A pofozás, de azt a Récsi mondta.
5: De akkor is.
2: Akkor is nem szabad, igazad van.
4: Igen, pont ezért mondtam, hogy ezért nem szokott hercegfiből béka lenni, mert eddig senki sem volt olyan bátor, hogy megpofozzon egy herceget.
2: Jó, most összeraktam a képet.
0: Megvan. Mindjárt folytatódik a Székrálok molyadásra itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ébredezzünk együtt.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól, méghozzá Ortotai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Szerintetek a béka hüllő?
2: Nem, az kétéltű.
1: Kétéltű? Akkor mi a hüllő és a kétéltű között a különbség?
2: Hát úgy, hogy a hüllő az nagyon-nagyon kevés időt bír ki a szárazföldön, és de többet van a vízben inkább.
1: Mondjuk a gyík, aki hüllő, az a vízben van?
2: Ja nem, bocsánat, úgy, hogy a hüllő az pikkelyes.
1: Igen? Pikkelyes. A hüllő pikkelyes, de miért hüllő? Hogy ő hüll?
2: Nem.
1: Tehát hüll ő, de ha én hüllök, akkor én hüllök.
3: Tehát te ugyra, hűlsz.
1: Te hűlsz. Ők hűlnek, mi hűlünk, ti hűltök, ők hűlnek.
3: Ők hüllők.
1: Vagy ők hüllők.
4: Ezt nem értem most már.
1: Már én sem nagyon. Mondjuk ide most a stúdióba biciklivel jöttem. Kicsit laza lett benne a küllő. Azóta vagyok ilyen hüllő.
2: Ez csak a rim miatt
3: mondtad,
2: ugye?
1: Igen. Nem biciklivel jöttem. Ti jártok biciklivel egyébként valahova?
4: Igen, Balaton Lellén.
3: Mit árultatok?
2: Hát szerintem...
3: Na, hát most volt...
2: Cseresznyét.
1: Cseresznyét. És az hogy sikerült? Egyébként tök mindegy, hogy mit árul az ember, csak áruljon, nem?
4: De.
3: Jó sikerült? Sokan vásároltak? Sok
4: igen.
3: Voltak? Sok turista volt? Vagy magyarok vásároltak inkább?
2: Magyarok.
3: Magyarok.
1: Akkor forintba fizettek?
4: Igen.
3: Euró nem volt?
4: Nem.
1: Mi a különbség a forint és az euró között? Tudom, 360, de amúgy mi a különbség?
4: Az euró az több pénz.
1: Ti ismertek külföldi pénzeket?
4: Nem.
1: Hát de most mondtad, hogy euró az külföldi.
4: Jó, az eurót, az igen, de a többi.
3: És Amerikában milyen pénz van? Dollár.
2: Dollár.
1: Hát dollár, igen. Jaj, de jók vagytok.
3: Ügyesek vagytok.
1: A japánoknál milyen pénz van?
2: Nem tudom, én csak
4: japán pénz.
1: Japán pénz.
3: Igaz.
1: És Koreában?
4: Koreai
1: pénz. És Nigériába?
2: Nigériai.
1: Látjátok, ismeritek a világ összes pénznemét. Még a békákra visszatérve, miért fontos, hogy megmentsük a békákat?
2: Hát én mondjuk szeretem a békákat, szerintem cukik.
1: Nagyon édesek.
4: Ja.
2: Mi egyszer voltunk mamáiknál, és voltunk, így fürödtünk, és fogtunk egy kecskebéke, és azzal akartuk vinni, csak anya mondta, hogy nem.
3: Hogy néz ki a kecskebéka?
2: Az ilyen nagyon-nagyon kicsike béka, tehát így nem az a nagy, hanem az így ekkora.
1: És miért kecskebéka? Tehát szarva van?
3: Jaj, hogy
2: nem,
3: beszélsz.
2: Csak
1: már hogy van szarva, úgy értette.
2: Nincsen.
1: Akkor ilyen kecske szakálla van?
2: Nem, szerintem csak úgy, hogy gyors.
1: Mert... Gyors, mint a kecske? Egyébként ezek az állatmentések, a békák megmentése, ez arra van, hogy ugye egy útszakaszt lezárnak, mert az autósok, ahogy mennek gyorsan az úton, a közúton, pont egy ilyen béka vonulási útvonalon haladnak keresztül. Ezért az óvatlan kis békák, akik át szeretnének jutni az egyik oldalról a másik oldalra, át kell, hogy menjenek ezen a közúton, és hogyha nem figyel oda az autós, akkor kilapíthatja őket.
2: Mi egyik évben volt egy olyan, hogy bicikliztünk, és egy csomó csiga volt az úton, és mi folyton azt csináltuk, hogy ahol volt egy csiga, ott megálltunk, és gyorsan áttettük a másik oldalra, utána mentünk tovább.
1: De tudtad, hogy melyik irányba akar menni? Mert az egy kicsit kibabrálás a csigával, hogyha 4 óra alatt megpróbál elindulni, elmegy mondjuk jobbról balra, és te visszateszed jobbra. És kezdheti újra. Tudta irányba, abba az irányba helyezted el?
2: Hát úgy van, hogy volt ott egy bicikliút, és volt egy kicsi fő, és utána volt megint a kocsi. Tehát, hogy volt ilyen, akit oda tettem, ahová akart menni, de volt ilyen, akit megfordítottam, és a másik irányba tettem, mert nem akartam, hogy utána a kocsi meg megint. Mert a kocsi meg nem állhat meg, és kiszáll belőle az ember, az meg...
3: Lehet azóta is ott áll szegény, és gondolkodik, jaj, de cuki volt ez a kislány, de engem visszafordított, és még mindig itt vagyok, és nem tudok átmenni a túloldalra.
1: Panna, te mentettél már állatot?
4: Csak a pókokat.
1: Azt hogy mented meg? Hogy kell pókot menteni?
2: befogod egy pohárba, azt így kiviszed.
4: Hát nálunk Balaton lelején nagyon sok a pók, és azért amikor látom, hogy mivel sokáig nem voltunk lelején, ezért néha a fürdőszobában is szoktak lenni, uh-huh. és ezért kiviszem a garázsba.
1: De megfogod kézzel olyan bátorban?
4: Nem.
1: Ha nem?
4: Nem, ilyen vannak kis műanyag pohárkaim, abba így beleteszem, és így kiviszem.
1: Uh-huh. Meddig élhet egy pók?
2: Nem sokáig szerintem. Tehát, hogy ami a legtöbb ideig él, az sajnos a bolha.
1: Ezt honnan tudod? Beszéltél bolhával?
2: Volt egy ilyen környezet ismeret dolgozat, vagy így házi feladatunk, amiben össze kellett kötni, hogy melyik bogár él a legtöbbet, és oda volt írva, és a bolha az 2 évig
1: él. 2 évig? Uh-huh. Úristen, akkor az csak 2 szülinapja lehet. Ez kemény, viszont el tudja folyni a gyertyát a tortáján.
2: Katica meg szerintem 1 évet. Csak.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálok mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ébredezzünk együtt!

0: A mai nap folyamán észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék jó hír, hogy nem várható. Most nagyjából 2 és 10 fokot mérhetünk majd, délután pedig a maximumok 19 és 24 fok között alakulnak. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, viszonylag nyugalom van Budapestről, mint a környező utakon is. Viszont pár fontos információ tart a vasút híd felújítása a Rákóczi-Pesti hídfőjénél. A soroksárúti lehajtónál megváltozott a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a soroksári útra kanyarodni. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út Vörösvár út és a Katinyi Mártirok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út Vörösvár út között nem közlekedik karbantartás miatt. A H6-os hív hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomás karbantartás miatt. A pótlóbusz jár Közvágó híd, valamint Pest-Erzsébet felső között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, vigyázzanak magukra, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól, méghozzá Ortotai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Mi az a rovar, ami a legrövidebb ideig él?
2: Ja, azt szerintem ott van az a kis bogár, ami ott szokott, ilyen nyáron szokott ilyen párt keresni. Igen. Azt, hogy
1: egy ilyen napja van rá, vagy pár órája?
2: Pár órája csak, hogy...
1: Kérész? Kérész, tiszavirág.
2: Tiszavirág az.
1: Te hallottál már róla, Panna?
3: Nem.
1: És szeretnél hallani róla?
3: Talán.
1: Tényleg? Mert egyszer majd a nyár lesz, jövő nyáron, akkor már ötödikesek lesztek, elmehetünk a Tiszához, és megnézhetjük ezt. Úgy szokták hívni, hogy tiszavirágzás.
4: Igen, de
1: milyen furcsa,
4: szép,
1: hogy virágzás, de közben egy rovarról van szó. Uh-huh. És keresi a párját, egy napja van rá. Te hány napot szánsz arra, hogy megtaláld majd a párodat, ha felnőtt leszel?
3: Nullát.
1: Még egy picit annyit az állatokról így lezárásként, hogy mi a kedvenc állatotok? Van cicátok? Ezt sokszor mondtad már. Hány cicátok van?
3: Egy. De a szomszéd cicái mindig átjárnak lenni.
1: És mondd el, légy szíves, még egyszer a te cicádnak a nevét.
3: Kormi.
2: Nálunk volt nemrég egy olyan szoleres kirándulás, mert ugye nálunk a sulinak a szolerkórusa az így nagyon-nagyon sok mindent csinált, a nyáron is sokat tanultunk, dalokat, meg ilyesmi, és akkor az ének tanárunknak van egy nyaralója, és elvitt minket oda. És akkor busszal mentünk, és az Pulán volt.
1: Balaton felvidéken van, Kapocstól nem
2: és messze. Úgy volt, hogy ott volt egy nagy cica, és ezt folyton simiztük, és engem nagyon szeretett, és anyukám még később értek ide, tehát hogy a többiek addig elmentek busszal, mert mi ugye Füredre mentünk hétvégére, és akkor úgy gondolták anyáik, hogy könnyebb, ha én ott maradok, és akkor csak így Füredre. Már csak én voltam egyedül, meg az énektanárom, és visszajött a cica, és hozta a kölykeit.
1: Oh, ne! Bemutatni nektek, ugye?
2: Aha, ilyen nagyon-nagyon szuki, és várták a kaját, és mi pedig megetettük őket.
1: Hogy kell egy kis cicát megetetni?
2: Hát a nagy, az szerintem ő nem félte a emberektől, uh-huh. Tehát hogy meg az volt a lényeg, hogy a tetején fogja, különben azt hiszi, hogy az ujjad is kaja, tehát hogy megmaradja. És így kellett tartani a cicának, hogy így, és akkor úgy eszi meg.
1: Ja.
2: És a kis cicának pedig csak leteszed a földre, mert ő ugye nagyon-nagyon félt, és nem mert a kezedbe lenni, és akkor leteted, és amíg ő elvett, én gyorsan megfogtam,
1: jaj,
2: és akkor utána a tenyeremből megette, és nagyon-nagyon cuki volt.
4: Tegnap volt egy hír, hogy az Elte Trefort kertben van egy cica, már egy kicsit idősebb, és most szeretnének neki az eltések, hogyha vinnének élelmet, mert ez a cica egyébként nagyon-nagyon szeret enni, és akkor oda lehet az őrbódéhoz vinni a kaját neki. Egyébként rajta kívül még van azt hiszem 3 fiatalabb cica, akikkel együtt él, de tényleg akik mennek vizsgázni, mindig olyan mosolycsal az arcukra, mert kedves cicáról van egyébként szó, tehát ez a mindenki cicája.
0: Mindjárt folytatódik a Székreállók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ébredezzünk együtt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Székreállók mai adásra szól, méghozzá Ortotai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Tudjátok jól, hogy itt a rádióban szoktunk kvízkérdéseket feladni nektek. Most annyit változtatunk ebbe az évbe, hogy nem egy kvízkérdés lesz, hanem Dóri egy állatvilággal kapcsolatos állítást, kis tényt fog mondani, és a kérdés azzal kapcsolatos, ami benne van ebbe a kis hírbe. Tehát nagyon figyeljünk, mert a kérdés már eleve benne van a történetbe.
2: Melyik a világ leggyorsabb szárazföldi állata? Rövid távon akár 100 km per óránál is gyorsabban tud futni?
3: Gepárd.
1: Ugye?
3: Elvileg van egy nála gyorsabb állat, mert úgy van, hogy a gepárd az ugye nagyon-nagyon gyorsan fut.
1: Igen.
3: De ugye nagyon-nagyon gyorsan fut, és nem osztja be a erejét, és nagyon-nagyon gyorsan elfárad. És elvileg van egy patás állat, ami nagyon-nagyon gyors, nem annyira gyors, mint a gepárd, de sokkal többet be tudja osztani a erejét, és ezt elvileg van egy ilyen mese, amiben ezt így kipróbálták, és elvileg az a patás állat nyert.
1: Tényleg?
3: Mert a gepárd az folyton elfáradt, és...
1: Pihennie kell.
3: Aha, folyton.
1: A vízi emlősök közül ki a leggyorsabb?

0: Hát...
1: A delfin vagy a bálna?
0: A bálna szerintem annak nagyon-nagyon nagy a súlya, és általában ők meg nem szoktak versenyezni ezért. Tehát, hogy a bálnának az a lényeg, hogy éljen, és hogy a kicsinyére vigyázzon, meg hogy szaporodjon. Tehát, hogy nem hiszem, hogy egy olyan gyors állat, de meg nem kell nagyon másról félnie, hisz...
1: Akkora nagy.
0: Annyira nagy, hogy bármit, ha ráereszkedik valamire, akkor annak valószínűleg kompenzik.
2: És a vízisikló mondjuk nem gyorsabb egy bálnánál?
0: Vízisikló.
2: Mondjuk a vízisikló vízben van.
0: És hát is. Szerintem lehet, hogy a cápa gyorsabb.
1: Igen, a cápa nagyon gyors lehet. Na jól van, ez nagyon érdekes volt. Van még egy kérdés, amit a Dori föltesz.
2: A denevér nem csak siklik, hanem aktívan repül a szárnyaival. Melyik emblős képes erre?
0: Hát a denevér.
1: Hát persze, hát nagyon jó. Hát nagyon jó a denevér. Láttam már denevért?
0: Láttam szerintem. És állatkertben.
1: Állatkertben tartanak denevért?
3: Hát egy ilyen nagy.
1: Denevérházba?
0: Igen. Egyszer régen volt az, hogy Franciaországban nagybácsikemnál grill partit tartottunk, és csak mi voltunk, és a sarokban ott volt egy denevér, és a nagybácsikem megpiszkált, és kijött izéről egy denevér. És így világos volt, és teljesen lehetett látni, ahogy így a fekete denevér még elszállt. És így legalább ekkora volt az a denevér, tehát hogy nem kicsi volt. Meg Nagymaroson szoktak esténként ilyen kicsik is lenni, amiket így repkednek.
2: Igen, az aranyos.
1: De mintha ugyanazt az útvonalat járná be, nem? Tehát, hogy elrepül, op, vissza, elrepül, op, vissza, mintha úgy bolyongana. Szerintetek Batman létezik? Tehát van denevér ember?
0: Nem.
1: Az csak kitalálás?
3: Az csak egy képregény.
1: De hogyha lerajzolják, akkor csak létezik, nem?
0: Igen, elvileg a képzeletedben.
1: Nektek mi van a képzeletetekben? Mi létezik?
0: Rumini.
1: Rumini?
0: Meg a kis herceg.
2: Kis herceg.
3: Az a kis dimenzió.
2: Az mi?
3: Hát, hogy így zeneközben szoktam így elképzelni, hogy kis figurákat, akik így beilleszkednek a történetbe, és kb. Így mindig, amikor látok valami új dolgot és tetszik, akkor abba beleillesztem őket.
1: Jaj, de jó.
2: Ezt le kellene rajzolnod, vagy írni, nem? És lehetne belőle egy regényt akár.
3: Az a regény 1000 oldalas lenne.
2: Na!
1: Tényleg?
3: Vagy olyan 10 000.
2: Még 50 évesen is írnád, nem?
3: De.
1: Hát én azt kívánom neked egyébként, Panna, hogy írd meg ezt a könyvet. Igen. Majd valamikor. Én biztos elolvasnám, meg ugyanilyen nagy könyvfaló Récsi is, te is elolvasnád, a Dóri is könyvibádó, én magam is, Hajdú Sztív, aki ennek a műsornak a műsorvezetője volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és ránk áldoztátok az időtöket így a suli kezdés elején. Úgyhogy elköszönök mindenkitől. Műsorvezetőtársa Mortutai Dóri volt.
2: Sziasztok, lányok!
1: És a két fantasztikus lány, Récsi és Panna. Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében.

Ez volt a Székrálók mai adása, itt a Sláger hétvégében, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a YouTube csatornánkon vagy a Sláger FM alkalmazásában, és jön a mai nap folyamán a Sláger Piknik, a Lokopiknik, a Kerti Vasutak találkozóján irány a Slágerjárat, hiszen a Nyugati pályaudvarról hallgatói majd a Vasúttörténeti Parkba a Sláger vonattal juthatnak el, és a helyszínről, a Királyi Váróból már Kiskata fog bejelentkezni nagyjából 8:30 környékén, és egész nap a helyszínről folyamatosan bejelentkezik, tehát Kiskata és Somogyi Zoli, úgyhogy füleljenek bennünket a részletekért, itt a Slágeren pedig most zárjuk az órát. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggel!

0: az égen át.
1: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
4: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
4: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
4: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
5: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
5: Velem, Mautner Zsófival.
4: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: OLED Dreamsok, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
9: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
12: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
13: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot, és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot, és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-kötőjelcenter.hu-n.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség. Szeptember 30-án folyósítják a dízel támogatás első részletét. Védelmébe vette a megyei önkormányzatokat Pest vármegye önkormányzata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A júniusi-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján, azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MT-vel. A dízel támogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 000 forint, a jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagrét Szentangyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott, több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását, olvasható az elfogadott előterjesztésben. A megyei önkormányzatok feladatai nem kiüresedtek, hanem átalakultak, szögezte le a Pest vármegyei önkormányzat egy sajtóközleményben, amellyel a sajtóban megjelent információkra és kijelentésekre reflektáltak. Jelezték, hogy 2012-től alapvetően változott meg a megyei önkormányzatok szerepe, mivel a korábbi oktatási, szociális és kulturális intézményfenntartási feladatok állami kézbe kerültek. Eközben a tevékenységük középpontjába a törvényileg meghatározott területfejlesztési feladatok kerültek. Részt vesznek Európai Uniós programok tervezésében, végrehajtásában és monitoringjában, továbbá több ezer települési fejlesztés előkészítésében. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban nyílt Vasi a Japán Papír Ezer Arca című kiállítás, megközelítőleg 200 tárgyon keresztül mutatja be a hagyományos japán papír történetét, sokoldalú felhasználását és restaurálását. A tárlat a vasit nem csupán kézműves alapanyagként, hanem a japán kultúra és mindennapok egyik meghatározó identitás képző szimbólumaként tárja a látogatók elé. A múzeum gazdag gyűjteményére épülő kísérő programokkal és nemzetközi konferenciával kiegészülő kiállítás 2027. január 31-éig tekinthető meg. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, vasárnap már mindenhol 20 Celsius fok felett alakul, miközben a hajnalok azért hűvösek lesznek. Csapadékra mind szombaton, mind vasárnap kicsi az esély, és a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet szombaton többnyire 20 és 23, vasárnap már 21 és 25 fok között alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
0: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, viszonylag nyugalom van Budapestről, mint a környező utakon is, viszont pár fontos információ tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi-Pesti hídfőjénél. A soroksárúti lehajtónál megváltozott a forgalmi irány, csak egy-egy sávban tudnak a soroksári útra kanyarodni. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvár út és a Katinyi Mártirok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvár út között nem közlekedik karbantartás miatt. A H6-os hív hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomás karbantartás miatt. A pótlóbusz jár Közvágó híd, valamint Pest Erzsébet felső között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, vigyázzanak magukra, jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 7 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indítunk már is egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé, The Weeknd és a Blinding Lights, Hessel már is elsőként, jó reggelt!

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit a WordPress fotókiállításon, méghozzá szeptember 25-től egészen november 8-ig látogatható a budapesti Biodomban. A tárlat a világ legjobb sajtófotóit mutatja be, amelynek korunk legfontosabb történeteit dokumentálják. A kiállítás célja, hogy szembesítse a látogatókat a világ nehézségeivel és az emberek erejével. A képek az emberi következményeket is felvonultatják. Mindez tehát a Biodomban egészen november 8-ig, itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Billy Ocean slágere pedig már is jön az ébredés mellé most nálunk. Jó reggelt!

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a Magyar Vasút Történeti Parkot kapcsoljuk majd nem sokára, egészen pontosan előtte még a Királyi Várót is, hiszen a találkozó Nyugati Pályaudvar Királyi Várójában kezdődik majd a Sláger Piknikre, amely ugye egykor Ferenc József és Erzsébet királyi utazását is szolgálta, a helyszínre pedig hamarosan majd Kiskata is bejelentkezik, hiszen hallgatóink ott gyülekeznek majd, hogy elinduljanak a Magyar Vasút Történeti Parkba egy külön vonattal, méghozzá sláger vonattal, úgyhogy nem sokára élőben jelentkezünk. A Királyi Váróból most pedig Rácz Gergő és Orsova Irene közösen mostantól szól az óra zárásaként.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Son-Goku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Ti ismertek, meg tudjátok különböztetni, hogy mi a leveli béka, a varangyos béka, a barna béka?
10: A legtöbbüknek még a nevét se értem.
11: Hát igen.
9: Én se, de azt érted, hogy béka.
10: Igen.
11: Igen, vörös hasunka, az mi? Az béka.
9: Az béka, én igen. Láttam
12: béka. Egyszer. Az igen? Az év békája. Az az év két öltő.
9: És mondjuk béka, béka. Kávéval tud járni?
12: Nem.
9: Nem, neki nem lehet. Bocsánat.
7: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Drasztikusan fogy a magyar. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Mossák az Árpád hidat a hétvégén. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026. augusztusában folytatódott a hazai demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása. Az előző év azonos időszakához képest tovább csökkent a születések és a házasságkötések száma, míg a halálozásoké kismértékben emelkedett. 2026. augusztusában 5922 gyermek született, ami 7,4%-os csökkenést jelent az előző év augusztusához képest. Ezzel párhuzamosan 9452 ember vesztette életét, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. Különösen szembetűnő a házasság kötések számának visszaesése. Augusztusban 5633 pár kötött házasságot, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamera felvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható, tették hozzá. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. Mossák az Árpád hidat a hétvégén, a munkálatokat szombaton 1:30 és 1:30 között a híd déli Pest felé vezető, míg vasárnap ugyanebben az idősávban az északi Buda felé vezető oldalán végzik, magas nyomású környezet kímélő technológiával. A rendszeres tavaszi és őszi hídtakarítási program részét képező karbantartás idején az FKF fokozott figyelmet és megértést kér az autósoktól. Szeptember 26-án és 27-én a Lokopiknik várja a vasút és a régi járművek rajongóit a Magyar Vasút Történeti Parkban. A program ideális családi kikapcsolódás, hiszen a park mozdonyai, kerti vasútjai és interaktív látnivalói mellett külön rendezvényekkel is készülnek. A belépési jegyhez kötött, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális árakat és a részletes programot. A Vasút Történeti Park általános 2026-os belépője felnőtteknek 3200, gyerekeknek 1500 forint, de a rendezvény idején ettől eltérő jegyár is érvényes lehet. Ma sok napsütésre számíthatunk a főváros térségében, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge marad a légmozgás. A hajnali csípős hideg után délutánra 21 fok köré melegszik majd a levegő. Vasárnap és túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
15: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának. A legfrissebb közlekedési információkat itt hallhatják a Sláger FM-en. Az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon burkolatot javítanak, itt a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a lálósáv járható, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól pedig Újpesten a Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti a haladást, mert itt vízvezetéket javítanak. A 20. kerületben a Mártírok útján a Kossuth Lajos utcánál félpályás lezárásra kell készülni vízvezeték javítása miatt. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjárót karbantartás miatt a 170-es és a 270-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Rákospalota, Székely-Elek út és az Árokhát út megállót. Lezárják a mai nap folyamán 7 órától egészen este 8 óráig az M5-ös autópálya Szentlőrinci úti felhajtóját a burkolat javítása miatt. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: 8 óra után pár perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, már is indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégi pihenés mellé. A stúdióban Csáky Attila, Teddy Simszel indul már is az óra, tartsanak velem, jó reggelt!
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és irány most a Margit sziget, hiszen várnak mindenkit az Oktoberfesttel. Ezen a hétvégén a Margit szigeten várják a látogatókat. A nagyméretű rendezvény sátorban különböző koncertek és ételkülönlegességek kapnak helyet. Egész hétvégén tehát várják estig itt a kilátogatni vágyókat, a fesztivál sörkedvelőknek és a gasztronómia iránt érdeklődőknek egyaránt izgalmas lehetőségeket kínál a Margit szigeten ezen a hétvégén. Jó kikapcsolódást! Itt a Sláger FM-en pedig nem sokára majd Kiskata jelentkezik a Királyi Váróból, hiszen hallgatóink ott gyülekeznek, hogy elinduljanak a slágerpiknik helyszínére, a Magyar Vasút Történeti Parkba, ahol rengeteg szuper családi program, valamint kikapcsolási lehetőség vár mindenkire a mai nap folyamán egészen 18 óráig, úgyhogy érdemes ellátogatniuk. Nem sokára majd jelentkezünk a helyszínről, itt a Sláger FM-en pedig Miami Sound Machine és a Konga folytatja most az órát.

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és ma mai nap folyamán kitelepülünk ugye a Magyar Vasút Történeti Parkba, ahol érkezik majd a lokopiknik és a kerti vasutak találkozója. Egész nap a Sláger piknikkel várjuk a hallgatóinkat, tehát a Magyar Vasút Történeti Parkban. Sőt, 40 utasunknak az a szerencsés kiváltság jár, hogy már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger piknik, hiszen együtt utazhatnak majd a Sláger járaton egyenesen a Magyar Vasút Történeti Parkba, Kiskata pedig nem sokára majd a helyszínről is jelentkezik, úgyhogy érdemes kilátogatni a Magyar Vasút Történeti Parkba egészen este 6 óráig. Rengeteg, de rengeteg szuper programmal várunk tehát mindenkit. Itt a Sláger FM-en pedig most szétnézzünk az utakon, illetve ejtsünk egy pár szót a mai nap várható időjárásáról is. A mai nap folyamán csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Most nagyjából 2 és 10 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának. A legfrissebb közlekedési információkat itt hallhatják a Sláger FM-en. Az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon burkolatot javítanak, itt a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a lálósáv járható, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól pedig Újpesten a Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti a haladást, mert itt vízvezetéket javítanak. A 20. kerületben a Mártírok útján a Kossuth-Lajos utcánál félpályás lezárásra kell készülni vízvezeték javítása miatt. Szombaton lezárják a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjárót karbantartás miatt, a 170-es és a 270-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Rákospalota, Székely-Elek út és az Árokhát út megállót. Lezárják a mai nap folyamán 7 órától egészen este 8 óráig az M5-ös autópálya Szentlőrinci úti felhajtóját a burkolatjavítása miatt. 0630 30 30 95 8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hello, we're Coldplay.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét, és ugye a mai nap folyamán kitelepülünk a Magyar Vasút Történeti Parkba, ahol a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap a slágerpiknikkel várjuk a hallgatóinkat. Rengeteg, de rengeteg szuper program, és majd 40 utasunk már a nyugati pályaudvaron elkezdődik nekik slágerpiknik hangulat, hiszen külön sláger vonattal indulhatnak majd a Magyar Vasút Történeti Parkba, és a Királyi Váróból indul minden, Kiskata pedig már úton van a helyszíre. Szia, halló, már a pályaudvaron vagy.
1: Sőt, nem vagyok úton, de igen, már itt vagyok, megérkeztem, mert biztonsági játékos vagyok, és hát a Királyi Váróban lesz a találkozó, és én eddig nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy Királyi Váró. Itt a nyugati pályaudvaron, nem idejövök, nagy ez a nyugati pályaudvar, körbe kell járnom, mire megtalálom, fogalmam nincs, hogy hol lehet, csak a szemét nem szúrja ki az embernek egyébként.
0: Így hirtelen én se tudnám egyébként így rögtön megmondani, hogy hol van.
1: Belépsz a nyugati tér felől, a nyugati pályaudvarra, és bal oldalon van egy hosszú szakasz, ami így vezet ki a csarnokból a kinti sínekhez, és egy nagyon látványos, barna színű, hatalmas ajtó, gyönyörű felirattal a tetején. Az van egyébként oda írva, hogy Viribus Unitis, az az Egyesült Erővel, ugye ez volt a Habsburg-Lotaringiai ház híres mottója, és magának első Ferenc Józsefnek is ez volt a személyes mottója. Ez van az ajtó fölé írva. Szóval tényleg egy nagyon gyönyörű, impozáns kapu, ami mindig zárva van. Ez rejt egy olyan kincset, ami párját viszkítja. Egy barokk stílusú, a Sziszi terem, az Erzsébet királyné terem, az inkább rokokó stílusú díszítéssel ellátott csoda rejtőzik itt a nyugati pályaudvaron, ami tényleg nagyon-nagyon-nagyon ritkán látható, és hát ma abban a kivételes helyzetben részünk, hogy megnézhetjük és eltölthetünk bent egy pár percet, mielőtt indulunk a slágerpiknikre.
0: Bizonyám, úgyhogy kapcsolat még a helyszínről, meg útközben is folyamatosan majd tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy Katának köszönjük szépen, és hát akkor várjuk majd a további élménybeszámolót.
1: Nagyon szépen köszönöm, én pedig várom a találkozást a hallgatóinkkal.
0: Bizonyám. Egész nap jelentkezünk tehát a Magyar Vasút Történeti Parkból, méghozzá a slágerpiknikről, melyre érdemes kilátogatni. Rengeteg, de rengeteg szuper programmal várunk kint mindenkit. Itt a Sláger FM-en pedig már is zárjuk az órát Billy Joel slágerével, ez most nálunk az Uptown Girl. Jó reggelt!

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
5: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
6: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát. És a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
12: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Otthon a lépcsőházában támadták meg az MTK kapusát, akadozik a lomtalanítás a 3. kerületben. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Lakóházának lépcsőházában támadták meg Demjén Patrikot, a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK Budapest kapusát, aki súlyosan megsérült. Az incidens során a 28 éves labdarúgó lábközépcsonttörést szenvedett, jelenleg otthonában gyógyul, legkorábban az őszi szezon végére, december közepén térhet vissza a pályára. A hírt a csakfoci.hu írta meg, miként azt is, hogy a rendőrség megkezdte a nyomozást. Rendőrautónak csapódott egy furgon Székesfehérváron, a 62-es főút és a Mártírok útja kereszteződésében történt. történt a baleset szeptember 23-án délután. A budapestiautosok.hu által közzétett felvételen az látható, hogy egy rendőrautó megkülönböztető fény- és hangjelzést használva érkezik a kereszteződéshez. Pont ekkor balról egy furgon is érkezett, ami nagy erővel neki ütközött. Az ütközés után többen azonnal megálltak, kiszálltak járműveikből, és a balesetben érintettek segítségére siettek. A beszámolók szerint az ütközés során senki sem sérült meg. Ismét felfordulást hozhat a lomtalanítás a harmadik kerületi lakosság életében. Óbuda Békásmegyer területén szeptember 20-án kezdték a lomelszállítást, és a tervek szerint az utolsó körzetben október 5-én viszik majd el a kihelyezett hulladékot. A polgármester arról számolt be a közösségi médiában, hogy a MOHU idén sem tudja megszervezni a kerületi lomtalanítást rendesen, nem állnak rendelkezésre a megfelelő erőforrások a lomtalanítás zavartalan lebonyolításához. Kis László szerint, ahogy telnek múlnak a napok, a MOHU egyre nagyobb elmaradásban van. A hulladéggazdálkodó vállalat közben reagált a polgármester bejegyzésére. Azt írták, a közzétett fotó a kihelyezés időszakában készült, amikor az adott körzet lomtalanítása még nem fejeződött be. A képen látható helyszínről a hulladékot azóta elszállították. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. Nem fizet tovább Budaörs, a polgármester szerint ugyanis alaptörvény ellenes a szolidaritási adó. Wittinghoff Tamás arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást. Az AB azt is kimondta, hogy a 2025-ben Budaörsöt terhelő 6,1 milliárd forint összegű szolidaritási hozzájárulás kivetése is alaptörvény ellenes. Budaörs a felmérések szerint általában a leggazdagabb magyar települések között szerepel, tavaly az 5000 főnél nagyobb települések körében országosan a második leggazdagabb volt a lakók vásárló ereje alapján. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, vasárnap már mindenhol 20 Celsius fok felett alakul, miközben a hajnalok azért hűvösek lesznek. Csapadékra mind szombaton, mind vasárnap kicsi az esély, és a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet szombaton többnyire 20 és 23, vasárnap már 21 és 25 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
14: Már is érkezem a legfontosabb közlekedési információkkal. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a burkolatot javítják, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, így torlódik a forgalom, csak óvatosan. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői csomópont környékén a szokottabb erősebb forgalma számítsanak majd. Vasárnaptól lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, az Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. A közúti forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé, a Baross tér után a mai napon 8 órától egészen 14 óra 30-ig csatorna karbantartása miatt. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, mert itt csatornát javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Jó utat mindenkinek!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, és kezdetét veszi nem sokára a slágerpiknik a Magyar Vasút Történeti Parkban. Méghozzá 40 hallgató majd a Királyi Váróból a Nyugati Pályaudvarról slágervonattal indulhat útnak, de várunk mindenkit a helyszínen, jövünk a részletekkel, tartsanak velünk!

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a mai nap folyamán kitelepülünk ugye a magyar vasút történeti parkba, hiszen 10 órától majd elindul a slágerpiknik, a lokopiknik és a kerti vasutak találkozója keretében. Egész nap, tehát várunk mindenkit családi programokkal és rengeteg, de rengeteg kikapcsolási lehetőséggel a magyar vasút történeti parkból, a helyszíre pedig majd Somogyi Zolit kapcsolom nem sokára, és 40 utasunk már egyébként a nyugati pályaudvaron gyülekezik, hiszen nekik ott elkezdődik a slágerpiknik, hiszen a Királyi Váróban várakozhatnak, és egy külön slágerjárattal indulhatnak majd útnak a Magyar Vasút Történeti Parkba, innen pedig nem sokára majd Kiskatát is kapcsolom. A Sláger FM-en pedig most folytatjuk a délelőttet Bajorex és a Slep közösségével, ez most nálunk a még mindig.

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: A mai nap folyamán a térségben nem várható csapadék, így száraz időre készülhetünk, gyenge szél megmarad, ami kedvező körülményeket teremt a szabadtéri programokhoz. A hőmérséklet most nagyjából 10 fok körül alakul majd, a délutáni maximumok 22 és Veszprémben 21 fok körül alakulnak majd. És érkezem a legfontosabb közlekedési információkkal. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a burkolatot javítják, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, itt torlódik a forgalom, csak óvatosan. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán 10 órától 23 óráig az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői csomópont környékén a szokottabb erősebb forgalma számítsanak majd. Vasárnaptól lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, az Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. A közúti forgalmat a villamospályára terelik a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé, a Baross tér után a mai napon 8 órától egészen 14 óra 30-ig csatorna karbantartása miatt. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, mert itt csatornát javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és hát a slágerpiknik vár mindenkit majd a Magyar Vasút Történeti Parkban, de előtte 40 szerencsés hallgatunk a Királyi Váróból indulhat útnak majd ugye a Sláger FM külön vonatával, a helyszínen pedig már, ha minden igaz, akkor bent. Kis Kata, mi újság, bejutottál? Bejutottatok?
1: Ja, igen, üdvözlöm a hallgatókat is, bejutottam, és lassan bejutnak hallgatóink is. Szépen egyesével szállingoznak be ebbe a csodaterembe, amit egyébként borzasztó nehéz megtalálni, pedig annyira egyértelmű, hogy a Nyugati tér felől jön be az ember. A Nyugati pályaudvarra bal oldalon végig megy a fal mellett, és a tízes vágánynál van egy nagyon impozáns, világos barna színű, hatalmas díszes keretbe foglalt ajtó, mellette a falon régi kandelláberek, úgyhogy egyértelműen előtt a Nyugati pályaudvar többi bejáratától, többi ajtajától, tehát érezhetné az ember, hogy ez valami más. Most, hogyha bejövünk, akkor meg egy teljesen más világ tárul elénk. Valami hihetetlenül szép, bár igen rossz állapotban van, ráférne egy kis felújítás, de még így is lenyűgöző, és nagyon-nagyon impozáns a Királyi Váró. Ugye Első Ferenc József és Sziszti kedvéért építették ezt a Királyi Várót, ami egyébként a párját ritkítja, mert ugye Európa szerte csak a német nyelvterületen volt szokás ilyen királyi várókat építeni, úgyhogy Magyarországon is ezért

0: van, a császár és a császárné miatt, illetve a királyné miatt. Itt Budapesten, a nyugatiban és a keleti pályaudvaron, aztán átalakították ugye üzleti várovány részét, és Gödöllőn van még, az viszont nem a vasútállomás épületében, hanem egy különálló épület. Szóval tényleg nagyon ritkák a királyi várók, úgyhogy nagyon meg kell becsülnünk, hogy nekünk itt Budapesten a nyugatiban van egy, és tényleg lenyűgöző.
1: Ez egy hatalmas szó, és az is hatalmas szó, hogy most 40 szerencsés hallgatunk ide bejuthatott, és hát megnézheti belülről, és innen indulhattok majd útnak nem sokára.
0: Így van, nagyon izgatottak vagyunk mindannyian.
1: Biztosan nagyon szuper lesz az út, akkor még útközben úgyis egyeztetünk, illetve hát kapcsollak majd, kíváncsi vagyok, hogy milyen a hangulat, hogy érzitek magatokat, úgyhogy mindenféleképpen várjuk a beszámolót.
0: Jelentkezem majd hangulatjelzésekkel, addig is szia!
1: Kiskatának köszönjük szépen! A Sláger FM-en pedig zárjuk az órát már is, hiszen nem sokára délelőtt 10 óra lesz, Lady Gaga és a Hold My Hands ja már is most nálunk.
2: A Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
1: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: OLED Dreamsok, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
5: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
8: Volt nemrég egy olyan szoleres kirándulás, és akkor az énektanárunknak van egy nyaralója, és elvitt minket oda. Úgy volt, hogy ott volt egy nagy cica, és ezt folyton simíztük, és engem nagyon szeretett, na és anyukám még később értek ide, tehát hogy a többiek addig elmentek busszal, már csak én voltam egyedül meg az énektanárom, és visszajött a cica, és hozta a kölykeit.
9: Oh. Ne! De. Bemutatni nektek, ugye?
7: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Ma tartja 5. kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. Rózsaszín motorosok vonulnak végig Budapesten. 200 új gyalogos átkelőhely lesz a fővárosban. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Ma tartja 5. kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt, alelnököket választ a több száz küldött. Az MTI érintettektől származó információja szerint a pártelnöki tisztségért a szervezetet a 2018-as alapítás óta irányító Torockai László indul, és újraindul az elnök helyettesi poszton Dúró Dóra. Ringbe száll eddigi tisztségéért Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Az értesülés szerint összesen mintegy tucatnyian pályáznak alelnökségre, köztük a Mi Hazánk számos szakmai kabinet vezetője. Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szerint pedig már nagyon közel vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén le tudnák ütni. Karácsony szerint a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritási hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi. Rózsaszín motorosok vonulnak végig Budapesten a Magyar Rákellenes Liga által szervezett megmozduláson. A rózsaszínbe öltözött motorosok a mellrák elleni küzdelem jegyében vonulnak végig szombaton Budapesten. A céljuk felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. A közlés szerint a felvonuláshoz csatlakozik majd a 81 éves Endrész László magyar származású artista, aki másfél nap alatt teljesít egy több mint 2000 kilométeres motoros túrát Angliától Budapestig. E különleges vállalás egyszerre Guinness rekord kísérlet és jótékonysági kezdeményezés. 200 új gyalogos átkelőhelyjel, számos akadálymentes villamos megállóval és járdával, valamint biztonságosabb lakóutcákkal gazdagodhat a következő években Budapest a fővárosi közgyűlés által pénteken elfogadott új gyalogos stratégia szerint, tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-t. 2030-ra a fővárosi villamos megállók felének akadálymentessé kell válnia, és cél további 200 új gyalog átkelőhely létesítése is. A terv szerint 2035-re valamennyi olyan fővárosi csomópont akadálymentesítését elvégzik, ahol közúti aluljáró található lehetőleg felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása a Rumbak-Sebestyén utcáig tartó szakaszon, egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet város polgármestere Nieder Müller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbak-Sebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fáknak új helyet keresnek a kerületben, helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csaknem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak. Egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén, a hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, vasárnap már mindenhol 20 Celsius fok felett alakul, miközben a hajnalok azért hűvösek lesznek. Csapadékra mind szombaton, mind vasárnap kicsi az esély és a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet szombaton többnyire 20 és 23, vasárnap már 21 és 25 fok között alakul.
12: És vigyázzanak magukra, a legfrissebb és legfontosabb közlekedési információk érkeznek már is itt a Sláger FM-en. Az M1-es autópálya Hegyes Halom felé vezető oldalán Szárligetnél több jármű ütközött össze. Itt a 46-os kilométernél a határ felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A főváros felé vezető oldalon nem lehet tovább haladni az átteret belső sávban, mindkét irányban nagyjából 5 kilométeres a torlódás, aki teheti válaszol másik útvonalat. Az M7-es autópályán Budapest felé vezető oldalán Fonyódnál balesetesztek a 152-es kilométernél, csak a külső sáv járható, itt is fokozott figyelemmel vezessenek. Kicsit távolabb az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon burkolatot javítanak, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leálló sáv járható, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól lezárták a félútbányt a második kerületben a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, mert itt csatornát javítanak továbbá. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombaton, egészen 14 óra 30-ig csatorna karbantartása miatt. Jó utat mindenkinek!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, a stúdióban Csák Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk, és kapcsoljuk majd a Magyar Vasút Történeti Parkot, hiszen Somogyi Zoli és Kiskata is a helyszínre jelentkezik majd. Tartsanak velünk, jó reggelt! Sláger!

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a Magyar Vasút Történeti Parkba kitelepülünk a mai nap folyamán, ugye a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap slágerpiknikkel várunk mindenkit, rengeteg szuper program és kikapcsolódás vár mindenkire, és 40 szerencsés hallgatunk a Nyugatiból egy külön vonattal, a slágerjárattal indulhat el a Magyar Vasút Történeti Parkba, és előtte a Királyi Várót is megnézték, ha minden igaz. Kiskata pedig már is a helyszínen, mi újság?
1: Szia, üdvözlet ismét a kedves hallgatóknak. Bizony, itt vagyunk, és éppen szállunk fel ebbe a kicsi aranyos cuki kis vonatba, ami a miénk, ahol 40 utassal együtt zakatolunk majd a Magyar Vasút Történeti Parkba. Rajta nagy Sláger FM logó, nagyon szép, zöldre van fest, nagyon, tényleg nagyon szép, egy igazán szép kis szerelvénnyel megyünk ki. Most látom először, hogy ezért vagyok ennyire lelkes, hogy jaj, nagyon újjongok.
0: Elképesztő élmény. Nekem gyerekkoromból van ez meg, de azt gondolom, hogy ez egy külön járat, csak a 40 hallgatónak, csak nektek. Szerintem ez fantasztikus lehet. Én egy képeket még nem láttam, de most így elképzeltem, ez fantasztikus élmény.
1: Folyamatosan készülnek, meg készítünk egy videót, és nekem egyetlen egy bajom van. Megvan az az érzés, amikor az ember megy osztálykirándulásra, és felszáll a járműbe, amiben utazik, és azonnal éhes lesz?
0: Igen.
1: Aha. Nekem is.
0: Figyelj, kint biztosan, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeretne szerintem enni.
1: Az egészen biztos. Legközelebb már a Magyar Vasút Történeti Parkból jelentkezem, hogy addig is várunk minden kedves hallgatót kint a helyszínen, viszont ezt a készülékek előtt is.
0: Bizonyám, úgyhogy jó vonatozás nektek, Katát nem sokára kapcsoljuk majd, vigyázzatok magatokra.
1: Szia-szia!
0: Katának köszönjük szépen! A fotók és a videók pedig folyamatosan készülnek, érdemes ellátogatni a Sláger FM Facebook oldalára is, Instagram oldalunkra is, vagy éppenséggel kilátogatni a Magyar Vasút Történeti Parkba. B52 és a Love Shack pedig már is jön itt a Slágerem most.

0: Ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szombor slágerét hallgattuk meg az előző percekben, aki idén nyáron a Sziget Fesztiválon is fellépett, elképesztő koncert. Dalot én élőben láttam, ha lehet, akkor megnézni megint. Viszont most irány a Magyar Vasút Történeti Park, hiszen a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap slágerpiknikkel várjuk a hallgatóinkat, tehát a Magyar Vasút Történeti Parkban egészen este 6 óráig. Családi programok, kikapcsolódási lehetőség, rengeteg, de rengeteg élmény vár mindenkire, tehát a sláger piknikkel, úgyhogy nem sokára majd kapcsoljuk Somogyi Zolit is a helyszínre, valamint Kiskata is jelentkezik, Zoli már kint van, Kiskatai pedig nem sokára megérkeznek, hiszen 40 szerencsés hallgatónk a nyugati pályaudvarral egy külön slágerjárattal érkezik majd meg a Magyar Vasút Történeti Parkba, úgyhogy élménybeszámoló nem sokára. Itt a slágeren most ejtünk egy pár szót most az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is. A mai nap folyamán észak-nyugat felől kiderül az jég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék jó hír, hogy nem várható. Most nagyjából 2 és 10 fokot mérhetünk majd, délután pedig a maximumok 19 és 24 fok között alakulnak. Jó utat és vigyázzanak magukra, a legfrissebb és legfontosabb közlekedési információk érkeznek már is itt a Sláger FM-en. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárligetnél több jármű ütközött össze. Itt a 46-os kilométernél a határ felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A Fűváros felé vezető oldalon nem lehet tovább haladni az átterelt belső sávban, mindkét irányban nagyjából 5 kilométeres a torlódás, aki teheti válasszon másik útvonalat. Az M7-es autópályán Budapest felé vezető oldalán Fonyódnál balesetesztek a 152-es kilométernél, csak a külső sáv járható, itt is fokozott figyelemmel vezessenek. Kicsit távolabb az M0-as autó déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon burkolatot javítanak, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leálló sáv járható, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól lezárták a félútbályt a második kerületben a Pasaréti úton, a Ditra utca közelében, mert itt csatornát javítanak továbbá. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után szombaton, egészen 14 óra 30-ig csatorna karbantartása miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: És mindenkinek ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. És hát a magyar vasút történeti parkba kitelepült a Sláger FM, hiszen a slágerpiknik vár mindenkit, méghozzá a lokopiknik és a kerti vasutak találkozója keretén belül. Egész nap családi programokkal is rengeteg, de rengeteg kikapcsolási lehetőséggel várunk mindenkit. Tehát a magyar vasút történeti parkból, Somogyi Zoli pedig már is kapcsolom a helyszínről. Szia Zoli, mi újság?
1: Szia Ati, és üdvözlöm a hallgatókat is valóban innen a magyar vasút történeti parkból. Hát ugye az elmúlt napokban annyit beszéltünk arról Petrával is, hogy mennyire izgatottak vagyunk, hogy jövünk, és elérkezett ez a nap, és hála az égnek gyönyörű időnk van, csodásan süt a nap, és 21-22 fokot ígérnek napközbenre. És közben már figyelj, itt gyűlnek az emberek, és persze nem csak a mi hallgatóink, hanem nagyon sokan jönnek el. Én mégis arról kérdezném Svéd Norbertet, aki a park vezetője, igazgatója, hogy mire vagytok a legbüszkébbek? Nyilván arra is, hogy nagyon nagy az érdeklődés egy-egy ilyen hétvégén. De egyébként összességében te mondjuk mire vagy a legbüszkébb?
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon örömteli számunkra az, hogy ez a 20. alkalom a kerti vasút életében, ugye jubilálunk is ebből a szempontból, illetve tulajdonképpen ez egy ilyen közösségépítő program, és azt szeretnénk, hogyha minél többen látogatnának ki. Nyilván ugye a H0-es méretben a terepasztal az egy ikonikus dolog, és ugye nagyon sokunknak volt talán gyerekkorunkban. Manapság meg nagyon sokan már ugye ebben a kerti vasúti méretben gyártanak járműveket otthon is. Ugye itt ez most egy nemzetközi találkozó, vannak szlovákok, csehek, horvátok is, szlovének, tehát tényleg nemzetközi a csapat, nagyon szép dolgokat lehet látni.
1: Ezek nagy része, vagy szinte mindegyike kézzel készített mozdony, és hogy rendbe tegyük a fogalmakat, ugye a kerti vasút az azt jelenti, hogy nagyjából, ha jól emlékszem, akkor 1:9 méretarányra rendelkezik, tehát ezek akkorák ezek a vonatok, hogy rá lehet ülni a hátukra és utazni rajtuk.
2: Igen, ugye többféle szabvány van, nálunk ez a 7,1 col, tehát egészen pontosan 184 mm nyomtávval közlekedik. A járművekben néha van egy pici csalás, ugye mi néhány évvel ezelőtt pont a 424-es, ugye ikonikus 424-es gőzös 100 éves évfordulójára készítettünk egy kicsinyített változatot, és bár ránézésre ugyanúgy néz ki, mint a nagy, azért egy minimális torzítást kellett alkalmazni, hogy megfelelő gőz teljesítménye legyen, de igen, tehát ez a 8-1-8-1-9 méretarány, és pont emiatt igen, rá is lehet ülni, illetve hát ugye a maga a szerelvény, amit vontat, azon akár 20-22 ember is kényelmesen elfér.
1: És hát hozzá kell tennem, ha már a 424-est említetted elsőként, hogy ez valódi gőzmozdony, tehát pontosan úgy működik, mint az igazi, tehát lapátolják bele konkrétan a szenet, ég benne, lobog benne a tűz a kazántérben, ez fűti fel, és ezáltal tud mozgásba lendülni, de egyébként több ikonikus mozdony is megtalálható itt. Hogyha valakinek mondjuk a balatoni nyári emlékeiből emlékezetes a annó narancssárgára, vagy alkalmanként pirosra festett orral rendelkező nohab mozdony, hát az is megtalálható itt a parkban. Vagy például az egykori úttörő vasútnak az a mozdonya, ami sokáig emlékszem, hogy ki volt állítva fönt a végállomásnál, a Széchenyi hegy tetejénél.
2: Így igaz, ez MK49-es, ami szintén egy ikonikus jármű, ezt ugye néhány évvel ezelőtt készítették el kollégáim ugye kicsinyített méretben. Ez a szerelvény az azért is különleges számunkra, mert ez volt az első olyan saját gyártású szerelvény, amire már nem ráülnek a vendégek, hanem beleülnek. Illetve ugye idén a gyereknap alkalmával debütált egy új kocsink, ez pedig egy mozgássérültek szállítására is alkalmas kocsi, úgyhogy ha valaki így látogatna ki hozzánk a nap folyamán, akkor nekik is lehetőségük lesz majd kerti vasúttal utazni.
1: És hát bocsánat, de azért is fontos a mi számunkra, mert ez az a szerelvény, amelynek oldalán a Sláger FM logója látható mindenhol. Én bízom benne, hogy majd a Sláger FM Facebook oldalán erről nagyon sok fényképet láthatnak. Akik ellátogatnak ide, remélem, hogy megosztják, de majd mi is töltünk föl képet. Svéd Norbertnek, a vasúttörténeti park vezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy befogadtatok bennünket.
2: Nagyon örülünk, hogy itt vagytok.
1: Attila, szó a stúdióé.
0: Zoli, nagyon szépen köszönöm, rengeteg, de rengeteg szuper program vár mindenkire, tehát a Sláger Pikniken, a Magyar Vasút Történeti Parkban egészen este 6 óráig látogathatnak. Ide ki érdemes mindenféleképpen fontolóra venni. Én biztosan, hogy elindulnék, ha most tehetném. De itt vagyok önökkel, egészen délig, van már is a színvak, már is

Jó hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. És a Sláger FM a kitelepül a magyar vasút történeti parkba, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap saját slágerpiknikkel várjuk Önöket. Egészen 18 óráig ellátogathatnak, rengeteg, de rengeteg szuper kikapcsolási lehetőség, élmény, családi program, mindez a magyar vasút történeti parkban, nem sokára pedig a helyszínről majd Kiskata is jelentkezik, valamint Somogyi Zolit is kapcsoljuk a következő órában is. Egészen este 6 óráig folyamatos az élménybeszámoló itt a Sláger FM-en, úgyhogy még nem későt át elindulni a vasút történeti parkba. Mi pedig zárjuk már is az órát bombonslágerével, ez most a Sorry Csúd itt a Sláger hétvégében.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Milliós bútorokkal rendezték be a minisztériumot. Napokon belül érkezik a dízel támogatás első részlete. Visszaveszik a telket a Szent Angyaloktól. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztériumnak szánt épület felújítása nettó 70 milliárd forintba került, a beszerzési listán pedig több milliós bútorok is szerepeltek. A bútorlistán szerepel többek között egy miniszteri tárgyalóasztal 15,7 millió forintért és egy miniszteri dolgozóasztal 8,2 millió forintért. A miniszteri használatra szánt tételek között volt 19 darab fogas is, darabonként 475 ezer forintos áron. A 444 megkeresésére a Belügyminisztérium azt közölte, hogy bútorzattal berendezve vették használatba az ingatlant. Varga Mihály alap megkeresésére a Facebook oldalán azt írta, a felújítás az országgyűlés által jóváhagyott költségvetésből történt, a kivitelezést a PM Térhat Nonprofit Kft. Végezte. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MD-vel. A dízel támogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagrét Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását, olvasható az elfogadott előterjesztésben. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált 3 tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője taggá választását. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott pénteken a Puskás Arénában a vendég ukránoktól a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, később Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt Danilo Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn 20:45-től Belfastban. Ma sok napsütésre számíthatunk a főváros térségében, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Délutánra 21 fok köré melegszik majd a levegő. Vasárnap és túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
2: Mondom már is a legfrissebb és legfontosabb közlekedési információkat. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, tovább a Rákóczi úton is sokan autóznak mindkét irányban, illetve Budai alsórakparton is szakaszonként torlódik a forgalom. Az M0-es autó déli szektorában az M1-es autópálya felé, ugye Dunaharasz színál csak a külső és a lálósáv járható, karbantartás miatt itt már jelentős torlódás alakult ki. Az M1-es autópálya Hegyesalon felé vezető oldalán Szárligetnél több jármű ütközött össze, itt a 46-os kilométernél, a határ felé vezető oldalon csak egy sáv járható és nagyjából 3 kilométeres a kocsisor. A főváros felé vezető oldalon nem lehet tovább haladni az átteret belső sávban, itt már 8 kilométeres a torlódás, aki teheti, válasszon tehát másik útvonalat. Kicsit távolabb, az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Fonyódnál baleseteztek, a 152-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt is vezessenek nagyon óvatosan. Hétvégén pedig mossák az Árpád hidat, ezért a mai nap folyamán 6:30 és 13:30 30 között a Pest felé kell forgalmi korlátozásra számítani. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a Magyar Vasút Történeti Parkba kitelepült a Sláger FM, hiszen zajlik a Slágerpiknik, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozó keretében, a helyszíre pedig nem sokára Kiskata és Somogyi Zoli is jelentkezik. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és hát zajlik a Slágerpiknik a Magyar Vasút Történeti Parkban. Kiskata pedig már, hogy hallom, megérkeztetek a helyszíne, hiszen 40 szerencsés hallgatunk, ugye, a Sláger járattal érkezett meg a Vasút Történeti Parkban. Milyen volt az út? Szia, Kata!
1: Így van, kizakatoltunk, üdvözlet minden kedves hallgatónknak. Nagyon izgalmas volt az út, igazi retro élményben volt részünk. Fantasztikus volt a hangulat a vonaton is. Nagyon sokan voltunk, 40 ember éppen, hogy elfért rajta, viszont ez a kis vonat egyébként kipróbálható, mert folyamatosan jár a Magyar Vasút Történeti Park és a Nyugati Pályaudvar között, úgyhogy akár ezzel is ki lehet ide látogatni. Nagyon jó itt kint a hangulat, én bevallom őszintén, életemben először vagyok a Magyar Vasút Történeti Parkban, és igen, már a megérkezéskor lenyűgözött, hogy ez milyen hatalmas, és hogy itt mindenhol vonatok vannak. És igen, meg a hajtányok, meg ilyen térdmagasságban egyszer csak megállít egy szemafor, elkezd villogni pirosan, és csak elrobog a térded előtt egy kis kerti vasút. Hát valami hihetetlen nagy élmény.
2: Igen.
1: Nagyon klassz. Úgyhogy ma is, holnap is itt várnak mindenkit sok szeretettel, és nagyon jó hangulattal, és nagyon sok élménnyel, úgyhogy jöjjenek ma, mi is itt vagyunk a Sláger FM-mel.
0: Igen, nem késő még elindulni, hogy este 6 óráig várunk mindenkit, tehát a Sláger piknikkel, tényleg rengeteg családi program. Azt gondolom, ez egy szuper kikapcsolás lehetőség felnőtteknek is, ahogy mondtad, tényleg téged is lenyűgöz, és azt gondolom, a gyerekeket pedig teljesen el tudja varázsolni.
1: Abszolút. Igen.
0: Tök jó. Úgyhogy hát akkor jelentkezünk még, és most zenélünk itt a Sláger. Huey Lewis and the News és The Power of Love, ez ja már is itt a Sláger hétvégében. Most jó pihenés!

0: A Jonas Brothers slágere pörgette most fel a szombat délelőttünket itt a Sláger FM-en, és hát kitelepültünk a Magyar Vasút Történeti Parkba, ahol a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap saját slágerpiknikkel várunk tehát mindenkit. Rengeteg, de rengeteg családi élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt a Vasút Történeti Parkban, nem késő elindulni egészen este 6 óráig, tehát várunk kint mindenkit. És hogy milyen az időjárás, ezt pedig Katától már is megkérdezzük. Igazi vénasszonyok nyarában van mai nap folyamán részünk, nagyjából 19 fokot mérhetünk majd, de hát Kata, erősíts meg, hogy a helyszínen milyen az időjárás.
1: Éppen most néztem rá én is a telefonomra, 19 fokot mutat valójában az én telefonom is. A hőérzet ez egy picit magasabb szerintem, és még megy följebb, hiszen 22-23 fokot ígértek már a meteorológusok. Nagyon szép idő van, 100 ágra süt a nap itt a Magyar Vasút Történeti Parkban is.
0: Bizonyám, csapadék nem lesz, úgyhogy irány a Vasút Történeti Park. Mondom már is a legfrissebb és legfontosabb közlekedési információkat. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, továbbá a Rákóczi úton is sokan autóznak mindkét irányban, illetve Budai alsó rakparton is szakaszonként torlódik a forgalom. Az M0-es autó déli szektorában az M1-es autópálya felé, ugye Dunaharasz színál csak a külső és a lálósáv járható, karbantartás miatt itt már jelentős torlódás alakult ki. Az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán Szárligetnél több jármű között össze, itt a 46-os kilométernél, a határ felé vezető oldalon csak egy sáv járható és nagyjából 3 kilométeres a kocsisor. A főváros felé vezető oldalon nem lehet tovább haladni az átteret belső sávban, itt már 8 kilométeres a torlódás, aki teheti, válasszon tehát másik útvonalat. Kicsit távolabb az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Fonyódnál baleseteztek, a 152-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt is vezessenek nagyon óvatosan. Hétvégén pedig mossák az Árpád hidat, ezért a mai nap folyamán 6:30 és 13:30 között a Pest felé kell forgalmi korlátozásra számítani. Jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: Ez a Sláger FM, jó hét, Ziggy, jó pihenést mindenkinek, már is a Magyar Vasút Történeti Parkba kapcsolunk, hiszen a Sláger FM kitelepült, a Sláger Piknik zajlik jelenleg is a Magyar Vasút Történeti Parkban, rengeteg családi program, kikapcsolódási lehetőség, érdemes kilátogatni egészen este 6 óráig, Somogyi Zoli pedig a helyszínen. Hello, hello, mi újság most odakint?
1: Szavasz, Ati, és köszöntöm ismét a Sláger FM hallgatóit. Amikor nemrég jelentkeztem, akkor ugye boldogan újságoltam, hogy van a Sláger FM-nek egy saját szerelvénye, a Kerti Vasúton. Ez ugye egy olyan méretezésű modellvasút, aminek a tetejére rá lehet ülni és utazni rajta, pontosabban hát ennél a szerelvénynél bele lehet ülni. De legalább ennyire fontos, hogy például itt van a kávédaráló, amivel szintén lehet ma utazni. Ez egy ikonikus gőzmozdony, amely a Magyar Vasút egyik büszkesége, és ezzel is lehet itt róni a köröket a Vasút Történeti Parkon belül. És ha már a gőzmozdonyt említem, itt van mellettem Svéd Norbert, aki a park vezetője, a Vasút Történeti Park igazgatója. Azt látom, hogy neked szívügyed az érték megőrzés, és itt nem csak erre az egy gőzmozdonyra gondolok.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Nagyon fontos számunkra az, hogy ezt a hagyományt őrizni tudjuk. Ugye nyilvánvalóta vasútnak egy fénykora, és abban bízunk, hogy hamarosan újra eljön majd egy aranykor. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a felnövekedő generáció is megtapasztalhatja akár azt az utazási élményt, amit egy gőzmozdony nyújtatott, vagy azokat a most nevezzük boldog békeidőbeli kocsikat, amik ugye itt a Vasút Történeti Parkban megtekinthetőek, hiszen a legöregebb vasúti kocsink 1868-as gyártású, pont egy idős ugye a MÁV-val, illetve...
1: Bocsáss meg, ez a Tikfa kocsi esetleg, ami egykor az Orient Expresshez tartozott?
2: Nem, a Tikfa kocsi ennél már egy fiatalabb jármű, ugye az 1912-es kocsi, persze hát ugye nyilván az sem fiatal, és az nem magyar gyártású. Bár ugye a Prága mellett is Mihofban készült, és nyilván ugye a osztrák-magyar monarchia idejében azért ugye máshol voltak azok a bizonyos határok, úgyhogy sok manapság már nem magyarnak tekinthető jármű tulajdonképpen azért rendelkezhet magyar gyökerekkel. Szóval visszatérve, nagyon fontos számunkra az, hogy ezeket a járműveket ne csak megpróbáljuk megőrizni, hanem használatban mutassuk be őket, és többek között ugye ezért is van alkalom most is például ugye a gőzmozdonyon való utazásra, de időről időre szervezünk olyan jellemzően ugye országhatáron belüli nosztalgia utazásokat, amit gőzmozdonnyal, korabeli kocsikkal szervezve megtapasztalhatják az emberek. Egy picit kiszakadhatnak a mindennapi mókuskerékből, és talán nem az a mindig a cél, hogy A-ból B-be eljussunk, hanem magát az utazást próbáljuk meg egy kicsit élvezni, kikapcsolódni.
1: Nem vitatva a digitalizáció időszerűségét, meg a jogát, hogy ez tök jó nyilván, hogy segítséget jelent a mindennapokban. Én azt látom, hogy az emberek pont ezért viszont a másik oldalon egyre nyitottabbak a valódi kézzelfogható élményekre. És most az előbb pont bele tülkölt szerintem az egyik mozdonya itt a kis beszélgetésünkbe, de amikor az előbb elrobogott mellettem az egyik gőzmozdony, átérezni, hogy dübörög a talaj a lábunk alatt, és azok a hangok, azok az illatok, én mindenkit biztatnék, hogy ebbe kóstoljon bele, és hát további kellemes rádiózást kívánok a Sláger FM mellett, majd Kata még biztos jelentkezik, én megyek még a dolgomra, hiszen itt helyben az a megtiszteltetésért, hogy én lehetek a műsorvezető, és ma még mozdony bemutatónk is lesz, meg egy csomó csoda. Ati, köszi az érdeklődést!
0: Nagyon köszi, Zoli, várnak mindenkit tehát a Magyar Vasút Történeti Parkban, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, ahol is zajlik a Sláger Piknik egészen este 6 óráig, rengeteg szuper családi programmal, kikapcsolódási lehetőséggel, érdekességgel, úgyhogy érdemes kilátogatni tehát a Magyar Vasút Történeti Parkban. Itt a Sláger FM-en pedig már is zenélünk, Csádi és Király Linda közösen játszom, ahogy lélegzem, ezt szóval már is most nálunk.
3: Néztem az üvegen át.

0: Olivia Dean újdonsága szólt itt a Sláger hétvégében. Szép napot kívánunk mindenkinek és jó hétvégét, jó pihenést! Irány a vasútörténeti park, hiszen a Sláger FM kitelepült. A Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója keretében egész nap Sláger piknikkel várjuk a hallgatókat. Rengeteg élmény, rengeteg kikapcsolódási lehetőség és folyamatos élmény beszámoló a délutáni órákban is, úgyhogy kint is zajlik az élet. Mindenféleképpen induljanak el, bent viszont már Karakas Balázs a stúdióban. Hello, hello, mi újság?
1: Hello, szia! Hát teljes mértékben vasútlázban égek ma én is, bár én autóval jöttem idáig.
0: Igen, igen, igen.
1: Elképesztő dolgokat lehet ott látni a Sláger FM kollégái mellett. Nem utolsó sorban a kollégáimmal is lehet találkozni, egy-két jó szót váltani, beszélgetni. Megvan ennek a mai napnak szerintem a hangulata.
0: Abszolút, úgyhogy azt gondolom kicsik és nagyok egyaránt megtalálják kint a lehetőséget, sőt egyébként a felnőtteket is lenyűgözi a vasúttörténeti park. Én gyerekként nagyon sokat jártam, de mindenféleképpen használják idő után lehetőséget, úgyhogy irány tehát a Sláger piknik. Balázs, neked jó munkát a délutára.
1: Köszönöm szépen, ad is jó pihit.
0: Köszönöm szépen a viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
5: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
11: Tudjátok, van olyan szleng, én most hallottam pár hónappal ezelőtt, hogy Six Seven. Hallottatok? Rájöttem, hogy mit jelent. Hát az, hogy most jártok suliba, akkor Six Seven, ugye 6-kor kell kelnetek, hogy 7-kor elinduljatok. Nem azt jelenti?
12: Nem. Ezt a fiúk kezdték el, és én a mai napig nem értem, hogy mit jelent.
11: Én se.
13: Elvileg arról szól, hogy Amerikában volt egy ilyen kosáredzés, és volt egy ilyen kamera is. 6-7 volt az állás, és egy fiú beleoldította a kamerából, hogy Six Seven.
11: Na, Six Seven. Na végre tudjuk.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Berlin és Budapest újra szorosabban együtt fog működni. A Tisza és a Fidesz is kivizsgáltatná a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzését. Sok közé rejtett mobilokat akartak becsempészni a börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar-német katonai együttműködés erősítését és a védelmi képességek növelését ígérte Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter budapesti megbeszélésüket követően. Pistorius kiemelte, hogy a logisztikai, képzési és fegyverrendszer átadási partnerséget az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetés és hibrid támadások teszik indokoltá, miközben elismeréssel szólt a hazai demokratikus folyamatokról is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy a megbeszéléssel helyre állt a két ország közötti jó viszony, és rámutatott, hogy a magyar haderőfejlesztés és a NATO kötelezettségek teljesítése nagy mértékben épít a német hadiiparra. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán, miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikáira, míg a Podmanicki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamera felvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható, tették hozzá. Azt érte, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. Szeptember 26-27-én különleges mozdonyokkal és szerelvényekkel népesül be a Magyar Vasút Történeti Park 20 éves kerti vasútja. A Lokopiknik és kerti vasutak találkozójára 8 külföldi és 9 magyar csapat érkezett Budapestre. A találkozóra hazai kerti vasutasok mellett Csehországból, Szlovéniából, Horvátországból és Németországból is elhozták saját építésű mozdonyaikat, különleges villamos járműveiket, és még egy különleges széntüzelésű kerti vasúti gőzmozdony is látható. Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a Millenáris D-csarnokban, ahol egész nap korlátlanul kóstolhatók a csúcsminőségű kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen. A programban bemutatók, kávékóstolók és szakmai workshopok is szerepelnek, a látogatók az otthoni kávékészítésbe, illetve a fermentáció világába is betekinthetést nyerhetnek egyebek mellett. Ma sok napsütésre számíthatunk a főváros térségében, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Délutánra 21 fok köré melegszik majd a levegő. Vasárnap és túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
2: Jönnek a friss és ropogós közlekedési információk, jó utat kívánok a Sláger FM-mel. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén. A legutóbbi tudósítások szerint több az autós az Andrássy úton az Oktogontól befelé, valamint a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt. Teltebb sávokkal találkozhatnak a Rákóczi úton, a Szélkálmán tér közelében, a Budai alsórakparton is szakaszonként. Az M0-as autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon javítják a burkolatot. Ott csak a külső és a leálló sáv járható, ennek okán számíthatnak torlódásra. Az M1-esen Óbaroknál az 56-os kilométernél baleset történt, mindkét irányban járható egy-egy forgalmi sáv, de több kilométeres torlódás van kialakulóban, úgyhogy legyenek körültekintőek. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi út Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni, és bizony erre a hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik a területnek birtoklását. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mai nap a Magyar Vasút Történeti Parkról, a Lokopiknikről és a kerti vasútak találkozójáról szól, meg az ottani slágerpiknikről. Hamarosan kapcsolok a helyszínre. Hello, a stúdióban pedig Karakas Balázs, és játszom addig is a legnagyobb slágereket. Robin Tickel és a Bloodlines-szal indítunk. Sláger! Get up.

0: A legendás Rick Astley, ilyen hang egy 20 éves srácból szerintem azóta sem jött ki. Ez volt a Never Gonna Give You Up itt a Sláger FM-en, és természetesen elképesztő történések vannak kint a Magyar Vasút Történeti Parkban. Zakatol a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója, na meg a Sláger Piknik Kiskatával. Szia, Kata!
1: Szia, üdvözlet minden kedves hallgatónak! Így van, kint vagyunk a Magyar Vasút Történeti Parkban, és ha már legendák, hát van itt egy legendás jármű, a legendás M40-es, amit a vasútbarátok csak puposként emlegetnek. Ez egy mozdony, ami az idei rendezvény egyik a leglátványosabb része, tényleg fantasztikusan néz ki. Én megálltam mellette, és így azt éreztem, hogy annyira jó kicsinek lenni és törékenynek.
0: Hát ezek a nagy vasmonstrumok azért elképesztő erőt tudnak demonstrálni.
1: Az biztos, az biztos. Meg hát a nagyok mellett azért itt vannak a kicsik is, ne feledkezzünk meg arról, hogy a Magyar Vasút Történeti Park Kerti Vasútja a 20. jubileumát ünnepli az idejében, úgyhogy összehívta a többi kis kerti vasutat, úgyhogy ők most itt gyakorlatilag házi buliznak, vagy kerti partiznak, mert hogy az országból és az határokon túlról összesen 13 kis kerti vasúti szerelvény érkezett. Nagyon cukik, de ők tényleg kicsikék. Láttál már ilyen kerti vasutat?
0: Hát nem vagyok benne biztos, hogy láttam. A fantáziámban él róla egy kép.
1: Jó, oké, akkor képzeld magad elé, tudod, ezeket a szaladgáló porszívókat, és képzeld rájuk egy macskát.
0: Ja, hogy úgy néz ki.
1: Mint amikor, igen, csak ugyanez vonatban, és egy emberrel. Tehát rá tudsz ülni, nem bele tudsz ülni, nem beszállsz, hanem rászállsz, ráülsz, és hihetetlen aranyosak.
0: Teljesen jó. Kata, várunk még vissza a folytatásban is, addig pedig zenélünk egyet, hiszen megérkezik hozzánk most már Mezőmisi csapata, a Magna Cum Laude, tőlük pörög a köszönet.
2: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Az Inesher, Take a Chance on Me hatalmas lendülettel szombat délután, amikor a Sláger FM-et hallgatják, ezért nagyon hálásak vagyunk. A nap 100 ágra süt, biztos vagyok benne, hogy a Magyar Vasút Történeti Parkban is mindenki ragyog, ezt majd Kiskata megerősíti. Szia!
1: Szia, így van, mindenki ragyog itt a Vasút Történeti Parkban, ez egy nehéz szó, a Magyar Vasút Történeti Parkban is. És Zsupas Ági is ragyog mellettem. Szia, Ági!
2: Ciao! Szia! Köszöntjük minden kedves hallgatót, annyira sokan kijöttek, és olyan jó volt találkozni velük, hogy remélem ezt minden évben meg tudjuk ismételni.
1: Én is remélem, hogy így lesz, és nagyon jó lenne még a Vasúti Váróba is visszatérni, vagy a Királyi Váróba is visszatérni a Nyugatiban. Ugye Ági is ott volt velünk, amikor beszálltunk és megnéztük ezt a csodát. Téged mennyire nyűgözött le?
2: Leginkább az nyűgözött le, hogy nem a férfiaknak, hanem a egy szem hölgynek, Sziszinek van külön helye ott a Királyi Váróba. Gyönyörű, abszolút fotóhely, még hogyha a mosdó nem lett volna lezár, az is érdekelt volna, hogy az hogy nézett ki, és mindenki zegzugott bejártunk, egyszerűen szerintem ez egy felejthetetlen élmény volt a hallgatóknak is, meg nekünk is.
1: És mi az, amit itt a Magyar Vasút Történeti Parkban mindenképpen meg akarsz nézni ezen a bulin?
2: A hajtány nagyon érdekel, meg a kisvasút is nagyon érdekel, mert láttam felnőtt megtermett embereket nagyon pici kis szerelvényeken, úgyhogy én látom magamat, ahogy rákuporodok egy ilyen gyerekjáték. Ha lehet, akkor én élek vele.
1: Hajtánypajtid van már?
2: Nincs még.
1: Jelentkeznék.
2: Szuper, hát akkor menjünk.
1: Jó, mi elmegyünk hajtányozni, neked pedig jó munkát, Balázs.
0: Nagyon köszönöm, Kata, még egy kérdés. Ugye ebédeltetek már?
1: Ebéd? Hát persze, még tegnap.
0: Akkor pihenjetek, ebédeljetek, hajtányozzatok egyet, és várunk vissza. Justin Bieber és a Ghost pedig azonnal érkezik, de előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Ma sok napsütésre számíthatunk Budapest térségében, időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, de ebből említésre méltó csapadék sehol nem várható a környéken, a légmozgás is általában gyenge marad, a legmagasabb nappali csúcsértékek 22 fok környékén alakulnak. A holnap hajnal? Hát az már hűvös lesz, 8 fokig csökkennek a hőmérsékleti értékek. Holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk a főváros térségében, de időnként megjelenhetnek felhők, ezekből csapadék nem várható. Napközben késő nyárias időben lesz részünk a hét utolsó napján, úgyhogy érdemes lehet akár szabadtéri programokban is gondolkodni. Jó utat kívánok! Persze, hogy nem hagyjuk ki a közlekedési híreket. Baleset miatt lezárták a 10. kerületi Gergely utcát az Alkér utcánál. A 217-es busz terelve közlekedik. A jelentések alapján erős forgalommal találkozhatnak a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Oktogontól befelé. Sokan vannak a jelentések szerint a Kiskörúton is mindkét irányban az Asztória előtt, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban, a Szélkálmán tér közelében, valamint a budai alsórakparton szakaszonként szintén nehézkesebb lehet az áthaladás. Ne felejtjék el azért az autópályákon is volt egy kis ez meg az. Az M0-ás déli szektorában például Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon javítják a burkolatot, ott a külső és a leállósáv járható, emiatt torlódik a forgalom. Az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon Pákoznál két személyautó karambolozott, az 54-es kilométernél csak a külső sáv járható. Dóriáról írt egy SMS-t, ő azt írta, hogy egy nagyjából 4 km hosszúságú lehet már a torlódás. Az M1-esen Tatabányánál is volt egy baleset, mindkét irányban járható egy-egy sáv, de a határ felé már 8 km méteres a torlódás.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

0: hatalmas lendülettel Rihanna, Calvin Harris és a We Found Love itt a Sláger FM-en. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a szombat délutánt, de nem csak az éterben, hanem a Magyar Vasút Történeti Parkban is. A Sláger Piknik helyszínén Kiskata vár mindenkit. Igaz ez, Kata? Szia!
1: Így van, itt vagyunk a Magyar Vasút Történeti Parkban, és itt van velem Pordán Petra is. Szia, Petra!
2: Hello, Katám!
1: Hogy érzed magad, hogy nem kellett annyira korán kelni?
2: Isten ilyen, és főleg azért, mert hogy bár egy picit korábban keltem, nem annyira korán, mint szoktam, nem 4:15-kor, de hogy a Királyi Váróban kezdhettük a napot, és imádtam a tárlatvezetésed, úgyhogy csak mondom, hogy jó lenne, hogyha egy másodállásban ilyet is vállalnál, mert tényleg csodálatos volt.
1: Én nagyon szívesen, hogy be lehet még jutni ilyen titkos helyekre, ezer örömmel vállalom a tárlatvezetést. Viszont ideként meg nekem kéne tárlatvezetés. Merre jártál eddig, mit néztél meg, mit próbáltál ki?
2: A kisvasutat az óriás szerelem, mert amikor jöttünk helyszínbejárásra, akkor volt hozzá szerencsénk, hogy kipróbálhattuk. Hát azt mindenkinek javaslom, hogy tegyék meg, ugyanis utána még a felnőttek is füligérő szájjal szállnak le a kisvasútról, úgyhogy ez az egyik kedvencem itt a parkban.
1: Egyébként emlékszel az első vonatos élményedre? Életed első vonatos élményére?
2: Húha, várj csak. Hát ugye én zalaegerszegi lány vagyok, és amikor a Balatonra mentünk a nagypapámmal, igen, mert neki Vonyarcvashegyen volt a nyaralója, és Keszthelyig mentünk. Na, az volt az első.
1: És mi volt az első benyomásod a vonatokon? Nekem az, hogy rettenetesen félelmetes.
2: Komolyan, te féltél?
1: Én nagyon, én mai napig félek ezektől a nagy szeretményektől.
2: Én imádtam a suhanást, de talán az egyik legszebb vonatos élményem az volt, most volt a Tátrában. Képzeld el, hogy havas hegyek, gyönyörű fenyőfák között mentünk, és én azt mondtam, hogy ilyen csak a mesében van. Tényleg olyan volt, mint hogy hegyekben bekerültem volna.
1: Ó, Istenem, ezért most egy kicsit irigykedem. De itt is rengeteg vonatos élmény vár bennünket, úgyhogy mindenkinek ki kell jönni és szét kell néznie itt a Magyar Vasút Történeti Parkban. Még holnap is tart a buli, de a slágerpiknik csak ma van, jöjjenek. Mi Petrával és a többiekkel együtt itt vagyunk.
0: Így igaz, Kata, köszönöm szépen, és természetesen várunk még titeket vissza, addig a gyönyörű Dua Lipa énekel, pörög a Love Again itt a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A koncesziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forráshiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyelmeztetett. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása, a miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecen, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. A GVH jelenleg 22 kartel ügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 év végi folyamatban lévő átlagos kartel ügyszáma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja a 200. 50-et. 2025-ben a GVH több nagy kartel ügyet és jelentős bírságkiszabással zárt le. Ilyen volt például az egészségügyi eszközök egy gyártó és forgalmazó cégek versenykorlátozó együttműködése, vagy a kukás autókartel ügy, amelyben több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a Nemzeti Versenyhatóság. Igazi vénasszonyok nyarában lesz részünk a hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délutánra 23 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken, napközben azonban késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
2: Hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Balesetnél helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Vajda Péter utca után sávlezárásra számíthatnak. Állatmentés miatt tapasztalhatnak jelentős lassulást a Gubacsi híd Csepeli átjáró útvonalon. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 10. kerületben a Gergely utcában az Alkér utcánál. Erős forgalommal találkozhatnak a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Oktogontól befelé, a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét két irányban, a Szélkálmán tér közelében, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként sok az autós. Az M0-es déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon a burkolatot javítják, a külső és a leálló sáv járható, emiatt torlódik a forgalom. Az M1-esen Tatabányánál baleset történt az 56-os kilométernél, nincs forgalomkorlátozás, de a határ és egyébként a Budapest felé vezető oldalon is kialakult ilyen 7-8 km hosszúságú torlódás, de a legfrissebb hírek szerint ez már feloszlóban van. És arról is tudjanak, hogy lezárták erre a hétvégére is a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy múlt Hello a stúdióban Karakas Balázs, a Magyar Vasút Történeti Parkban pedig továbbra is a Sláger FM kollégái, és természetesen Kiskata várja az odaérkezőket. Hamarosan kapcsolunk a helyszínre, előtte viszont még Amy Winehouse is érkezik, itt a Rehab. Sláger.

0: Egy fiatal, kivételes tehetségű énekesnő, Rosaline és a Snap itt a Sláger FM-en. Elmúlt már 4:42, nem tudom, milyen lehet a hangulat a Magyar Vasút Történeti Parkban, de a tippen nem kéne, szerintem szuper. Kata, meg tudod erősíteni? Szia!
1: Meg tudom erősíteni, szia, és még fokozódik a hangulat. Ráadásul olyan ismerős kell futni össze az ember, hogy akkor na, itt van velem szemben Vánci Viktor, akinek a nevét is, meg a hangját is jól ismerik a hallgatók. Szia!
2: Sziasztok!
1: És meglepő módon nem vonattal, hanem busszal kapcsolatban érkeztél ki. Igaz, hogy autóban jöttél, ezt elárultad nekem, de hogy egy busz miatt vagy itt. Mi, neked van egy buszod?
2: Igen, van egy buszom. Az itt most közlekedik a Lokopiknik rendezvény kapcsán is. A Magyar Vasút Történeti Park, illetve a Mexikói út között közlekedik ma. Holnap pedig majd a Kőbánya alsó vasútállomás felé lehet vele utazni. Ugyanis van itt 2 retrobusz is, ami szállítja az ide érkezőket. A másik az egy Icarus 435-ös városi autóbusz. Ez a 2 busz felváltva ingázik a 2 városi végállomás között, és hordja ide a Vasút Történeti Parkba az utasokat, és ebből az egyik a kék-fehér színű Icarus 280-as, az, ami az enyém. Ez egy olyan helyközi kivitelű csuklós autóbusz, ami azért a 80-as, 90-es, még a 2000-es évek elejének is meghatározó járműve volt a hazai volánvállalatoknál, illetve a helyközi buszjáratokon. És ez a kék-fehér szín, ez onnan van rajta, hogy ez konkrétan eredetileg egy MÁV-os busz volt, ami az én buszom, 89-ben került a MÁV-hoz, majd onnan került 93-ba a Kisalföld volánhoz, illetve a későbbi volánvállalatokhoz, és 2024 óta felújítva már az én szárnyaim alatt át újra forgalomba, és fordul elő rendezvényeken, bemutatókon.
1: Ez óriási, úgyhogy ide a Magyar Vasút Történeti Parkba is ki lehet jönni, kimondottan Vácsi Viktor buszával. Nagyon szépen köszönjük, és akkor jövő héten találkozunk a MÁV-infók során.
2: Igen, majd a vasúti híreket is szállítom.
1: Balázs, vissza a szót a stúdiónak.
0: Köszönjük szépen, Kata, elhűlve hallgattam mindezt, de Ed Grant dalát is úgy fogjuk szerintem. Egy jó kis dal a 80-as évek elejéről. I don't wanna dance!

0: A Maroon 5-től az új zene szólt itt a Sláger FM-en. Köszönöm, hogy együtt töltjük a szombat délutánt pihizéssel, lazítással, vagy a slágerpikniken való részvétellel. Szia Kata, milyen nálatok a hangulat, mi újság?
1: Szia, üdvözlet mindenkinek innen a Magyar Vasút Történeti Parkról, a parkból, a ragozás már nehezen megy, a slágerpiknikről. És itt azért is megy nehezen a ragozás, mert hogy kicsit zavarban vagyok, ugyanis összefutottam egy úriemberrel, akiről én úgy tudtam, hogy ott Magyar Attilának hívják, és színművész. Most ehhez képest ide jött hozzám egy vasutasnak öltözve. Szia!
2: Szépen, így van, sziasztok! A Vasút Történeti Parkban vagyok a jelmezembe, tehát ezért nem olyan ördöngös dolog, hogy egy színész jelmezben van, tehát ha bárhol látsz bármibe, akkor az azt jelenti, hogy színész jelmezben van. Itt most én vasutas vagyok, a Vasút Történeti Park imádom, itt az alapikniket imádom, és turnusokat vezetek óránként a 200 éves vasút történetéből, illetve most már 201, ugye, mert tavaly volt 200, és ugye a Bivajnak a 102 éves történetéről tartok ilyen kis, hogy mondjam, csoportokat vezetek el, és akkor a kiállításon végigvezetem őket. Azért szeretem, és azért tudok erről nagyon sokat, mert ugye régi szerelmem a vasút, régi szerelmem a gőzmozdony, ugye gyerekkorában az emberek sok mindenek szeretnének lenni, a gyerekek, mit tudom én, orvos, meg űrhajós, én ugye gőzmozdonyvezető akartam lenni, tehát innen az érdeklődés, és így aztán, hát ha nem is azt mondom, hogy keveset, de inkább többet tudok egy átlagnál, mondjuk, aki ugye, tehát tudom, hogy működik, el tudom mondani, hogy mikor gyártották, vagy szóval ilyen apróságokat tudok, amivel ugye felkeltem az érdeklődést itt a parkban. Azért is van jó kapcsolatunk, mert már régóta dolgozunk együtt a Vasút Történeti Parkot, tehát akár gyereknap, akár ez a lolopiknik, akár bármi ilyesmi van. Egyébként én nagyon szeretem, mert én kiszoktam járni egyébként olyankor is hétköznap néha, amikor kevesen vannak, és ez egy óriási területen van, aki volt már kint, azt tudja, és akkor leülök akár egy mozdony mellé, akár ide a parkba, tehát egy olyan hely, ami Budapesten egyedülálló hangulatában, és én ezt a hangulatot ki is használom, megmondom őszintén, meditálni nagyon jó itt.
0: Kata, ne menjetek messzire, hamarosan folytatjuk veletek a beszélgetést, bízom benne, hogy van még mondani valótok, addig Niall Horan zenél, pillanatok kérdése és a Heaven pörög. A délután a napsütésé lehet Budapesten, lehetnek időnként fátyolfelhők, gomoly felhők az égen, de ezekből nem várható említésre méltó csapadék. 22 fok környékére melegszik térségünkben a levegő. Időjárási front nincs felettünk, a délelőtt kialakult erős melegedés miatt viszont sokaknál vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság, de még akár migrén is jelentkezhet. Ugyanakkor, mivel gyönyörű napos idő várható a folytatásban is, ez kiváló hatással lehet a hangulatunkra és a közérzetünkre. Arra viszont mindenképp érdemes készülni, hogy nagymára napi hőingás. A hajnal például holnap 8 fokkal indulhat. Jó utat kívánok, hozom a közlekedési híreket. Korábban arról számoltunk be, hogy lassabb lehet a haladás a Gubacsi híd Csepeli átjáró útvonalon. Szerencsére ott megszűnt a forgalmi akadály és a torlódás is, úgyhogy bátran mehetnek arra felé. Viszont sajnos egy balesetnél helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé. A Vajda Péter utca után számíthatnak némi sávlezárásra. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén. Többen vannak az Andrássy úton az Oktogontól befelé, a Kiskörúton mindkét irányban az Astoria előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, de sokan vannak a Szél Kálmán tér közelében, illetve szakaszonként a budai alsó rakparton is nehézkesebb lehet a közlekedés. Számítsanak arra, hogy az M0-as autóúton a déli szektorban Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon jelenleg is javítják a burkolatot. Ott csak a külső és a leálló sáv járható, ennek okán torlódik a forgalom. Készüljenek arra, hogy lezárták vasárnap este 8 óráig az M5-ös autópálya Szentlőrinci úti felhajtóját befelé burkolatjavítási munkálatok miatt, és mai éjféltől lezárják a 13. kerületi Tomori utcát a Babér utca és a Mosoly utca között rendezvény miatt egészen hétfő hajnali 2 óráig.
3: A legnagyobb sláger változatosan megszakít.

0: Crystal Call On Me pörgött, ez itt a Sláger FM egész hétvégén ilyen jófajta pörgős zenékkel is, természetesen a kollégáimmal kint a Magyar Vasút Történeti Parkban, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, ott a Sláger Piknik is, a Sláger FM standjánál pedig Kiskatának van egy nagyon-nagyon izgalmas vendége, méghozzá Magyari Attila színművész. Kata, átadom nektek a szót.
1: Mi volt ez a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy mégsem gőzmozdonyvezető leszel, hanem inkább elmész színésznek?
2: Hát az, gondolom, az élet alakítja ezeket a dolgokat, nem az egyén és nem én, hanem ugye történnek az emberre a dolgok. Valamiért hamarabb jött az, hogy egy alapvetően gátlásos, szégyelős kisfiú, hogy tudnám, megmutatnám magát mégis a világnak, és akkor jött az, hogy volt ott egy színjátszó csoport, akkor oda integrálódtam, és akkor ugye versek, Mici Mackó, Tom Sawyer, később aztán, és egyre nagyobbak lettünk, akkor Pál utcai fiúkat is játsszuk el, meg minden. Tehát magyarul én bent ragadtam ebbe a színházi világba, de óriási dolog, hogy a színház ennek köze van akár az űrhajóhoz is, akár a gőzmozdonyhoz is, mert felveszem ezt a csodálatos jelmezt, amit itt kaptam, és ezt nagyon szeretem.
1: És már is vasutas vagy. Egyébként ez lett volna a tippem, hogy annyi minden van, amit az ember szívesen kipróbálna, és akkor a legegyszerűbb, hogyha elmegy színésznek, mert akkor lehet vasutas, lehet ügyvéd, lehet űrhajós, lehet bármi. Játszottál valaha életedben vasutast?
2: Most, hogy mondod, a Koltai Robi rendezte ezt a Megy a gőzöst.
1: Igen. Na,
2: abba szerepeltem, de nem voltam vasutas benne.
1: Tehát akkor további jó tárlatvezetést kívánok neked, ugye holnap is kint leszel még?
2: Így van, tehát itt vagyok ma is, szombaton, holnap is vasárnap, óránként vannak tárlatvezetések, ugye csak regisztrálni kell rá, és akkor egyből jöhet mindenki.
1: Akkor neked is, és minden utasodnak, és minden közönségednek jó szórakozást kívánok.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
1: Én pedig köszönöm a figyelmet, és búcsúzunk egyelőre egy negyed órára innen a Magyar Vasút Történeti Parkból. Újra beszélünk hamarosan.
0: Így igaz, Kata, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A folytatásban pedig átadjuk a terepet Dr. Béres és Király Viktor zenéjének, ami a V-motorok 80-as évekbeli klasszikusának a feldolgozása. Pörög a tűzvarázsló!
3: Dr. Béres!
4: My name is Victor, you can take

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
4: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelve.
4: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
8: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
11: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Nem fizet tovább Budaörs, 200 új zebra lesz a fővárosban. Lesújtó eredményt hozott az egyhetes razzia. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Nem fizet tovább Budaörs, a polgármester szerint ugyanis alaptörvény ellenes a szolidaritási adó. Vitinkov Tamás arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást. Az ABI azt is kimondta, hogy a 2025-ben Budaörsöt terhelő 6,1 milliárd forint összegű szolidaritási hozzájárulás kivetése is alaptörvény ellenes. Budaörs a felmérések szerint általában a leggazdagabb magyar települések között szerepel. Tavaly az 5000 főnél nagyobb települések körében országosan a második leggazdagabb volt a lakók vásárló ereje alapján. 200 új gyalogos átkelőhelyel, számos akadálymentes villamos megállóval és járdával, valamint biztonságosabb lakóutcákkal gazdagodhat a következő években Budapest, a fővárosi közgyűlés által pénteken elfogadott új gyalogos stratégia szerint, tájékoztatta Budapesti Közlekedési Központ az MT-t. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő stratégia szerint 2030-ra a fővárosi villamos megállók felének akadálymentessé kell válnia, és cél további 200 új gyalog átkelőhely létesítése is. A terv szerint 2035-re valamennyi olyan fővárosi csomópont akadálymentesítését elvégzik, ahol közúti aluljáró található, lehetőleg felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával. Szeptember 16-a és 22-e között ellenőrizték országszerte a biztonsági öv használatát a magyar utakon a rendőrök. Annak ellenére, hogy előre szóltak a razziáról, lesújtó eredmények születtek. Az egy hét során 9015 emberrel szemben intézkedtek, amiért elmulasztották a biztonsági öv használatát. Mindezek mellett 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-et kapcsoltak le, amiért bukós isak nélkül indultak útnak. Automata mérőbúját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő búja folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikoalgák, a keleti medencében pedig magas klorofil A-tartalmat mértek. Ezek együttesen a vízminőség romlását jelzik, ezért kiemelt jelentőségűvé vált a tó állapotának folyamatos nyomon követése. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten az, aki aktív dohányos. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egy Európai Uniós kutatási projekt keretében ugyanis ingyenes komplex tüdőegészségprogramot indított. Ezen az vehet részt, aki 50 és 74 év közötti, jelenleg is aktívan dohányzik és legalább 15 éve rendszeresen cigarettázik. Ez a szűrőprogram nem csupán egyetlen gyors orvosi vizit, hanem egy átfogó állapotfelmérés. Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet a tüdőrák szűrés korányi.hu címen. Igazi vénasszonyok nyarában lesz részünk a hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délutánra 23 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken, napközben azonban késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
2: Balesetmentes közlekedést és persze jó utat kívánok. Befejezték a helyszínelést a Könyves Kálmán körúton, ott korábban volt ugye egy sávlezárás, most már ott is biztonságosan lehet nyugodtan közlekedni. Erős forgalommal találkozhatnak a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén, több az autós az Andrássy úton az Oktogontól befelé, a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban, a Szél Kálmán tér közelében, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Az M0-ás déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezet oldalon jelenleg is javítják a burkolatot. A külső és a leálló sáv járható. Többen szóltak arról, hogy torlódik a forgalom ezen a szakaszon, úgyhogy legyenek körültekintőek, ha arra felé közlekednének. Szintén fontos még a Budapestről útnak indulóknak, hogy az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Ez a Vásárosnamény felé vezetőknek is nagyon-nagyon fontos. Jó utat kívánok!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 2 óra után is zakatol a slágerpiknik a Magyar Vasút Történeti Parkban, na meg a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója. Hamarosan kapcsolom Kiskatát, aki kint van a helyszínünkön, de ezek mellett pörögnek a legnagyobb slágerek még, hiszen Benson Boone-nal indul most a zenei folyam. Itt a Beautiful Things!

0: Zero Energy, Alex Horrennel és az Ordinary-vel egy jó kis popballada itt a Sláger FM-en ma délután. Elmúlt már 4:43 a nap, süt az ég, kék kiskata pedig mosolyog. Legalábbis a hangjából ezt hallom. Szia! Mi újság ott a Vasúttörténeti Parkban?
1: Szia, hát nekem tényleg fülig ér a szám itt a Magyar Vasúttörténeti Parkban, mert olyan fergeteges hangulat van itt kint. Rengeteg ember van, de még van hely, még be lehet férni. Most éppen felvonulót tartanak a vonatok, de érdemes úgy jönni, hogy az embernek a telefonján legyen elég hely, hogy fotózni tudjon, mert lehet szelfiket készíteni, sőt, ezzel még akár játszani is lehet, hiszen a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozója mindkét napján egy egyszerű szelfivel részt lehet venni a játékban, és hát itt aztán vannak szelfipontok. Tehát itt olyan fotókat lehet készíteni, hogy én nem is tudom, szerintem egy teljes albumot meg tudnék tölteni azokkal a fotókkal, amiket már eddig itt készítettem.
0: Hajtányozás volt már?
1: Meg volt, de ez nehéz.
0: Nem baj.
1: Nagyon szórakoztató, de nem olyan könnyű, mint ahogy én azt gondoltam, hogy majd könnyű lesz.
0: Jó, hát lesz egy kis izomlázad. Lesz egy kis izomlázad, de hát tudjuk jól, hogy a fejlődés az mindig fájdalmas, legalábbis nekem mindig ezt mondják.
1: Így van, így van. Balázs, te mikor vonatoztál utoljára? Tudod idejét?
0: Igen, amikor az autóm szervizbe volt, és mentem érte. Ne, megvan a hangulata egyébként, de én nagyon autós ember vagyok. Viszont tudod, amikor például még tini koromban felültünk a kis bézére, nem tudom, az neked megvan-e, sárga, piros, elképesztő lassan megy. Nagyon megvan a hangulata. Nyáron 45 fok, kint, bent a vonaton 50.
1: 50, igen.
0: De hogy van egy olyan érzés benned, amikor oda felülsz, hogy ez az igazi élet.
1: Igen.
0: A Katalin Amondó vagyok, hogy zenéjünk egyet, aztán folytassuk majd a vonatos élményeinkkel. Előtte viszont még a csodás Cyndi Laupernek adom át a slafétát és a 80-as évek egyik legvidámabb slágerének. Girls Just Want to Have Fun!

0: ízig vérig nyárias életérzés áll a Farbennel és a Bad Ideas-zel. Ez pedig itt a Sláger FM jócskán elmúlt már délután 14:30 is. Kiskata pedig kint a Magyar Vasút Történeti Parkban, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, a Sláger Piknik helyszínén. Rengeteg kollégánk ott van, sok barátunkkal, ismerősünkkel találkozhatunk ott kint. Kata, gondolkoztam egy picit az előző beszélgetésünkön, neked milyen vonatos élményeid vannak? Mesélj róla.
1: Neked nagyon nagy vonatos élményem volt, képzeld el, egyszer még gyerekkoromban mentünk, hát akkor még Szovjetuniónak hívták, mentünk a Szovjetunióba a vonattal, de én hálókocsis vonattal. Budapestről Odesszáig mentünk, 2 éjszakán át ment a vonat. Nagyon-nagyon jó volt, de nagyon izgalmas volt, és a legizgalmasabb az volt, hogy a határon megemelték a vonatunkat, mert ki kellett cserélni a kerekeket, a futóművek, nem tudom, hogy hívják ezt a vonatnál.
0: Igen, nyomtávkülönbség.
1: Igen, úgyhogy megemelték az egész vonatot, miközben mi aludtunk, hát nyilván azért erre a mozgásra fölébred az ember, és kinéz az ablakon, és azt látja, hogy minden, ami szemmagasságban volt, az most alatta van. Nagyon ijesztő volt, de elképesztő élmény. Úgyhogy nekem életemnek ez volt a legizgalmasabb vonatos élménye eddig. Aztán kijöttem ma ide a Magyar Vasút Történeti Parkba, úgyhogy ez most mindent felülírt.
0: De te egyébként is sokat közlekedsz vonattal.
1: Igen, nagyon sokat vonatozom, igen. Ezért is csodálkozom azon, hogy akkor, amikor a nyugatiban járok, már pedig soha sehol nem jártam annyit, mint amennyit a nyugatiban életemben. Tényleg ez az általam leglátogatottabb épület, és még soha nem tűnt fel a Királyi Váró.
0: Hát ez valami fantasztikus lehet. Én ugye nem voltam kint, én egyébként ugye a kollégáimnak a social media bejegyzéseit pörgettem végig. Fantasztikus tényleg.
1: Igen,
0: ezt akartam mondani, hogy picikét azért irigykedem.
1: Igen, és ha már vonatos élmények, akkor ezt mindenképpen érdemes tudni, hogy ma érkezik az Orient Express a nyugati pályaudvarra, úgyhogy ha valaki ráér és ki tud menni a nyugatiba megnézni az Orient Express-t, az a délutáni órákban mindenképpen menjen, mert egy elképesztő látványosság az is.
0: Igen, egyébként ugye most a Párizs-Isztambul út során marad 1 éjszakát Budapesten, így ejtenek minket útba, és az a legjobb az egészben, hogy nem kell hozzá jegy, hogy megcsodáljuk, hiszen a pályaudvaron kívülről bármikor megnézhetjük. A szerelvényről mindenképpen érdemes szerintem készíteni egy fotót, hiszen az Orient Express az ma már annyira hozzátartozik a történelemhez, az életérzéshez, mint maga az egész komplett vasúti utazás. Köszi szépen, Kata, hát várunk még vissza.
1: Érkezem.
0: Akárcsak Kamrács Lágerre pillanatokon belül pörög a So Good, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Jó idő várható még a folytatásban Budapesten. Azt ígérik a meteorológusok, hogy sok napsütésben részesülhetünk ma délután. Néha lehet egy-egy fátyol felhő, gomoly felhő az égen, de ezekből említésre méltó csapadék nem valószínű Budapest környékén. Gyenge marad a légmozgás, 22 fokra melegszik a levegő térségünkben. Holnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, úgyhogy bátran lehet szervezni a családi szabadtéri programokat. Lehetnek felhők az égen, de csapadék nem várható ezekből szerencsére. Egyébként a hajnal hűvösen indul 8 fokkal, de napközben már akár 23 fokot is mérhetünk holnap. Jó utat kívánok, a közlekedési információkkal jelentkezem, közel 6 perccel múlt el délután 14:30. Lezárták az első kerületi főutcát a Batthyány tér után rendezvény miatt egészen ma este 8 óráig. Arra szól a sor a Bakcsomóponti felüljárón befelé, és akadozik a haladás a Hungária körút, Kerepesi út, csomópont környékén. Többen vannak az Andrássy úton, az Operától befelé, a Károly körúton, az Asztória előtt és a Rákóczi úton is mindkét irányban. Erős még a forgalom a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, a Kóskároly sétányon mindkét irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton is szakaszonként akadozik a haladás. Az M0-as autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon a burkolatot javítják, ott a külső és a leálló sáv járható, ennek okán torlódik a forgalom. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom között sajnos összeütközött 2 személyautó. A 29-es kilométernél az átterelt sáv forgalma a határ felé vezető oldal belső sávján halad, emiatt mindkét irányban torlódik a kocsisor, így azt is érinti, aki jelenleg Hegyeshalom felé tart, és azt is, aki Budapest felé. Jó utat kívánok!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Egy csodás fiatal tehetség kellemes kis country poppos műfajjal kápráztatott el minket. Ő volt Ella Langley és a Behör, ez pedig itt a Sláger FM, élőben a Magyar Vasút Történeti Parkból, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozójáról jelentkezik. Kis Kata, szia!
1: Szia! Üdvözlet mindenkinek! Eszméletlen ez a lány, és mi is itt végig buriztuk ezt a dalt, ezelőbb végig táncoltuk a kollégákkal, meg hát a hallgatóinkkal együtt, mert hát vannak is táncos barátaink is, itt az egyik éppen itt táncol mellettem, szerintem körülbelül 2,5 éves lehet. Nagyon jó a hangulat itt a Magyar Vasút Történeti Parkban. Nagyon-nagyon sokan vannak, nagyon jó az idő. Ez igazi ajándék szerintem az égiektől, hogy ilyen csodálatos őszi időt kaptunk erre a hétvégére. Holnap még egy icipicit ennél is melegebb lesz, most egyébként 22 fokot mutat az én hőmérőm. Nem tudom, hogy ott bent a stúdióban mit látsz, hogyha a hőmérőre
0: megerősítem. Ugyanezt itt jó, a Márvány utcában. Igen.
1: Úgyhogy érdemes kimozdulni, nem szabad négy fal között tölteni az időt, főleg nem hétvégén. Lesz egy csomó olyan hétvége, amikor majd bekuckózunk, de most ki a szabadba, és irány a Magyar Vasút Történeti Parkba, mert tényleg fantasztikus itt kint a hangulat. Én mindjárt ki akarom próbálni a fordító korongozást, ez nekem akkora rejtély, mint a Paternoster, tudod, az a folyton menő lift, hogy az hol fordul át, hogy nem fordul át, vagy hogy marad egyenesen, ez a fordító korong, ez nekem ugyanilyen rejtély, hogy rá áll a vonat, és akkor nem letolat, hanem előre jön ki, csak másik irányból, hogy mi? Ezt meg akarom fejteni. Tök jó.
0: Hát erre mondják azt, hogy varázslat felénk.
1: Abszolút, igen. Egy kicsit olyan ez, de a színházi forgószínpadot azt értem, mert azon díszlet van, de ezen meg vonat, hogy mozd, hát hogy...
0: Nem tudom, hogy mi lehet az alapja, de hogyha ezt kinyomoztad, akkor feltétlenül várunk még vissza.
1: Jó, egyébként szerintem ugyanúgy működik, hogy hasonlóképpen működik, mint a színházban a forgószínpad, de mindjárt letesztelem.
0: Kata, hát akkor a plusz információkkal várlak majd vissza, addig egy norvég csapat a 80-as évekből elképesztő lendülettel. Ők az AHA és a Take on Me.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Milliós bútorokkal rendezték be a minisztériumot. Napokon belül érkezik a dízel támogatás első részlete. Visszaveszik a telket a Szent Angyaloktól. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Közérdekű adatigénylés alapján derültek ki részletek a Belügyminisztérium Szentháromság téri palotájának berendezéséről. A 444 arról írt, hogy a korábban a pénzügyminisztériumnak szánt épület felújítása nettó 70 milliárd forintba került, a beszerzési listán pedig több milliós bútorok is szerepeltek. A bútorlistán szerepel többek között egy miniszteri tárgyalóasztal 15,7 millió forintért és egy miniszteri dolgozóasztal 8,2 millió forintért. A miniszteri használatra szánt tételek között volt 19 darab fogas is, darabonként 475 ezer forintos áron. A 444 megkeresésére a Belügyminisztérium azt közölte, hogy bútorzattal berendezve vették használatba az ingatlant. Varga Mihály alap megkeresésére a Facebook oldalán azt írta, a felújítás az országgyűlés által jóváhagyott költségvetésből történt, a kivitelezést a PM Térhat Nonprofit Kft. Végezte. A dízel támogatás első részletét szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján azt nem kell külön igényelni, tudatta a NAV az MD-vel. A dízel támogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartójának jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint. A támogatás a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja. Szerződésszegés miatt visszaveszik a Budapest Gazdagréd Szent Angyalok plébániának több mint 30 éve ingyenesen használatba adott több mint 2,5 hektáros területet, döntött a fővárosi közgyűlés pénteken. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igennel 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A plébánia közösségi létesítmények építését vállalta a telken, de ennek az eltelt mintegy 33 évben nem tett eleget, jelenleg is csak konténerek vannak az ingatlanon, amelyek elhelyezéséhez nem kérték a főváros előzetes tulajdonosi hozzájárulását, olvasható az elfogadott előterjesztésben. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált 3 tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gály Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője taggá választását. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott pénteken a Puskás Arénában a vendég ukránoktól a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, később Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt Danilo Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn 20:45-től Belfastban. Vasárnap is folytatódik az igazi vénasszonyok nyara, napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggel 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben azonban késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet teljesen hasonlóan alakul a hétvégéhez képest, 22-26 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
2: Hozom a közlekedési híreket is itt a Sláger FM-en. Lezárták az első kerületi főutcát a Batthyány tér után rendezvény miatt ma este 8 óráig. Akadozik a haladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operátor befelé, a Károly körúton az Asztória előtt és a Rákóczi úton mindkét irányban. Erős forgalomra számíthatnak a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, sokan vannak a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, illetve a Szél Kálmán tér környékén, na meg a budai alsórakparton is akadozik a forgalom szakaszonként. Számíthatnak számíthatnak arra, hogy az M0-ás déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon javítják a burkolatot, ott csak a külső és a leálló sáv járható, a forgalom időszakos meglassulására számíthatnak. Volt egy balesetünk is sajnos az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom között, itt két személyautó ütközött össze. Igazából ez a Budapest és a Hegyeshalom felé haladókat is érinti, ugyanis a 29-es kilométernél az átterelt sáv forgalma a határ felé vezető oldal belső sávján halad, emiatt mindkét irányban torlódik a kocsisor. Vigyázzanak magukra, jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És folytatódik kalandozásunk a Magyar Vasút Történeti Parkban. Ma rendezik a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozóját, és persze ott a Slágerpiknik, a kollégáink, Kiskata és hatalmas hangulat, úgyhogy hamarosan tudósítunk. Ezek előtt pedig Revillini énekel, tőle pörög a Lafinál.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Titanic Monday, egy kis emlék a 80-as évek közepéről. Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, így is egy kis slágerpiknikkel a Magyar Vasút Történeti Parkban, ahol jelen van Kiskata. Szia Kata, mi minden történt, amióta nem beszéltünk?
1: Sőt, nem csak én vagyok jelen, hanem gyakorlatilag a Sláger FM szinte teljes stábja, csak te hiányzol, aki bent vagy a stúdióban.
0: Ó, de aranyos vagy.
1: Lélekben meg hangban te is itt vagy azért velünk. Igen, itt vagyunk a Magyar Vasút Történeti Parkban, hiszen tart a slágerpiknik, a lokopiknik keretén belül, amely egyben a kerti vasutak találkozója is, és hát ez egy egészen speciális születésnap a kerti vasutaknak, amik egy nagyon cuki járművek, és a Vasúttörténeti Park kerti vasútjának most van a 20 éves jubileuma, és wow. Ezért eljött 13 kis kerti vasút, hogy felköszöntse őt, úgyhogy ők itt most kerti buliznak, kerti vasúti buliznak. Nagyon cuki, annyira aranyosak ezek, így, valószínűtlenül aranyosak ezek a kis kerti vasutak, és hát most ki lehet őket próbálni, lehet velük utazni, zakatolni, tényleg olyan, mint amikor az ember ráül a porszívóra, rakéta porszívóra, és menőnek képzeli magát, csak ez tényleg megy. De nagyon-nagyon hangulatos.
0: Mit kérdezni akartam, én nem vagyok teljesen képben ezekkel a kerti vasutakkal. Milyen üzemanyag hajtja őket, ezt tudod esetleg?
1: Nem.
0: A jó reménység.
1: Nem tudom.
0: A jó reménység ezek
1: szerint. Belekérdeztél, Balázs, fogalmam sincs.
0: Figyelj, én nagyon kíváncsi vagyok erre egyébként, hogy ők elektromosak, dízelüzeműek, esetleg van benne egy kis manó, aki valamit teker közben, hogy mi lehet itt a megoldás?
1: Én a manóra szavazok, biztos, hogy a manó.
0: Egyértelmű, hogy az a legreálisabb. Egyértelmű. Kata, hát akkor várlak még vissza információkkal, hogyha kideríted nekem, hogy mégis milyen üzemanyag hajtja ezeket a kis járgányokat, akkor azt megköszönöm.
1: Azt is kiderítettem, mert a fordítót is kiderítettem, úgyhogy mindjárt mikrofon végre kapok egy szakavatott szakembert, igen.
0: Ú, de jó vagy. Hát akkor várlak vissza, addig egy igazi Italiano Macho énekel neked. Damiano David és a The First Time.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A csodás Donna Louise, I love you always forever. Ez pedig itt a Sláger FM, 3 perccel elmúlt már délután 3:30. Természetesen jó zenékkel szórakoztatunk ma délután is, és persze nem csak jó zenékkel, hanem izgalmas információkkal. Zakatol a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója a Magyar Vasút Történeti Parkban. Ott a Sláger Piknik is, szinte az összes kollégánkkal és Kiskatával, akinek, ha jól tudom, van is egy izgalmas vendége. Szia Kata, mi újság, hogy érzitek magatokat?
1: Szia Balázs, üdvözlet a kedves hallgatóknak, és ismét találtam egy embert, akinek a hangja mindenkinek ismerős. Itt van mellettem Kavalec Imre, szia!
2: Szia, üdvözlöm a Sláger FM hallgatóit, köszöntök mindenkit, most ne Mávin Form híreket várjanak tőlem, hiszen most már nem dolgozom ott, itt a Magyar Vasút Történeti Parkban, de hogy stílusos legyek, egész nap menetrendszerű, interaktív programokkal állunk a vendégek rendelkezésére, zavartalan itt is a Kisvasút, a Kerti Vasút közlekedése és az M40 pupos mozdonyőké is, hiszen most a kettő a főszerep, a Kerti Vasút is ünnepel évfordulót, és a pupos M40-esek is 60 évesek immár.
1: Te pedig a fordító korongot mutatod meg az érdeklődőknek. Engem mindig izgatott ez a fordító korong, hogy ez hasonlít a fölmerült a korábbi beszélgetésünkben Malázsral, hogy hasonlít a színházakban a forgószínpadhoz, a mechanikája?
2: Szerintem hasonlít, bár én ott még nem voltam a színházaknál. A színpadon voltam vasutas napon, konferáltam a Víg Színházból, vagy a Tália Színházból, de nem mentem a forgószínpad alá, pedig most, ahogy mondod, érdekelne. De szerintem hasonló. Ugye ez a mozdonyfordító korong, ez azért van, hogy a mozdonyokat a fűtőházból, vagy vontatási telep megfelelő vágányáról ki tudják hozni, és át tudják állítani egy másik kihaladó vágányra. Vagy a gőzmozdonyok esetében még fontos volt, hogy megfordították, hogy a vonat elején legyen a kémény, hiszen ha a vonat végén, vonat elején a szerkocsi, vagy a mozdony a szerkocsival közlekedik a vonat elején, akkor a szél, a meneszél, a port, a szénport a mozdonyvezető szemébe vinné, tehát ez így nem jó. Így ez a fordítókorong, ez erre nagyszerű. Amin mi az A-fordítókorongon a vendégeket forgatjuk, azt már inkább csak erre használjuk. A B-fordítókorong az még most is, ugye ott a Körfűtőháznál van, most is a járművek megfordítására, ki- és behozatalára van.
0: Folytatjuk nem sokára a beszélgetést innen, Kavalec Imre Kiskata vendége, de mi még hagyjuk most egy kicsit énekelni Lady Gagát is, tőle jön a Dead Dance, előtte pedig azt is megnézzük, hogy milyen időjárás vár azokra, akik most indulnának el. Egészen kellemes időjárás várható a fővárosban, a mai napi csúcsértékek 22 fok környékén alakulnak, az elmúlt időszak lehűlései pedig közepes szintre mérsékelték városunkban a parlagfű pollen koncentrációját. A pollen terhelés csökken, így a tünetek is szépen fokozatosan elkezdenek mérséklődni. A lágyszárú allergének közül a pázsitfűfélék, a csalánfélék, valamint az ürömvirágporának mennyisége alacsony, de persze helyenként elérheti akár a környéken is a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a kenderfélék, a libatopfélék, valamint a rézgyom és a szerbtövis pollen szemei is. Jó utat kívánok! Hozom a közlekedési információkat. Útközben is a Sláger FM szól az autóban. Lezárták az első kerületben a főutcát a Batthyány tér után rendezvény miatt, ez ma este 8 óráig így marad. Egyébként a 19-es villamospótló autóbusz a Batthyány tér és a Döbrentei tér között nem közlekedik. Akadozik a haladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. Jelentős a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök tere közel. Sokan vannak a Kóskároly sétányon mindkét irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton is szakaszonként erősebb a forgalom. Az M0-es déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es autópálya felé vezető oldalon jelenleg a burkolatot javítják. A 23-as és a 21-es kilométerek között csak a külső és a leálló sáv járható, emiatt természetesen torlódik a forgalom. Az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében jelenleg felújítják az útburkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon ott a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autókat.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Playlist és a legnagyobb hős. Köszönöm szépen, hogy egész hétvégén a Sláger FM szól. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan 10 perccel délután 4 óra előtt is. Zakatol a Loco Piknik és Kerti Vasutak találkozója a Magyar Vasút Történeti Parkban, Kiskatával pedig a továbbiakban is ott van Kavalec Imre, aki nagyon-nagyon el tudja nekünk árulni az igazi kulisszatitkokat. Ugye eddig arról beszélgettünk korábban, hogy mik is pontosan ezek a fordító korongok. Elhangzott, hogy ezeknek az elsődleges funkciójuk az, hogy például egy-egy vágányok között lehessen könnyedén mozgatni a mozdonyokat, de Katának vannak még kérdései, ha jól tudom. Kata, tiétek a szó.
1: Ilyen fordítókorongok vannak a nagyobb vasútállomásokon, szinte mindenhol?
2: Vannak bizony még, Miskolcon, Dombóváron, nem sorolom föl, a nagyobb vasúti csomópontokon, sőt képzeljétek el, a déli pályaudvarnál is volt, ott, ahol tulajdonképpen a kerengő rész van, ott nagyon-nagyon régen, ugye az a déli vasútnak a fordítókorongja volt, igen, mert Nagykanizsáról megérkeztek a vonatok a délibe, ráment a vonat elejéről ez a mozdony, a 424-es, és ott meg kellett fordítani. Egyébként életemben nem gondoltam volna, mert én forgalmi ember voltam, még mielőtt kommunikációs meg szakember lettem, meg MÁV szóvivő, életemben nem gondoltam, hogy nyugdíj után én fordító korongot fogok kezelni, és bizony itt kioktattak minket, és nagyon komolyan veszem ezt is.
1: És ezt bárki meg tudja tanulni? Akkor ezek szerint bár nehéz, vagy egyszerű a kezelése?
2: Egyszerű, de nagy figyelmet igényel. Itt a Vasútörténeti Parkban nyugdíjas kollégák vagyunk, dolgozunk, többnyire mozdonyvezetők, de akár a kézihajtány, akár a fordítókorong, akár főleg a kerti vasút is kezelése nagy figyelmet igényel. Egyrészt kis műszaki ismeretet, másrészt nekünk a vendégekre vigyázni kell. Tehát itt is, ahogy a nagy vasúton, a kerti vasúton, de itt a Füsti Vasútörténeti Parkban is az első a biztonság. Lehet sajátítani ezeknek a eszközöknek a kezelését, de azért oda kell figyelni. És én egyébként nagy örömmel dolgozom itt, immár ettől a szezontól, márciustól kezdve, mert mindezeket megtanultam, még a kerti vasutat nem, remélem, hogy jövő szezonra az is sikerül majd.
0: A helyszínen Kiskata vendége Kavalec Imre, vele pedig folytatjuk majd a beszélgetést 4 óra után is, hiszen ugye Katával beszélgettünk már arról, hogy hogyan is működhetnek pontosan ezek a kerti kisvasutak. Én arra kérem Katát, hogy majd Imrének ezeket a kérdéseket is tegye fel. Addig 4 órakor mondjuk a híreket is, előtte pedig Kállai Szanders András énekel. Tőle forog a Csak feled.

0: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Berlin és Budapest újra szorosabban együtt fog működni. A Tisza és a Fidesz is kivizsgáltatná a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzését. Sok közé rejtett mobilokat akartak becsempészni a börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar-német katonai együttműködés erősítését és a védelmi képességek növelését ígérte Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter budapesti megbeszélésüket követően. Pistorius kiemelte, hogy a logisztikai, képzési és fegyverrendszer átadási partnerséget az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetés és hibrid támadások teszik indokoltá, miközben elismeréssel szólt a hazai demokratikus folyamatokról is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy a megbeszéléssel helyre a két ország közötti jó viszony, és rámutatott, hogy a magyar haderőfejlesztés és a NATO kötelezettségek teljesítése nagy mértékben épít a német hadiparra. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán, miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikáira, míg a Podmanicki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti Fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamerafelvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható, tették hozzá. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. Szeptember 26-27-én különleges mozdonyokkal és szerelvényekkel népesül be a Magyar Vasút Történeti Park 20 éves kerti vasútja. A lokopiknik és kerti vasutak találkozójára 8 külföldi és 9 magyar csapat érkezett Budapestre. A találkozóra hazai kerti vasutasok mellett Csehországból, Szlovéniából, Horvátországból és Németországból is elhozták saját építésű mozdonyaikat, különleges villamos járműveiket, és még egy különleges széntüzelésű kerti vasúti gőzmozdony is látható. Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a Millenáris D-csarnokban, ahol egész nap korlátlanul kóstolhatók a csúcsminőségű kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen. A programban bemutatók, kávékóstolók és szakmai workshopok is szerepelnek, a látogatók az otthoni kávékészítésbe, illetve a fermentáció világába is betekinthetést nyerhetnek egyebek mellett. Vasárnap is folytatódik az igazi vénasszonyok nyara, napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggel 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben azonban késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet teljesen hasonlóan alakul a hétvégéhez képest, 22-26 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
2: Mondom a közlekedési információkat a környékről, jó utat kívánok, ez a Sláger FM. Lezárták az első kerületben a főutcát a Batthyány tér és a Halász utca között, ott egy rendezvényt tartanak ma este 8 óráig, úgyhogy ne nagyon tervezzenek arra felé menni ma délután. Továbbá erősebb a forgalom, ezért akadozik az előrejutás a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén. Sokan vannak az Andrássy úton az Operátor befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, na meg a Rákóczi úton is mindkét irányban. Telítettebbek még a forgalmi sávok a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, a Kóskároly sétányon mindkét irányban, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Ne felejtjék el, hogy az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében jelenleg felújítják az útburkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetősége a lehajtásra. Jó utat kívánok!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 4 óra után is kapcsolok majd a Magyar Vasút Történeti Parkba, a Kavadec Imre Kiskata vendége, és többek között a kerti kisvasutak üzemanyag ellátásáról, hajtásáról is beszélgetünk majd. Előtte pedig természetesen itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan. Olivia Dean, Man I Need.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Harry Styles és az új zenéje az American Girls. Ez itt a Sláger FM 4-5 is elmúlt már. Javában zakatol a kerti vasutak találkozója is a Loco Piknik a Magyar Vasút Történeti Parkban. A Sláger FM egész nap kint a Sláger Piknikkel. Várjuk oda a standunkhoz önöket, és természetesen izgalmas beszélgetésekkel készülünk egész nap. Például Kiskata vendége még a folytatásban is, Kavalec Imre, akivel beszélgettünk már ugye a fordító korongokról, azoknak működésükről, céljáról, és ugye ott van a kérdés, amit én feltettem Katának, hogy vajon mivel üzemel az a kis vasút? Hát ugye azt megfejtettük, hogy azért valószínű nem az lehet a megoldás, hogy egy kis manó tekeri, úgyhogy kíváncsi vagyok, Imre erre mit fog mondani.
1: De azért a kerti vasutakról nyilván többet tudsz, mint mi, és itt fölmerült néhány perccel ezelőtt az is kérdésként, hogy a kerti vasutakat mi hajtja, hogy ezek gőz, kismanó, vagy dízel, vagy milyen üzeművek?
2: Kismanó az nem, egyszerűen a gyerekek még szoktam mondani ott, hogy éjjel a vasúttörténeti parkban előjönnek a parki éjjeli manók. Na de hát ugye ez gyerekeknek való. Nem, hanem egyrészt ugye gőz, tehát a gőzmozdonyoknál szabályosan ugyanúgy működik, mint egy nagy gőzmozdony. Tehát lehet látni, hogy a 3-4 gőzmozdony most is van, talán 3, gőzt fejlesztenek, tehát ugyanúgy a kazánba lapátolják a szenet, egy kis szert tartályból, és a víz, van egy kis vízdarú, vízzel feltöltik, és így születik a gőz. Hát itt nem kell 6 órát várni rá, mert a régen a 424-est bizony 6 órán így kellett felfűteni, és csak utána tudott menni. Hát a többiek akkumulátorosak. Még az M61-esnél van egy ilyen villamos áttétel, ott azért az bonyolultabb szerkezet. Van itt egy szép nohab a kerti vasúton, a legszebb kis nohab egyike. Nagyon szeretik egyébként a vendégek. Most számos jármű volt ebből az alkalomból, és ezt mondjuk, hogy ilyenkor ezek a kis vonatok látó távolságban közlekednek, tehát egymáshoz képest mindig mennek egymás után. A nagyvasúton is volt ilyen közlekedés nagyon régen, de ott már nincs. Tehát a nagyvasúton már nincs ilyen, hogy látótávolságban mennek. Nem, hát ott már korszerű biztosító berendezések, vonatbefolyásoló rendszerek szerint közlekednek a vonatok meghatározott sorrendben.
1: Drága Imre, nagyon szépen köszönjük, és további menetrend szerint jó forgolódást kívánok neked és az utasaidnak.
2: Köszönöm szépen a Sláger FM valamennyi hallgatójának. Továbbra is szép napot és szép hétvégét kívánok, akár itt a Vasúttörténeti Parkban, vagy otthon, vagy bárhol. Viszlát!
1: A szó ismét a stúdiói, Balázs.
0: Kata, nagyon szépen köszönöm, téged természetesen várunk még vissza. Addig pedig jó pörgős, igazi nagy slágerekkel mulatjuk tovább a szombat délutánunkat, hiszen a pop koronázatlan királya Michael Jackson már felkészült. Ez a Bad!

0: Szóval csinálta az ízig-vérig nyárias hangulatot, ez volt a La Libertad, itt a Sláger FM-en, nyúcskán fél öt után járunk már. Kata, mi a helyzet a Magyar Vasút Történeti Parkban? Ma zajlik ugye a lokopiknik és a kerti vasutak találkozója, Kata pedig ott van személyesen, szia!
1: Hát a La Libertad, a szabadság maga az, amit itt átélünk, fantasztikus a hangulat, és még mindig tartanak a programok, úgyhogy még mindig nem késő elindulni otthonról, hogy csatlakozzanak a Sláger Piknikhez és a Sláger FM csapatához, és megnézzék a kert csodáit, mert tényleg fantasztikus dolgokat láthat itt az ember. Az előbb elmentem és megnéztem Idát. Tudod, ki Ida?
0: Nem, ki Ida?
1: Ida az a ló, aki vontatja a lóvasutat.
0: Nem már, tényleg?
1: De, és lehet lóvasút, azért ki lehet próbálni, igen. Ida végigvontatja a szerelvényt a kijelölt pályán, és nagyon cuk, és annyira aranyos, hogy a kisrác így nézte, és aztán elfordult, és mondta, hogy ez lassú.
0: Hát ez biztos, ez mindössze egy lóerő, nem?
1: Igen, és mondta neki az apukája, hogy igen, hát ezt ló húzza, persze, hogy lassú.
0: Azért Idának se lennék ma a helyében.
1: Hát nem.
0: Tehát jók a programok, de azért a vasutat elhúzni, ahhoz bizony kell egy kis izomerő.
1: Igen, négy lábon itt lehet, hogy nem szerencsés, két lábon viszont rengeteg élmény vár bennünket. Egyébként én megnézném, hogy hányan bírnánk ide a helyet elhúzni azt a kocsit.
0: Méghozzá foggal. De tudod, vannak ilyen versenyek, ilyen kitesnevelt emberek foggal húznak a ripkamionokat, szóval elméletileg nem lehetetlen.
1: Igen, megoldható.
0: Jó van, Kata, hát várunk még vissza. Bízom benne, hogy sok érdekességgel készülsz.
1: Igyekszem.
0: Oké, akkor várunk, addig Adele énekel, hamarosan pörög az Oh My God. Eléggé didergős éjszakánk is hajnalunk lesz, hogyha a szabadtéri programot terveznének az éjszakai órákra, akkor kabátot érdemes vinni, hiszen már a késő esti órákban 11-12 fokig csökken a hőmérséklet Budapesten, a hajnal pedig 8 fokkal indul majd. Az már más kérdés, hogy holnap teljesen jó idő lesz a szabadtéri programokra, túlnyomóan napos időre lehet számítani, időnként befelhősödhet az ég, de ezekből nem várható csapadék, úgyhogy egy túra itt valahol a budai hegyekben az mindenféleképpen jó választás lehet. 22-23 fok holnap a legmelegebb órákban, hétfőn pedig szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadékot sem ígérnek a meteorológusok. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok! Lezárták az első kerületben a főutcát, a Batthyány tér és a Halász utca között, ott rendezvényt tartanak ma este 8 óráig. Akadozik a haladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton befelé az Operától, a Károly körúton az Asztória előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban. Erős forgalommal találkozhatnak még a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, valamint a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton is szakaszon. Korábban ugye volt egy korlátozás az M0-as autó déli szakaszán, ott szerencsére ez már megszűnt, és a torlódás is megszűnt, úgyhogy bátran útnak lehet indulni akár abba az irányba is. Amiről viszont fontos tudni, hogy az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében jelenleg is újítják az útburkolatot, így az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Vigyázzunk egymásra! Balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Egy igazi belevaló csaj, igazi belevaló zenéje. Taylor Swift és az Opelite nem véletlen volt ott sokáig a sikerlisták élén. Ez pedig a Sláger FM, ahol szintén igazi number one emberek vannak a mikrofon mögött, hiszen kint a külső stúdiónkban, a Magyar Vasút Történeti Parkban itt van Kiskata és Somogyi Zoli. Sziasztok! Hello!
1: Szia Balázs, így van, number one ember itt előttem, Somogyi Zoltán, szia!
2: Hello! Mi? Hello! Szia!
1: Nagyon meglepődött ezen a nem, tehát mégiscsak te vagy a legjobb műsorvezető, ugye a tavalyi év végi szavazásból kiderült, hogy te vagy a number one, nem?
2: Most zavarba hoztál, én ezt, bocsánat, nem azért, mert hogy ne számítod, vagy ne esett volna, de ezt már régeség elfelejtettem, mert nem ezért csinálom, hogy nem ez mozgat, de kedves, hogy ezt így szobózod, de ha még nem látod, hogy vörösödik a fülem, akkor most láthatod én.
1: De csak arra jutott eszem, hogy Balázs azt mondta, hogy number one emberek vannak, hát, és tényleg egy number one ember van itt, úgyhogy, de nem erről akartam veled beszélni, hanem arról, hogy te vagy a házigazdája a Lokopiknek és Kerti Vasutak találkozójának itt a Magyar Vasút Történeti Parkban. Mióta tart nálad ez a szerelem a vasutak iránt, a vonatok iránt?
2: Ja, hát az szerintem, mint minden gyakorló kisfiú életében úgy kezdődött nagyjából, mert 5-6 éves forma lehettem, amikor ültünk az autóban, mentünk valahová, és akkor én mindig így ültem, hogy léci, csukodjon a sorompó, jöjjön a vonat, mert az olyan, nem tudom, az valamiért olyan jó látvány, tehát hogy így indult, meg azt hiszem, hogy bátyámnak volt egy ilyen félkész terepasztala, amit aztán együtt így építettünk, és azzal is játszottunk, a legózás, meg a matchbox mellett, tehát ez is megvolt, és nagyjából ennyi volt, és aztán ez valószínűleg az utazás iránti szeretetem és szenvedélyem miatt maradt rajtam, tehát hogy rögtön hozzá is teszem, hogy egyébként a repülést ezt pont ugyanennyire szeretem és vonzónak találom, tehát hogy nincs nálam úgy különösebben a vasút becsípődve. Az élet az úgy hozta, hogy nagyon sokszor foglalkozom a vasútnak a dolgaival, és egyébként igen, tehát hogy a szívemhez közel áll.
1: Szívesen vezetnél mozdonyt?
2: Igen, de már volt is ilyen.
1: Tényleg?
2: Ezt nem szabad. Igen, nyilván ellenőrzött körülmények között itt a parkban már megadatott a lehetőség, hogy például a gőzmozdony vezetésbe belekóstolhattam. Igen, jó élmény.
1: A Magyar Vasút Történeti Park engem egy hatalmas terepasztalra emlékeztet, egy óriási terepasztalra. Ezen a terepasztalon neked van kedvenc szegleted?
2: Én nagyon szeretem tényleg a Kerti Vasutat, azt szerintem, ahogy figyelem egyébként, hogy kortól függetlenül mindenki, és amikor a saját igazgatónkat ráültettem először, nem tudom hány héttel ezelőtt, amikor itt jártunk, akkor figyelj, úgy lényegült át gyerekké, hogy azt élmény volt látni. És hát az, hogy most van ugye egy külön Sláger FM-es szerelvény, egy komplett vonatunk van Sláger FM-ként, tehát nyilván megdobbantja a szívem, tehát ez a két szerelmem így összetalálkozik.
1: Zoli, nagyon szépen köszönöm, további jó munkát neked.
2: Köszönöm szépen, én itt leszek egyébként holnap is egész nap.
1: Mert hogy a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozója még holnap is tart. Mi azonban csak ma vagyunk itt, úgyhogy ha velünk szeretnének találkozni, akkor gyorsan, hatig még nyitva van.
0: Így igaz, Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és persze jó nagy lendülettel rabogunk tovább, hiszen Flortomi és Diaz formációja a Well Hello Dübörög itt a

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
4: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
4: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival! A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
8: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
9: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
11: Mi egyikében volt egy olyan, hogy bicikliztünk, és egy csomó csiga volt az úton, és mi folyton azt csináltuk, hogy ahol volt egy csiga, ott megálltunk, és gyorsan áttettük a másik oldalra, utána mentünk tovább.
12: De tudtad, hogy melyik irányba akar menni?
11: Volt ilyen, akit oda tettem, ahová akart menni, de volt ilyen, akit megfordítottam, és a másik irányba tettem, mert nem akartam, hogy utána a kocsi meg megint.
13: Lehet azóta is ott áll szegény, és gondolkodik, jaj, de cuki volt az a kislány, de engem visszafordított, és még mindig itt vagyok, és nem tudok átmenni a túloldalra.
10: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Nagy az érdeklődés a tankerületek élére. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nagy az érdeklődés a tankerületi vezetői székekért. Minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. Tudta meg az Index Horváth Pétertől, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökétől. A beérkezett műveket az iskolák és az önkormányzatok véleményezhetik, amelyeket a döntéshozók számításba vesznek majd az elbíráláskor, igaz nem kötelező érvénnyel. A végleges eredmények október végére várhatók. Fontos változás, hogy a korábbi határozatlan idejű megbízások helyett a tankerületi vezetőket ezúttal 5 évre választanák meg. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Rendeletben szabályozna a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Október 1-től A és B menü közül választhatnak a 17. kerület felső tagozatos és középiskolás diákjai az iskolai menzákon, írja az ittlakunk.hu. A gyerekek és a szüleik az egy hónapra előre közzétett étlap alapján dönthetik el, melyik nap melyik ebédet kérik. Az önkormányzat szerint a cél, hogy a diákok szívesebben fogyasszák el az ételeket és kevesebb maradék keletkezzen. Az új rendszerhez nyáron felújították az iskolai tálalókonyhákat és kicserélték az elhasználódott tálalópultokat is. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés a védői fellebbezések miatt még nem végleges. A volt vezetőt és élettársát emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozást tavaly ősszel a központi nyomozófőügyészség vette át, az ügyben pedig jelenleg 12 gyanúsított szerepel. A volt főigazgatón és társán kívül további 4 ember áll bűnügyi felügyelet alatt. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: 5 óra múlt, továbbra is jó utat kívánunk, és mondjuk a friss közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Le van zárva az első kerületi főutca, Battyányi tér és a Halász utca között rendezvény miatt ma este 8-ig. Baleset történt korábban a 15. kerületben a Szerencs utcában, a Pázmány Péter utcánál, valamint a 19. kerületben is sajnos a Nádasdy utcánál, a Kisfaludy utcánál, ha tehetik, érdemes elkerülni ezeket az útvonalakat. Akadozik a haladás, a legutóbbi hírek szerint a Hungária körút, Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. Erős még a forgalom a Dózsa-György úton is a Hősök tere közelében, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, többen vannak a Szél-Kálmán tér környékén és a Budai alsórakparton is szakaszonként több az autós. Fontos tudni róla, még vételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpálya ezeken a részeken le van zárva, még így a napközbeni órákban is torlódásra kell készülni. Jártam arra, saját szememmel láttam, úgyhogy készüljenek plusz menetidővel.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Továbbra is a Magyar Vasút Történeti Parkba kalauzolom, a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóján, ott a Slágerpiknik és Kiskata és rengeteg érdekesség. Na meg persze ott is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Hurts Wonderful Life Purple Disco Machine verziójában.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Pointer Sisters és a Jump, ez itt a Sláger FM, 4:06 elmúlt már 4 perccel, kellemes délutánt kívánok hamarosan a Kátszáj Lány banda dalával, mindeközben továbbra is zakatol a Magyar Vasút Történeti Parkban a Loco Piknik és a Kerti Vasutak találkozója. Ott a Sláger Piknik, a Sláger FM standjánál találkozhatnak kollégáimmal, Kiskata is ott van, akit nem is oly rég az ezüst nyíl ejtett foglyul. Ami ugye a Magyar Államvasutak egykori kormányzati motorvonata, és most ez nem csak kívülről nézhető meg, a belső tere vezetett kis csoportos tárlatvezetés keretében is megtekinthető, úgyhogy majd ha Kata visszaér, jó kifaggatjuk, hogy milyen volt. Addig pedig zenél a Kátszáj Lány banda. Itt az Animal.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, minden, amit szeretünk.

0: Az az énekesnő, aki így kitépte az idő vasfogát, és elkezdte az egész szerkezetet visszafelé tekerni. Sher és a Strong Enough itt a Sláger FM-en. Egész hétvégén szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, akár a Magyar Vasút Történeti Parkban is. Kiskata megkerült, aki elveszett az ezüst nyilfogságában. Szia!
1: De bizony, hogy elvesztem. Szia, üdvözlet mindenkinek. Ez valami fantasztikus.
0: Mit láttál?
1: Voltunk az ezüstnyílon. Hát ugye eleve ott kezdődött a történet, hogy beszálltunk, és bezárták mögöttünk az ajtót. Ez... Én nem sejtem, sehova nem fogunk tudni elmenekülni. Ugye az ezüstnyíl a legendás kormányzati vonat, Kádár János megrendelésére készült, nagyon szeretett a vezető fülkében utazni, ott volt neki egy külön kis szék bekészítő, ott ő is gyakran megjelent,
0: Aszta.
1: És gyönyörködött a tájban.
0: Ez szabályos
1: igen?
0: volt így? Ez így...
1: Ne viccelj! Persze! Igen, az volt a szabály, amit ő kitalált. Ebben nem volt kérdés. Egészen elképesztő ez az ezüst nyíl névre hallgató kormányzati vonat, és ezt most meg lehet nézni a Lokopiknik keretében. Föl lehet rá szállni, van idegenvezetés, jó, ki kell várni a sort, de érdemes, mert ilyet nem mindig lát az ember, sőt, ilyet szerintem soha nem lát az ember.
0: De mi van benne? Mi van benne? Mitől ilyen érdekes?
1: Eleve már maga a berendezése fantasztikus. Az, hogy olyanok a fülkék, hogy lehajthatóak az ágyak, tehát ott szépen el tud az ember pihenni, amikor egyik városból megy a másikba. Telefonkapcsolat van az egyes fülkék és a vezetői fülke között. Tehát, hogyha az ember azt gondolja, hogy hát nem Bécsbe akarok menni, hanem bárhova máshova, akkor beszól a kalauznak, vagy a mozdonyvezetőnek, hogy változott az úti terv, és akkor intézi, és már másik vágányra is megy át, és döbbenetes, az a korabeli, nem tudom, lehet azt mondani, luxus?
0: Nyugodtan, szerintem, de igazából én még most sem tudom ezt megtenni, hogy szólok a mozdonyvezetőnek, hogy én nem Szegedre akarok menni, irány inkább Nyíregyháza.
1: Jó lenne, hogyha ezt meg lehetne tenni.
0: Ugye?
1: Nem, nyilván nem ez volt ennek a vonatnak a különlegessége, hanem az egész rendszere, hogyan ez a mozdony működött, vagy ez a vonat működött, és tényleg érdemes felszállni és megnézni. Nem, szavakkal nem lehet elmondani, hogy mi van odafönt. Tényleg lenyűgöző. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogyha kijön a Lokopiknikre, akkor holnap feltétlen nézze meg. Az ezüstnyilat engem lenyűgözött. Ja, és még egy jó tanács, aki szeretne felszállni az ezüstnyilra, az vigyen magával mindenképpen legyezőt, mert nagyon meleg van odafönt.
0: Mert hogy klíma még nem volt rajta.
1: Képzeld el, volt, de már nem
0: már! Annó! Oh,
1: bizony.
0: Azt a nem jó ját.
1: Bizony.
0: Azt a nem jó ját. Mindig meg tudsz lepni, Kata.
1: Vannak még rajta működő rádiók, magnó, szalagos magnó. Csak hogyha az ember egy kicsit bulizni akar, akkor legyen mit hallgatni.
0: Zseniális. Sákirát is lehet. Például itt az idei foci VB himnusza, Die Die azonnal. Hűvösen indul a reggel majd Budapesten, hiszen akár 8 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Vasárnap viszont ezen túlmenőleg napos idő lesz, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. Kellemes lesz a hőmérséklet és 23 fok környéki csúcsértékeket mérhetünk. A légmozgás gyenge maradhat. Hétfőn pedig gyakorlatilag egész nap napsütéses idő, csapadék sem várható. Néhol azért megélénkülhet a szél, de ezek sem fognak nekünk jelentős mértékű problémát csinálni. Természetesen azért hétfő hajnalban is kell a kabát, hiszen aznap 10 fokig hűl a levegő, de napközben 24 fok is lehet. Jó utat kívánok, itt a Sláger FM, hozzuk a közlekedési információkat. Baleset miatt nem járható a belső sáv a Ferenc körúton az Üllői út előtt, legyenek figyelmesek ott. Balesetnél tart a műszaki mentés a 15. kerületben a Szerencs utcában a Pázmány Péter utcánál. Akadozik sajnos az előrehaladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. Erős a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Lezárták az első kerületben a főutcát, a Batthyány tér és a Halász utca között egy rendezvény miatt, ez a tervek szerint ma este 8 óráig így is marad, úgyhogy legyenek ott körültekintőek. Le van zárva a pesti alsó rakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, autóval másfelé kell tervezni. Lezárták vasárnap este 8-ig az M5-ös autópálya Szentlőrinci úti felhajtóját befelé burkolatjavítási munkát. Miatt. Az MVM Dom környékén pedig sokan lehetnek, hiszen ma este 11 óráig rendezvényt tartanak.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: hogy együtt bulizzanak, és mi is velük bulizhassunk. Szóval nagyon jó itt kint a hangulat, egész nap nagyon jó idő volt, és biztos vagyok benne, hogy ez lesz holnap is. Nagyon szép napsütést, és még pár fokkal melegebb időt ígértek a meteorológusok vasárnapra, és itt minden látnivaló, minden élmény vár örökre vasárnap is. Mi sajnos nem, de az éterben holnap is itt leszünk önökkel.
1: Így igaz, hát Kata, én köszönöm szépen az egész napi munkádat, örülök, hogy jól gondolom, jól érezted magad, mert mindig olyan élménydúsan meséltél.
0: Nagyon, hát én leesett állal néztem, hogy mi folyik itt, és hogy micsoda óriási terep aztán ez az egész Magyar Vasút Történeti Park, és tényleg bemutatja a hazai vasút történelmét, történetét és minden élményét.
1: Akkor én kívánom, hogy legyen meg a jó pihenésed mára, és egyben búcsúzunk. Én átadom a stúdiót majd este 6 órától Kovács Áronnak és Kisónak. Karakas Balázs kicsekkol az Eddával és a háromszorral. Holnap délben találkozunk. Sziasztok! Szia, Kata!
0: Szia! Viszhall!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
4: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
5: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíj vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
6: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az étel. A kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonság okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forrás hiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyelmeztetett. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et. Október 3-án családi programmal várják a látogatókat az ELTE fűvészkertben, ahol Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című regénye elevenedik meg. Az egésznapos játék során a gyerekek és felnőttek közösen fedezhetik fel a regényhez kapcsolódó helyszíneket, miközben azt is megismerhetik, milyen volt a fűvészkert a regény keletkezésének idején és hogyan változott azóta. A feladatokat mindenki önállóan, saját tempójában teljesítheti, a kihívás végén pedig jutalom várja a résztvevőket. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. Most pedig jöjjön egy kis segítség az úton levőknek, nézzük, hol milyen korlátozások, lezárások vannak a főváros útjain. Lezárták az első kerületben a főutcát, a Battyány tér és a Halász utca között rendezvény miatt ma este 8 óráig. A 19-es villamos pótlóautóbusz a Battyány tér és a Döbrentei tér között nem közlekedik. Baleset történt a 15. kerületben a Szerencs utcában, a Pázmány Péter utcánál, valamint a 19. kerületben is a Nádasdi utcában, a Kisfaludi utcánál. Akadozik a haladás a Hungária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztórő előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban nehezen lehet haladni. Erős a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Megszűnt viszont a korlátozás és a torlódás az M0-ás autóút déli szakaszán, az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál. Tudjanak róla, hogy hétvégén nem jár a 17-es és a 41-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
11: Na hello Los Angeles! Szevasztok! Mindenki nyugodjon meg! Lesz slágerlista, nemhogy lesz, ez az! A hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Nagyon köszi, hogy a szavaztatok rám a Sztárban Sztárban, mert hogy a produkció az tényleg nem volt erős, viszont a támogatás igen. Maradjon is ez így, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. 26-os év, 39. adása jön, és az utolsó szeptemberi adás is egyébként. Tehát, hogy megyünk bele az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankadszárnyú héjamadár, nem biztos, hogy pontosan idézek, de nem baj. Itt van Orsi a múltból, majd ő idéz pontosan, a hét szárja pedig a napokban lesz 42. Indul az Opel Valli slágerlista, Kígyó és a War Republic Chasing Paradise-a a 40.

Super Valli slágerlista. Szombati visszaszámlálás. A legnagyobb slágerek 40-től 21-ig. 39. Ez a Sláger FM.

0: Kelly, Rampampam, visszatért a 38-ra Kid Laroi és a Justin Bieber stéje pedig a 39-dik. Orsi, gyere és idézd meg valamit. Orsi egy ilyen, úgy tudom elképzelni, hogy így kavargat félszemmel, kibontott hajjal és bomlott elmével valami löttyöt, és így megidézd dalokat a múltból. Na, valami ilyesmi történik.
1: Visszapillantó.
2: 15 évet ugrunk vissza az időben. 2011-ben a magyar előadók közül a Vastag testvérek ott voltak a slágerlisták élén. Azóta is időről időre szóba kerül, hogy jó lenne tőlük egy újabb közös dal. Mondjuk ezzel a duettel elég magasra tették a lécet. Irány 2011, jön Vastag Csaba és Vastag Tamás a Sláger FM-en, ez az Őrizd az álmod.

0: Vastag Tomi, Vastag Csabi, őrizd az álmot. A tesók énekeltek nekünk valamit, köszönjük szépen. Azóta is őrizzük. Na várjatok, itt ellapoztam. Gyerekek, őriztem az álmot, csak aztán az álom, az a rémálommá változott. Szétesett a gépem. Mi van itt ma? Kérem!
1: Csak óvatosan, ha meg nem sértem.
0: Kérem!
2: Menni fogad.
0: Na, pillanat türelmet kérek, mert itt ez egy ilyen nap lesz, úgy látszik. Na, aha, visszatértünk. Jó van, nyugalom.
3: Akkor kezdünk.
0: Szóval köszi, Orsi! Jöjjön némi info a 7 sztárjáról. A 2000-es évek egyik meghatározó énekesnője. 2002-ben jelent meg az első lemeze. Nem is emlékeztek már 2002-re, gyerekek? 24 éve volt. 24.
2: Már csak nem elfelejtettem.
0: Mit tettetek ti az elmúlt 24 évben?
4: Mit tudjam én?
0: Pontosan, Tomos, semmit. Ő viszont azóta 6 stúdióalbumot, 6 világkörli turnét és számtalan slágert tudhat maga mögött. Na, melyik kötök csinált világkörli turnét? Nem hatott egyet 2002 óta.
5: Gondolatba.
0: Ugye? Középső neme. Középső neme. Lehet, hogy ilyen is lesz egyébként, hogy fiú, de a középső neme lány.
1: Mi van?
0: Nem baj. Középső neve Ramona. A 42. születésnapját ünneplít szeptember 27-én. Ennyit árulok el róla először, úgyse fogjátok tudni, tök mindegy, hogy átvesszük az egész életét.
6: Én akkor megyek.
0: 37. Robin Schulz és Barb's Better Times-ja. Köszönjük szépen.

0: Metcon és Ray Dalton Don't Worry-e feltámad, Hayden James Gorgon City és Nettan Full Proof-ja szintén. Ez már nem is föltámadás ennél a dalnál, hanem letámadás. A szellemvilágból. 36. volt, köszönjük szépen. Orsi, gyere légy szíves. A dolgod van. Jó? Na, ne tartsál föl, csináld.
1: Visszapillantó.
2: 50 éves lett Martin Solveig, francia DJ és producer. Nevéhez fűződik a világ egyik leghallgatottabb heti rádiósó műsora, a C'est la vie, és bizony már 1994 óta aktív a zenei világban. Olyan előadókkal dolgozott együtt, mint David Guetta, Jax Jones, Laidback Luke, vagy éppen Madonna, de a kanadai Dragonettel is összeállt. Ebből született ez a hatalmas sláger. Hello! Mármint tényleg ez a címe. Hello!

0: Martin Solveig és Dragonet Hello-ját hallottuk. Én életemben először, de ha ez egy visszapillantó, akkor gondolom, ez egy régi dal.
1: Jól beszélsz.
0: Semmi baj. Hatásszünet!
1: Ne hülyéskedjed, nem érek rá!
0: Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. Elárulom, hogy ki a hét sztárja. Avril Lavigne! Ah! Látom a fejeteket, hogy kicsoda! Avril Lavigne, az nem szakács?
2: Nem tudom.
0: Na, elmondom, mert régen volt, hogy pontosan tudom, hogy van egy generáció, aki azt hiszi Szikora Robertről, hogy a Szikora távíró feltalálója.
3: Parancsol?
0: Avril Lavigne egy kanadai pop-rock énekesnő, jó? Régen fontos volt. Most már a héten ünnepli a 42. születésnapját, tehát most már leginkább a családjának fontos. Édesapja Francia, az április hónap francia nevéről kapta a nevét, ez volt az Avril. Tehát mint hogyha apád téged úgy hívna, hogy Szabó Április.
1: De jó Isten.
0: Erős, nem? 98-ban megnyert egy rádiós tehetségkutatót, már nem úgy, hogy nyert egyet, tehát hogy kapott egy rádiós tehetségkutatót, mint díjat, hanem a szalverseny nyerte meg. Na mindegy, díjaként Shania Twain mellett léphetett fel egy koncertjén, ez volt a fődíj.
1: Nocsak.
0: Na ez nem akármi azért. 2000-ben lemezszerződést kapott, melynek eredményeképpen 2002-ben megjelent a Lego album.
1: Mi van?
0: Let Go. Lehet, hogy a Lego albuma jobban járt volna. Mindegy, Let Go. Jó, innen folytatjuk az életét. Igen, Avril Lavigne-nek, igen, ő fontos, igen, volt. 34. Topic és A7 is Breaking Me.

0: Benson Boone-t hallottuk a 32-ről, a Beautiful Things-ről. Na, egy emellettel följebb Avicii az Addicted to You-val visszatért. Hazaért a 33-ra. Gyalog. Orsi viszont érkezik, nem gyalog, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Jennifer Lopez 2016-os slágerével megyünk tovább. Az Ain't Your Mama című dalt összesen 6 szerző jegyzi, köztük Meghan Trainor, amerikai énekesnő is. És ami különösen menő, hogy 2016-ban, amikor a dal megjelent, Meghan mindössze 22 éves volt. Azért 22 évesen dalt írni J-Lo-nak, nem rossz belépő, igaz? Jöjjön hát a sokat emlegetett nóta, Ain't Your Mama, Jennifer Lopez-ének.

0: Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Köszönjük szépen Jennifernek, és ha már Jennifer, akkor jöjjön Britney, nem? Tehát két ekkora nőt meg kell idéznünk egyszerre. 19 éves fia Britneynek, Jaden James, saját jogán is egyre ismertebb a divat világban. A fiatalember a MAC Cosmetics digitális magazinja, a magazine egyik új kampányarcaként szerepel.
1: Akkor jó.
0: A fotókon pedig a márka egyik sminkfixálóját népszerűsíti. Sminkfixáló. Tehát felrakod a sminket, így belefejelsz valamibe, és úgy marad.
1: Döbbenetes.
0: Az élet bele nem jön. Egyébként most ebben a sztárban, mikor sminkelnek, ez tényleg úgy van, hogy megyek hazafelé, szemspirál, és ami nem jött le még a fejemről, és nagyon imádkozom, hogy tehát nincs gyors hajtás, megállít egy rendőr, elvesz feleségül. Nem kockáztatom. Szóval ezt tudom, hogy milyen lehet az ilyen, de minden esetre borzalmas nőnek lenni, azért azt higgyétek el. Ezzel együtt ő egy fiú, és ő kampányarc ebben a MAC Cosmetics-ben.
1: Értem.
0: Nem az első divatmunkája, a bátyjával, Sean Prestonnal nemrég a párizsi divathéten a Vetements bemutatóján is kifutóra lépett, emellett zongorázik, zenével is foglalkozik, de csak a modellkedést folytatná. Úgy tűnik, Britney fia most nem csak a híres édesanyja miatt kerül reflektorfénybe, hanem hogy most már fiúk is sminkarcok. Azért ez gyönyörű egyébként.
1: Ez egészen más mese.
0: Tiesto és a Business a 31. Ha már Business. Let's get down to business.

0: Sziasztó, és a Business 31. itt a vége, fuss-e vége, időjárás, közlekedés, egy-két ilyen, nem tudom, tudjátok, ami nektek fontos, meg nekem is, mert végre lepihennek. Hamarosan folytatjuk az Opel-val is legerlistát, de az hamarosan lesz. Nem most, értitek?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sejem majmot akart becsempészni az országba egy tiszafüredi férfi. Mentős is érintett lehet a magyar-ukrán meccsen kialakult dulakodásban. Lerohanják a múzeumot hétfőn, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Jelenleg is tart a nyomozás a tiszafüredi férfi ölen, akinél tavaly egy tigris kölyköt találtak. Most egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában egy fehér pamacsos sejem majmot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett. Tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető, írták. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik mentős is érintett volt, közölt az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook oldalán. A mentőszolgálat azt írta, a történteket eljárás keretében vizsgálják, további részleteket nem közöltek. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki. Nem lesz látogatás hétfőn délig a Magyar Nemzeti Múzeumban, mert védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak. A környéken rengeteg katonai és rendőrjármű is lesz, senki ne ijedjen meg. A közlemény szerint a komplex többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív, együttműködési és kommunikációs gyakorlaton a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására, valamint gyakorolják az együttműködést más szervekkel, szervezetekkel a jövőre 225 éves Magyar Nemzeti Múzeumban. A gyakorlat a tervek szerint reggel 6 órától délig tart. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balog Csaba és Tóth Máté. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idejé évreső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. Most pedig jöjjön egy kis segítség az úton levőknek, nézzük, hol milyen korlátozások, lezárások vannak a főváros útjain. Lezárták az első kerületben a főutcát, a Battyány tér és a Halász utca között rendezvény miatt ma este 8 óráig. A 19-es villamos pótlóautóbusz a Battyány tér és a Döbrentei tér között nem közlekedik. Baleset történt a 15. kerületben a Szerencs utcában, a Pázmány Péter utcánál, valamint a 19. kerületben is a Nádasdi utcában, a Kisfaludi utcánál. Akadozik a haladás a Kálvária körút Kerepesi út csomópont környékén, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztóra előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban nehezen lehet haladni. Erős a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, a Kóskároly sétányon mindkét irányban, az Élkámán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton is szakaszonként. Megszűnt viszont a korlátozás és a torlódás az M0-ás autóút déli szakaszán, az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál. Tudjanak róla, hogy hétvégén nem jár a 17-es és a 41-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múltbólos dalokat, a hétszerje pedig Avril Lavigne.
3: Kicsoda?
0: Avril Lavigne.
3: Ki?
0: Tudom, hogy nem tudod, hallgass meg, róla beszélek. Folytatjuk az Opevali slágerlistát az Imagine Dragons-ból.

Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa. Ez az Opel Wallis slágerlista. 29. Sláger FM. A legnagyobb slágerek, változatosan.

0: Lady Gaga és a Dead Dance a 28. emeletről. Az Empire of the Sun fölötte lakik, a 29. a Walking on Dream-mel. Csodálatos. Na, Orsi meg ott lakik az egész házban keresztbe kasult, mint egy szellem, őrült asszonyként száguld, és a múltból talokat idéz meg. Bazarkányság.
1: Visszapillantó.
2: 52 éves lett Wolf Kati. 2010-ben az X-faktornak köszönhetően egy egész ország megismerte, pedig akkor már egyáltalán nem számított kezdőnek, rutinos előadó volt egy nagy lemezzel a háta mögött. Azóta rengeteg dal kötődik a nevéhez, például a Vár a holnap, a Hívjuk elő, vagy a Szerelem miért múlsz. Utóbbi angol változatával hazánkat képviselte a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Mi most maradunk a magyar változatnál, a születésnapos Wolf Kati énekel, Szerelem miért múlsz.

0: Wolf Kati, szerelem miért múltál ki? Című dalát hallottuk, köszönjük szépen. Ez még mindig az Opel-val is slágerlista, ahol a hét sztárja Avril Lavigne. Na, akkor most figyelj, mert talán ez megvan. A Complicated volt az első slágere. Ez az Egyesült Királyságban, ezt többnyire Londonnak hívják Magyarországon. 11 hétig volt listavezető, és ezzel rekordot döntött.
1: Ez igaz.
0: Van érdekesség is az életében, például, hogy két testvére van. Hú, én nem tudtam, hogy ennyire érdekes életet élek én is, de tessék. Van egy húga meg egy bátyja. Ú, nekem nővére meg öcsém van, de gáz. Mennyivel érdekesebb vagyok.
1: De mit számít az?
0: Utóbbi nem mindig értékelte a tehetségét, mert gyermekkorukban idegesítette, amikor énekelt. Jó, hát ha éneklésnek lehet nevezni, amit a gyerekek csinálnak, hogy fésüli a hajas babát, és közben kántál mindenféle hülyeségeket, amiket a tévében hall. Tehát, hogy az éneklés, akkor...
1: Legyen óvatos.
0: Igen, idegen. Inkább idegesítő. Szülei is mindig támogatták a zenélésben, az édesapja stúdiót alakított ki neki a pincében. Ezt azért nem így képzelem, tehát ez úgy volt, hogy...
2: Menjél már le a pincébe, tudod? Ott a stúdió, kislány, ó, az a stúdió, tudod? Bele lehet énekelni a pókba a sarokban. Az nagyon jó. Na, zárt kettőre, kösz.
0: Avril ekkoriban még 10 éves volt, úgyhogy simán elhitte az egy stúdió, miközben leküldték a pincébe énekelni.
1: Oh,
0: Fastboy, itt van a 27-en, úgyhogy jön a Good Life.

0: 27. David Guetta és One Republic I Don't Wanna Wait-je, előtte Lady Gaga a varázsolt Abrakadabrával a 26-on. Na, kérem, kapaszkodjon meg mindenki, mert Orsi egy olyan dalt rált elő a múltból, amit még én is szeretek, és azok ritka pillanatok.
1: Visszapillantó.
2: 77 éves lett Bruce Springsteen, amerikai zenész, énekes és gitáros, akit nem véletlenül emlegetnek a 20. század egyik legmeghatározóbb dalszövegírójaként. Több mint 120 millió lemezt adott el világszerte, és a díjgyűjteménye sem éppen szerény. 20 Grammy, 2 Golden Globe és 1 Oscar díj. Most pedig visszarepülünk 1984-be az egyik legnagyobb slágeréhez. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen énekel.

0: Ice Cream és a Dancing in the Dark. Köszönjük szépen, érkezik a hét sztárja, Abby Levine.
1: Kicsoda!
0: Már mondom is, Ontárióban a La Pizzeria nevű étteremben Avril nevét viseli egy pizza.
2: Na is.
0: Bizonyám, szalámi, gomba, sajt és olivabogyó van rajta. Vajon a gombának mi köze lehet mondjuk Avril Levine-et?
3: Tiltakozok,
0: most oda a pizza. A közös pont a pizza. Na, egyébként én zével ejtem is, az egész család ezzel cseszte. Pizzának mondom, nem pizzának. Gáz?
2: Igen.
0: Írjátok meg valakinek. 2015-ben bejelentette, hogy Lyme-kórban szenved. Ezek ilyen fontos bejelentések.
4: Lyme-kórban szenvedek.
0: Na hát, ha túltettük magunkat ezen a híren, akkor elárulom, hogy a betegséggel való küzdelmeiről még a Head Above Water című dalában is énekel. Volna, akkor Facebook szerintem kiírta volna.
4: Lyme-kórban szenvedek.
0: Szóval, ha valaki nem tudná, akkor Lyme-kórban szenved.
2: Hogy mi van?
0: Sok tetoválása van, mindig spontán varrott magára.
4: Mindent egy pillanat alatt döntök el. Az összes tetkómat azonnal megcsináltattam, amikor kitaláltam, hogy mi legyen.
0: Hát ezzel a Gangsta Zoli barátom is így van, és vannak rajta érdekességek.
2: Hogy érted ezt?
0: De tényleg. Na mindegy, Ray Dalton és a Do It Again a 24. A bőr olyan, mint az internet, nem felejt.
5: Nyugi, tégy úgy, mintha nem ismernél engem.

0: Teddy Sims és a Dora 22. Alex Warren és a Fever Dream új belépő. Gyerekek, köszönjük az új belépőnek, köszöntsük szeretettel, ahogy szoktuk, tényleg barátsággal, békességgel.
1: Mondd ezt még egyszer, anyád!
0: Hát igen, mi így köszöntjük az újakat, Alex Warren is te hozt az új dalat.
1: Mondd még egyszer, ha mered, mondd még egyszer, ha mered!
0: Orsi viszont nagyon szereti ezt a dalt, úgyhogy szerintem egy ideig marad.
1: Hogy mi?
0: És Orsi is, mert hogy pont nem, hogy marad, jött.
2: Visszapillantó.
3: 37 éves lett Jason Derulo, amerikai énekes, dalszerző, táncos. 5 évesen már színpadon szerepelt, 8 évesen írta az első dalát. Az Amerikai Musical és Dráma Akadémián végzett New Yorkban. 16 évesen olyan előadóknak kezdett el dalokat írni, mint P. Diddy, Pitbull, vagy éppen Sean Kingston. Első albumáról választottam egy dalt, In My Head, Jason Derulo következik.

0: Murder in My Head. Köszönjük szépen, folytatjuk az Opelval is slágerlistát Lady Gaga gyerekéről. Mert ez nagyon fontos nekünk, hogy újabb részletek derültek ki az első gyerekéről.
1: Persze, hogy az.
0: Amikor gyerekről meg részletekről beszélünk, ez...
2: Jól érzi magát?
0: Na mindegy. Az énekesnő és vőlegénye Michael Polanski kislánya, Rose Bean Polanski június 9-én született Los Angelesben béranya segítségével. Ne is mondjátok! A baba nevét eddig nem hozták nyilvánosságra, most a születési anyakönyvi adatokból terült ki. Miért azt meg kihozta nyilvánosság? Az hogy terült az ki?
2: Nem mondhatom meg.
0: Tehát egy anyakönyvi adat, születési anyakönyvi kivonat, az egy titkos adat, kérem. A Rose név különleges lehet Gaga számára, hiszen egy hatalmas rózsatetoválás is díszíti a hátát, amely a La Vie en Rose című dalhoz kötődik.
1: Értem.
0: Tehát akkor ennyit tudunk. Rose Bean Polanski, béranya segítségével és első gyerek. Én már most sajnálom, és nem azért, mert hogy bárki rossz anya lenne, vagy Lady Gaga, nem. De híres ember gyerekének megszületni azért az nem annyira jó. Tudjátok, most halt meg Cindy Crawfordnak a 27 éves fia. Azért, na, nem hiszem, hogy ne tudna mesélni arról, hogy milyen híres ember gyerekének lenne.
2: Igen.
0: Ja, nekem meg 4 van. Úgyhogy kénytelen vagyok, azért rombolom a saját hírnevemet, női ruhában éneklek, meg minden szart megcsinálok, csak azért, hogy a gyerekek egészségesek maradjanak. Hogy ne érezzék azt, hogy nagy tár az apjuk, hanem hogy egy cintányéros majom. Mert úgy sokkal könnyebb fölnőni, higgyétek el.
2: Igaz.
0: Úgyhogy minden, amit teszek, ezért van. Bármint, ami kínos. És általában kínos.
1: Jól beszélsz.
0: Ed Sheeran, az Azizammal a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
6: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
0: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Az új lakások több mint fele Pest megyében épült. Lesújtó eredményt hozott az egyhetes razzia. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárca vezető szombaton írt a Facebook oldalán. Pósvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Az új lakóingatlanok 54%-át Budapesten és Pest megyében hirdetik. A fővárosi agglomeráción kívül Somogy-Veszprém, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Fejér-Bács-Kiskun és Baranya megyében éri el az ezres nagyságrendet az eladásra kínált új lakások száma. A másik végletet Békés-Nógrád és Tolna jelenti, amelyek együttesen is csak kevesebb, mint 1%-át adják az országos kínálatnak. Az enga.hu adatai szerint egy év alatt 6%-kal nőtt a portálon hirdetett új lakások száma, az irántuk mutatkozó kereslet viszont 47%-kal csökkent. Szeptember 16-a és 22-e között ellenőrizték országszerte a biztonsági öv használatát a magyar utakon a rendőrök. Annak ellenére, hogy előre szóltak a razziáról, lesújtó eredmények születtek. Az egy hét során 9015 emberrel szemben intézkedtek, amiért elmulasztották a biztonsági öv használatát. Mindezek mellett 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-et kapcsoltak le, amiért bukós isak nélkül indultak útnak. Automata mérőbúját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbúja folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigénviszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas lett, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák, a keleti medencében pedig magas klorofil átartalmat mértek. Ezek együttesen a vízminőség romlását jelzik, ezért kiemelt jelentőségűvé vált a tó állapotának folyamatos nyomon követése. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten az, aki aktív dohányos. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egy Európai Uniós kutatási projekt keretében ugyanis ingyenes komplex tüdőegészségprogramot indított. Ezen az vehet részt, aki 50 és 74 év közötti, jelenleg is aktívan dohányzik, és legalább 15 éve rendszeresen cigarettázik. Ez a szűrőprogram nem csupán egyetlen gyors orvosi vizit, hanem egy átfogó állapotfelmérés. Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet a tüdőrák szűrés kukac korányi.hu címen. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger

0: Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

Sláger DJ Nási Attilával.

lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Az új lakások több mint fele Pest megyében épült. Lesújtó eredményt hozott az egyhetes razzia. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárca vezető szombaton írt a Facebook oldalán. Pósvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Az új lakóingatlanok 54%-át Budapesten és Pest megyében hirdetik. A fővárosi agglomeráción kívül Somogy, Veszprém, Hajdú-Bihar, Győr-Moson, Sopron, Csongrád, Fejér, Bács-Kiskun és Baranya megyében éri el az ezres nagyságrendet az eladásra kínált új lakások száma. A másik végletet Békés, Nógrád és Tolna jelenti, amelyek együttesen is csak kevesebb mint 1%-át adják az országos kínálatnak. A zenga.hu adatai szerint egy év alatt 6%-kal nőtt a portálon hirdetett új lakások száma, az irántuk mutatkozó kereslet viszont 47%-kal csökkent. Szeptember 16-a és 22-e között ellenőrizték országszerte a biztonsági öv használatát a magyar utakon a rendőrök. Annak ellenére, hogy előre szóltak a razziáról, lesújtó eredmények születtek. Az egy hét során 9015 emberrel szemben intézkedtek, amiért elmulasztották a biztonsági öv használatát. Mindezek mellett 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-et kapcsoltak le, amiért bukós isak nélkül indultak útnak. Automata mérőbúját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbúja folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas lett, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák, a keleti medencében pedig magas klorofil átartalmat mértek. Ezek együttesen a vízminőség romlását jelzik, ezért kiemelt jelentőségűvé vált a tó állapotának folyamatos nyomon követése. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten az, aki aktív dohányos. Az Országos Korányi Pulmonológia Intézet egy Európai Uniós kutatási projekt keretében ugyanis ingyenes komplex tüdőegészségprogramot indított. Ezen az vehet részt, aki 50 és 74 év közötti, jelenleg is aktívan dohányzik, és legalább 15 éve rendszeresen cigarettázik. Ez a szűrőprogram nem csupán egyetlen gyors orvosi vizit, hanem egy átfogó állapotfelmérés. Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet a tüdőrák-szűrés@korányi.hu címen. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Ez a Sláger FM.
1: Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az étel. A kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncesziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonság okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forrás hiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyelmet. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et. Október 3-án családi programmal várják a látogatókat az ELTE fűvészkertben, ahol Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című regénye elevenedik meg. Az egésznapos játék során a gyerekek és felnőttek közösen fedezhetik fel a regényhez kapcsolódó helyszíneket, miközben azt is megismerhetik, milyen volt a fűvészkert a regény keletkezésének idején és hogyan változott azóta. A feladatokat mindenki önállóan, saját tempójában teljesítheti, a kihívás végén pedig jutalom várja a résztvevőket. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... indul a Slágerkult! A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre is. Az a nagyon kedves művész, aki ma megtisztelt, meglátogatott, jó messziről érkezett, de örülök, hogy itt van, nagyon is hatással tud lenni a kulturális életre, mert egy koreográfus, egy balettmester, aki gyakorlatilag az Osztrák Táncszövetségnek az elnöke, és ezer szállal kötődik Budapesthez, imádott fővárosunkhoz, és hát és mennyi történelmet írt itt annak idején, na erről fogunk beszélgetni Mihály Kroffal, és nagyon köszönöm a bizalmat, meg azt, hogy találkozhatunk.
2: Hát én is köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon örülök annak, hogy Magyarországon kaptam lehetőséget, hogy egy rádióban, egy műsorban lehet nem megszólalni.
1: És még kiválóan beszélsz magyarul, még mindig? Vagy egyre jobban?
2: Hát azt nem tudom, hogy egyre jobban, azt nem tudom, de hát végül is nem az anyanyelvem, és hát igyekszem a legjobbat kihozni belőle. Végülis nagyon sokáig itt éltem Budapesten. Tulajdonképpen ide jártam a balett, még anno balettintézet volt, ami most Táncművészeti Egyetem.
1: Igen.
2: Először Bécsben jártam az ottani balettiskolában, és akkor utána pedig itt elvégeztem a budapesti Magyar Állami Balettintézetet. Na és akkor tulajdonképpen hol jöttem, hol mentem, de összességében azt hiszem, hogy 20-25 évet töltöttem itt ebben a városban.
1: Hát az nem kevés idő.
2: Nem, az elég sok idő. És tulajdonképpen én most is azt mondom, hogy és most nem hízelgés miatt mondom, hogy én a magyaroknak és a magyar művészetnek nagyon sokat köszönhetek. Szóval azt, amit én tudok, azt, amit én megtanultam, azt nagy részben Magyarországon tanultam meg. Szóval itt nem csak az, hogy táncolni megtanultam, mert végül is a Müncheni Operában voltam, mint balettművész voltam, én rövid időszakban Győri Balettos is a Marka Iven ideje alatt. Még voltam a Magyar Állami Operáz tagja, még aztán voltam, nem sorrendileg mondom, voltam a Calgary City Ballet Kanadában, ott is voltam, még nagyon sok helyen, mint vendég. Tehát ez igazán
1: te
2: most ez
1: ma... igazi világpolgár vagy.
2: Na jó, így is lehet mondani, jól hangzik, de szerintem nem, oké. De itt nem is az a lényeg, hogy mit tanultam meg, mint táncos, persze lényeges, de az, hogy épp amikor lesérültem, volt egy sérülésem, ez pont a Madár Színházban történt, a macskákban én lettem volna anno a Mephistolész, a varázsló macska, a táncos macska, hát az, aki klasszikus balettos táncos macska, és előadás előtt 2 órával szakadt el az Achilleszem. És akkor véletlenül utána úgy alakult, hogy ezt lehet, hogy sokan ismerik még, hogy volt egy olyan kézpantomim Máté Péter emlékére, na az voltam én. Csak ez nem, ha most meglátnak az utcán, már nem így nézek ki, de valóban fiatal korom én ezt csináltam, és ez Magyarországon nagyon-nagyon ismert volt, és nagyon, hát én azt gondolom, hogy itt sok-sok éveken keresztül meg tudtam volna élni ebből az egy számból, amit persze nem akartam, mert ugye a művészet az nem egy számból áll, de tulajdonképpen igen, ez egy nagyon közismert szám volt a televízióban, és mindenhol rendezvényeken, meg színházi fesztiválokon, még mindenhol lehetett ezt látni.
1: Az a Máté Péter az énekes emlékére.
2: Így van. Hát a szám címe egyszer véget ér a lázas ifjúságon, és erre nem is én készítettem, bocsánat, hanem László Péter, kedves barátom, kollégám, sajnos már nincs közöttünk. Ő készítette anno, és hát én voltam az, aki, az az alany, aki ezt mindenhol megmutatta, és de mindössze ez is egy kötődési pont Magyarországhoz, és az, hogy én ezután pedig megkaptam a lehetőséget, hogy itt kezdhettem el koreografálni. Ami először a televíziós műsorokban volt, ott kaptam felkérést, szintén László Péter jóvoltából, és először csak beugrottam, aztán végig is voltam az asszisztens, aztán koreográfus társ voltam, a végén meg átvettem a műsorokat, nem azért, mert megfúrtam őt, hanem azért, mert ő abba
1: hagyta. Világos.
2: és most így mondhatom azt, hogy ilyen körülbelül, most pontos számot nem tudok mondani, de körülbelül 120 tévéműsort koreografáltam meg, és érdekes módon most ott tartok, hogy daraboknál, a színházi darabok, ami tartalmaz operát, operettet, musicalt és balett előadást, ott is kb. 120-valahány darabnál tartok jelenleg.
1: Na jó, szabad ne feled, csak a hallgatóknak mondom, hogy gondoljanak bele. Nem véletlenül kezdtem úgy, hogy formálod a kulturális életet, hát ha 120 műsort koreografáltál, ha csak a tévét nézzük, akkor mindenki azt a tévét nézte, akkor még nem volt a kereskedelmi tévék.
2: De igen, ez egy kicsit másképp működött anno.
1: Hát és azok milli, az egész ország nézte. Gondolom, mennyinek formáltad a kulturális ízlését?
2: Hát, hogy ezekkel a műsorokkal meg tudom-e formálni valóban a kulturális ízlést, azt nem tudom.
1: Hát ennyiben már 120-at biztosan.
2: De az biztos, hogy egy fontos dolog, hogy milyen szinten és milyen minőségben szórakoztatjuk az embereket. Uh-huh. És hát mivel ezek ugyan hát 90%-ban szórakoztató műsorok voltak, ezért mondjuk örültem annak, hogy valami idézőben jót tehettek az emberekkel, és bízom benne, hogy ők ezt valóban szórakozásnak fogták föl. És hát, na, tulajdonképpen visszakanyarodva...
1: Hát te is tudod, hát a tévén keresztül más a szórakoztatás. És nyilván ott a színpadon, amit mondtál is a darabokon, az megint egy más minőség.
2: Természetesen igen. De azt, hogy én elkezdhettem koreografálni, azt, hogy én kísérletezhettem, még azt, hogy azért én tanultam kollégáktól, mint például László Pétertől. Ez tényleg a magyaroknak köszönhetem, és hát jó, hát Budapesten éltem 20-25 évet, és hát végül is létrehoztam még anno, hát mikor volt ez, 1995-ben létrehoztam a Budapest Balettet, ami először is az én nevemet viselte, volt a Kropf Tánc Együttes, aztán valami csoda folytán fölajánlották nekem, hogy a Budapest Balett nevét föl tudjuk venni. Ezzel a társulattal mi felléptünk a Magyar Állami Operázban, mi kiszolgáltuk főképpen az opera betéteket, de ugyanitt voltunk operafesztiválon, Ausztriában, Szent Margaretenben, ott voltunk francia turnén 6 éven keresztül, minden télen 6-8 hetet, ahol mindig a tulajdonképpen az osztrák-magyar kultúrát képviseltük, ott ilyen Strauss koncerteket csináltunk, és na mindegy, szóval visszakanyarodva erre a dologra, hogy
1: hát ezek mérföldkövek voltak.
2: Hát igen. Én azt annól nem így értem meg, és én azt mindig...
1: Visszafelé sem éled már meg úgy?
2: Hát azóta még nagyon sok minden megtörtént, és azt gondolom, hogy minden egyes kő, amit leraktam, csak ez olyan, mint egy puzzle. Aha. Három darabból nincs egy egész kép, hanem hogyha megvan a világos. Több ezer darab, és összeraktuk, egymásba raktuk, akkor ez egy kép, és annak van valami jelentősége, vagy valami történelmet mond, és nekem is ezek a kis darabkák, ami nem kis darab, az végül is azt a célt szolgálta az életemben, hogy egymás után kirakva őket, én fejlődtem, és ezáltal én egyre följebb csúsztam.
1: Uh-huh. Azért ma próbáljuk ezt a nagy egészet megfejteni egyébként a puzzle darabokkal. Ha egy icipici privát információ belefér, akkor azt hadd tegyem meg, mert minket egyébként az én nagyon kedves kolléginám Kisó hozott össze, ugye Kisorsi itt a Sláger FM hullámhosszán, mert azt mondta, hogy te voltál a balettmestere.
2: Hát ez így van. Na jó, ezt én még el akartam mondani, hogy én, amikor megalapítottam a Kropf Tánc, illetve Budapest Balettet, akkor azért eleinte, mivel nem volt állami támogatás, eleinte én még a társulat mellett én még jártam nagyon sok helyre tanítani. Szóval én a műkorcsolyázokat tanítottam, ahol az Orsit is tanítottam, szóval ott is voltak jó eredményeim, a ritmikus sportgimnasztikában ma már csak ritmikus gimnasztika, ott azt hiszem, ott volt a leghosszabb időszak, amit tanítottam, ott 10 éven keresztül voltam, ott voltam egy rövid ideig válogatott edző is, holott én balettmester meg is nem elesi edző. Tanítottam a fitness sportágban, nagyon rövid ideig tanítottam szinkronuszokat, és akkor most nevetni fogsz, én még, és ezt nem Magyarországon csináltam, hanem Németországban tanítottam boxolókat.
1: Atyaik.
2: Na most boxolókat azt úgy kell elképzelni, hogy véletlen megismertem egy box edzőt, és megkértem őt arra, hogy hadd nézzek meg egy box edzést. És akkor ott ültem, egyszer csak rám néz, azt mondja, na, most akkor van egy jó kérdésem. A táncosok általában a lábuk nagyon erős, a felső testük kevésbé. Na most nézd meg az én fiaimat, mindenkinek a felső teste nagyon ki van gyúrva, de a lábuk az nincs. Aha. Szóval egyrészt a lábukat kéne megerősíteni, és egy koordinációt kéne nekik megtanítani. Hát mondom, és biztos vagy, de abban, hogy én vagyok a megfelelő ember? Azt mondja, hogy ja, azt gondolom, hogy igen, de hát ki kéne próbálni. Mondtam neki, hogy de csak akkor próbáljuk ki, ha megígéred, hogy nem fogod nekik elmondani, hogy én balettmester vagyok.
1: Ah, akkor megijednek.
2: Ha nem ők megijednek, kinevetnek. Na most így volt az első alkalommal bejövök az edzőterem, és azt mondták, hogy ma balettozni fogunk. Na mindegy, aztán végül is megkedveltek.
1: Sikerült megerősíteni a lábukat?
2: Igen, sikert megerősíteni, és főképpen itt a koordináció, amiket mikor hova lépett, az is, most ez nem tánc, de én teljesen máshonnan közelítettem meg ezt a dolgot, mint ahogy a boxedző. Most ezt nem rosszból mondom, mert a boxedzőnek nagyon fontos szerepe van, csak hogy én felállítottam nekik egy ilyen akadálypályát, és fölmászni, kigugolni, mindenfélét kellett csinálni, miközben ütni kellett, illetve hogyha ők nem ütötték az én kesztyűmet, akkor én meglöktem őket, és akkor eldőltek. És az azt jelenti, hogy rossz pozícióban állt, rossz volt a lábtartás, hogy igen, én csak úgy meg tudtam lökni, és már a földön volt. De mindegy, erre én kitáltam a szisztémát, és akkor a végén már nagyon megkedveltek, és akkor már a balett előadásokra is jöttek a boxolók megnézni.
1: Óriási. Óriási. No, sok-sok fontos mérföldkövet már sokatszor mondom, köszönhetünk neked itt a budapesti kulturális életben is. Egyébként, aminek folytatása is lesz, hiszen készülsz meglepetéssel, majd az itthoni közönségnek idő, amikor majd odaérünk, ezt elmeséled, de az is nagyon fontos, hogy azért nem szokott meg a kapcsolatod a fővárossal, tehát azért gyakran vagy itt a lányodnál is.
2: Igen, nekem itt él a lányom is. Van egy házam Budapesttől kiebb, 3 kilométerre kiebb, Halászterken.
1: De a sláger tudod hallgatni.
2: Igen, ezt tudom, hallgatom is.
1: Szuper.
2: Sláger rádió.
1: Az.
2: Na jó, oké, énekelni
1: nem tudok. Ebből, nem baj, hát legalább megvan.
2: Ebből ilyen haltam volna, ha énekelni kéne, táncolni kicsit
1: jobban. Abban jobb voltál.
2: Hát a táncban jobb voltam, mint az éneklés, mint egy jó. Na, szóval... Igen, szóval itt nagyon sok kapcsolódási pontom van Magyarországon, most is, tulajdonképpen mind az Osztrák Táncszövetség elnöke. Van itt például egy kooperációs partnerem, az a Táncművészek Országos Szövetsége, és ők a TOSZ rövidítése, és ők most idén harmadszorra fognak hívni táncversenyeket pontozni. Én általában finálit szoktam pontozni, mert az Budapesten van, és szóval nem felejtettek el.
1: Kapcsolat is megmaradt,
2: szerintem abszolút megbíznak bennem. Én is ugyan próbálom a táncművészetet nem csak Ausztriában képviselni, hanem világszerte. Tehát most is tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy Ausztria, Magyarország, Németország, Ciprus, Szerbia, nem tudom, most biztos valamit kihagytam.
1: Hát elég szép hálózat.
2: Igen, Svájc. De minden, ezeken a helyeken mostanában dolgozom és megfordulok.
1: De te egy világlátott ember, és akkor még egy kérdés a erejéig vissza Budapestre, hogyha te ott a Nagykörúton elmész, a Madács környékén.
2: Igen.
1: Rossz érzések élnek még benned, vagy azt már úgy feldolgoztad és túlléptél rajta?
2: Hát én amikor lesérültem, én utána másfél éven keresztül, majdnem két éven keresztül Magyarországon abszolút hivatalosan hozzáteszem, eladtam autóalkatrészeket, mert hogy abbahagytam a táncot,
1: igen,
2: és
1: tudom,
2: hogy akkor megharagudtam haragudtam magamra, még a táncra, és akkor nem is mentem a színház környékére sem, És van egy nagyon jó barátom, aki autószerűs, aki annól megkért arra, hogy hát figyelj, ha már semmi dolgot nincs, akkor menjél meg ki Ausztriába, vagy valahova Németországba, és hát akkoriban bejött az összes régi nyugati autó Magyarországra, és nem volt hozzájuk alkatrész. És ezt a kis rést azt én megtömtem azzal, hogy nekem ugyan volt osztrák út, most is van osztrák útlevelem, jó, hogy amikor ide a rendszerváltás után van, mindenki jöhetett, mehetett, de az ismeretség nem volt meg, még sok mindenkinek nem volt meg a nyelvtudása. Nekem ez még nem volt akadály, úgyhogy én felépítettem egy ilyet, abban nagyon sok pénzt kerestem anno, és egyszer csak elmentem az orvosomhoz, aki megműtött, és azt mondja nekem, hát mi van, te abba hagytad a gyakorlást? Mondom, igen, hát mondom, te mondtad azt, hogy lehet, hogy a másik lábam sincs jobb állapotban, hát nem kéne ezt forszírozni. Na igen, ám, de visszafel is kell edzeni. Na, fogtam magam, bekérezkedtem a Madár Színházba, nem az operában, mert ott nem akartam leígni, hogy azt nem szerettem volna hallani, hogy valaki azt mondja, hát igen, ez jó táncos volt. De ezt nem volt, hogy nem akartam hallani. Most a Madár Színházban is volt rendes balettgyakorlat, csak nyilvánvaló, nem az a klasszikus balett lett színpadra állítva, hanem ők magas szintén csináltak, amit csináltak, csak egy kicsit másképp. Úgyhogy oda kérdezkedtem be, mint táncos, mint volt táncos, és akkor ott megkaptam ezt a felkérést, hogy legyek ott balettmester. És eleinte még mondtam, hogy hát de lehet, hogy ez nekem túl korai, mert én van olyan kollégám, aki idősebb nálam. Azt mondják, nem, téged annyira megkedveltek, mint táncos, hogy ebből valószínűleg nem lesz gond. Na jó. Hát így lettem balettmester a Madár Színházban, ott voltam igazság szerint csak egy évet, mert utána tovább léptem, nem vesztem én össze senkivel, csak hogy máshova vitt az élet. És így kezdtem el koreografálni. Na, és most visszatérve tulajdonképpen a kérdésedre, hogy a Madár Színházra, szóval nekem nincs rossz érzésem, ha elmegyek előtte. Nekem akkor, amikor megtörtént a baleset, és épp csak autóalkatrészeket adtam el, akkor igen, akkor egy kicsit rossz érzés volt. Tehát ugyanakkor visszakerültem, mint balettmester, és én kedveltem a Madár Színházat, csak hát mostanában úgy nem sűrűn jártam arra, mert amikor itt vagyok Budapesten, akkor hát sajnos nem azt mondom, hogy nincs időm a művészetre, mert pont a művészettel foglalkozom, csak sajnos nagyon kevés az időm megnézni az előadásokat.
1: A közönségé válni van kevés időd.
2: Igen, igen, és ha akkor viszont inkább, ezt szintén nem nézem le a másik műfajt, mert minden műfaj, amit az ember csinál, magas szinten űz, azt nehéz csinálni. Csak hát mivel hozzám a tánc áll legközelebb, hogyha valamit megnézik, akkor nyilvánvaló a táncot nézem meg, mert a többre nincs időm. Érdekel abszolút. Csak hát mivel én folyamatosan nézem az előadásokat, hogy nem csak itt Magyarországon, ahol megtehetem, mert ebből az ember még mindig tanul.
1: Igen.
2: Még hogy a kapcsolatrendszerépítés szempontjából is fontos. Na, úgyhogy igen, a Madár Színház, igen, semmi rossz érzésem nincs, csak a túl sok mindent nem tudok most mondani.
1: Világos, megértettem. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk. Michael Kroffnak meg még inkább örülök, aki, ha eddig velünk voltak, akkor pontosan hallják és tapasztalják, hogy ezer szállal kötődik a magyar fővároshoz, a szívét is tekintve, mert szereti.
2: Így van.
1: Másrészt meg a szakmát is. Na de hát ugye neked aztán következtek azok az évek, amikor visszatért, vagy hazatértél? Hogy mondjam ezt?
2: Igazság szerint hazatértem, igen. Okay. Most tudom, hogy furcsán hangzik, mert...
1: Otthonról hazafelé.
2: Igen, mindig, amikor itt vagy, azt mondom, hogy hazamegyek, amikor ott vagy, akkor azt mondom, hogy hazajövök.
1: Otthonról hazafelé.
2: Hát otthonról, igen, mert egyrészt ugyanúgy, mint ahogy már megemlítetted, hogy a lányom itt él, és ezen kívül ugyan van egy házam Halásztelken, szóval végig is én hazajárok ide is. Igaz, hogy most jóval többet tartózkodom Ausztriában, de hát igen, ide visszajárok, hazajárok Szóval most is azt merem mondani, hogy a várost még mindig közlekedés szempontjából jobban ismerem, mint néhány taxis.
1: Komolyan?
2: Mert hogy igen, mert ők most már navigációval mennek, jogos, én még ismerem
1: van.
2: Az utcakat.
1: Igazad van, okay.
2: Az más kérdés, hogy most már ugyan az egyirányú utcákat megfordították, és néha ott áll, gondolom, hát ezt most elszúrtam, mert ezt nem tudtam, hogy most ez másképp van. De alapvetően a város minden pontját szerintem...
1: De ez mondjuk Bécsben is így van?
2: Nem, Bécset érdekes módon kevésbé is öreg. Ezt kevésbé ismerem, mert hát azért az a fontos időszak, amikor az ember fiatal és fejlődik minden irányba, azt én főképpen Budapesten töltöttem. Kevesebbet Bécsben. És amikor Bécsben visszaszerződtem, és akkor itt egy másik ember, kollégám, nagyon jó barátomnak a nevét szeretném megemlíteni, ifjabb Harangozó Gyula, aki szintén gyerekkorom óta, mióta ide jártam iskolába, nagyon jó barátom, és a mai napig is megmaradt a barátság, és ugyan ő 2005-től 2010-ig, szóval 5 éven keresztül a Bécsi Staatsoper és Volksoperneknek lett a balettigazgatója, sőt az ottani balettintézet is hozzátartozott. Tehát ugyan egy igazgató nem tud három helyen egyszerre lenni, és ezért fölkért engem arra, hogy a Bécsi Volksopert azt, mint művészeti vezető, azt vezessem én az ő igazgatósága alatt. Úgyhogy én 5 évig, szóval úgy tértem vissza Bécsbe, hogy tulajdonképpen egy magyar embernek köszönhettem azt, hogy visszamehettem haza.
1: Haza. Csoda sztorik.
2: Igen, ez...
1: Hol tart az életrajzi könyv?
2: Igen, ez érdekes, szóval erre nem számítottam, de hát végül is aztán 5 éven keresztül mi nagyon szorosan együtt dolgoztunk, és hát nagyon jó volt a kapcsolat közöttünk, szóval mi abszolút, szóval nekünk nem kellett, persze beszélgetünk sokat, de nem kellett igazán beszélgetni semmiről, mert mi tudtuk azt, hogy a másik mit gondol. És így természetesen nagyon jól működik egy ilyen vezetőség, mert ő vakon megbízhatott bennem, de olyan fordítva én is nagyon vakon megbízhattam ő benne. Ez egy nagyon fontos dolog. Na és hát 5 év után szétváltak útjaink, és akkor engem felkértek, hogy menjek tovább Essenbe, az Esseni Alto Operába. Akkor volt Essen egyébként Európa kulturális fővárosa, amikor oda kerültem, és akkor oda vettek, mint első balettmesteret. Az első balettmester, az mindig fontos, mert van egy első a balettmesterek közül. És ott is koreografáltam egy nagyon sikeres darabot, egyébként Bécsben a Volksoperben is koreografáltam ezt a darabot, úgy hívják, hogy Max és Moritz. Az egy német gyerekmese a története, Rossini zenére készítettem. Volt ebből egy régebbi verzió, amit a Müncheni Operában táncoltam, ott legis az egyik szerepet táncoltam benne, és ezt a darabot a Volksoperben vittem színpadra, ott még egy másik kollégámmal együtt, mert hogy az együttest vezetni, és a fölött még egy darabot, egy ekkora darabot koreografálni, az nem egyszerű, szóval ott egy koreográfos társam, aztán végig is Essenben már ezt a darabot egyedül állítottam színpadra, és most az az érdekes, hogy ugyan 2007-ben volt ennek az első premierje, és most idén, még ebben az évben, december 22-én lesz a felújítása megint a Bécsi Volksoperben, és megint fogják játszani.
1: Aha. Hány évet után?
2: Hát akkoriban játszották 5 szezonon keresztül, 53 előadás 100%-os teltházzal, szóval 100%-os kihasználtság, a balettnál 53 előadás, ez nagyon szép. Utána, hogy szüneteltették, és tulajdonképpen most került vissza.
1: Ilyenkor téged mindig?
2: Hát nem mindig, de most ebben az esetben felkértek rá, mert ugyan már nincs az a táncos, aki ismerne még a darabot, van egy balettmester, egy balettmesternő, aki még annó benne volt, de hát mégis az az egyszerűbb, hogyha én tanítom be, illetve biztos, hogy lesz egy-két olyan apróság, amit technikailag meg kell változtatni, mert most régen lehet a sűjesztőt használni, most azért nem, mert rajta van egy táncszőnyeg, amit nem lehet megbontani. Szerintem vannak olyan technikai dolgok, ami miatt ezt egy kicsit át kell.
1: Megmacerásabb lenne. Igen. De neked lelkileg milyen érzés hozzányúlni? El tudsz vonatkoztani? Néha régi?
2: Abszolút. Hát igen, nézd, én ugyan nagyon sok mindenen keresztül mentem, és ezt nem rosszból mondom, mert mindenkinek van a saját kis csomagja, amit visz magával, de az, hogy fiatalon lesérültem, abba kellett hagyni, autóalkatrészeket adtam el, visszakerültem, bedobtak a mély vízbe koreografálni, végülis azt is megcsinált. Szóval egy furcsa, és olyan fordulatokat vett az életem, amire én soha nem számítottam. Uh-huh. Mint arra sem számítottam, hogy én valaha az Osztrák Táncszövetségnek leszek az elnöke.
1: Na de most az vagy, és ennyi idővel, meg ebből a titulusból visszanézve, a veled történteket, minden kellett ahhoz, hogy ma az legyél aki? Vagy azért ki lehetett volna hagyni belőle, mondjuk hát, a sérülés meg a
2: jó, hát ezt ki lehetett volna hagyni, de akkor valószínűleg nem kezdtem volna el ilyen fiatalon koreografálni, akkor most igazság szerint nem ott tartanék, ahol tartok, mint koreográfus.
1: Na, ezek kérdezem.
2: Szóval volt egy jó dolog.
1: Kellettek a csavarok is.
2: Kellettek a csavarok is, igen. És tulajdonképpen igen, volt, amit ki kellett volna hagynom. Én a Eszeni Alto Opera után voltam 9 évig a Bádani Bécs mellett, Bádani Színháznak a balett igazgatója, és ott a 9 év alatt volt 3 főigazgatóm. Az első csak 2 évig, szegény nyugdíjba ment, szegény elhunyt, szóval nagyon sajnálom, de nincs közöttünk. Nagyon jó kapcsolatom volt vele. A másodiknak ott 5 éves szerződés, de 3 év után ő dobta a törölközőt, vele is nagyszerűen jöttem ki, és akkor jött a harmadik, akivel én már nem tudtam olyan formában együttműködni, hogy kellett volna, és azért mondom azt, hogy itt nekem igazság szerint el kellett volna jönnöm 5 év után, de mivel én mindig abban bíztam, hogy jóra tudom fordítani, illetve egy nagyon fontos tényező, hogy szüleim Bécsben laknak, illetve most már apukám sajnos nincs közöttünk, de hogy én főképpen a szüleim miatt vállaltam be ezt a Bádani Színházat, mert onnan, mit tudom én, 40-50 perc alatt hazaérek, hogyha bármi van, ugye nekem nincs testvérem. Szóval valamilyen szinten ez is egy fontos tényező volt, hogy én ezért szerettem volna visszamenni a környezetembe, hogy én a szüleimmel is tudjak még időt tölteni, még hát ugyan már senki nem lesz fiatalabb, ők sem, anyukám még mindig itt van, nagyon örülök neki.
1: Jó egészséget kívánunk.
2: Köszönöm, 85 éves, nem egyszerű az élet. Apu már sajnos nincs itt, és na mindig, szóval visszakerültem a környezetembe. A környezetem azért mégiscsak Magyarország, Ausztria. Most én, amikor kiruccantam Németországban, nagyon szép és jó, de ott én szinte kezdhettem előről. Ami viszont olyan értelemben jó, hogy nagyon sok mindenkit megismertem, akinek az ismeretségét most jó értelemben tudom felhasználni, szóval össze tudom kötni a szálakat bizonyos helyeken, ha én nem jártam volna ott, akkor ez a kapcsolatrendszer nincs.
1: Jó. Hát és az azért nagy érték.
2: Nagy érték, csak hogy Bádenből el kellett volna jönnöm 5 év után, és én maradtam 9 évig, mert ugyan az ember sose tudja azt, mert összesen 27 éven keresztül vezető pozícióban voltam társulatoknál.
1: Igen.
2: 10 év Budapest Balett, 5 év Bécsi Volksoper, 2 év első balettmester eszembe, és 9 év Bádani Színház. És ez nem olyan egyértelmű, hogy mindenki, aki valahonnan eljön, hogy rögtön kap egy másik ilyen állást. És én ezen gondolkoztam, hogy de ha kapok is, lehet, hogy valahol a világ másik végében. Szóval biztos voltam benne, hogy nem fogok az utcára kerülni, de hogy nem leszek a szüleim környékén. Na ezért maradtam ott, de most ha a szakmai részét nézed, és kérdezed, hogy minden jó volt, szép volt, nem minden volt szép és jó, mert az utolsó 4 évet kellett volna elhagynom.
1: Igen?
2: Igen, mert ezzel az igazgatóval egyszer nem tudtam zöldágra vergődni. Ő neki teljesen más volt az elképzelése. Nem titok, tulajdonképpen elmondom, hogy mi volt a legnagyobb problémánk. A probléma az volt, hogy ő minden produkciót új felfogásba akart látni. Én még azt gondolom, hogy ha egy produkció, mindegy, hogy ez most egy operett vagy egy opera, azért lett híres, mert mondjuk 100 évvel ezelőtt híres lett, mert jó volt, ahogy volt.
1: Abban a formában.
2: Na most, hogyha azt mondom, hogy nyilvánvaló a produkciókat le kell porolni, hát azért nem lehet úgy játszani 100 évvel ezelőtt, de hogyha ezt a produkciót átváltoztatom, hogy teljesen máshol játszódik, nem az, hogy más idő, máshol, más a sztori, más a én ezzel nem tudok mit kezdeni, és akkor nagyon sokszor láttam a közönségen is azt, hogy nekik ez nem tetszik. Mégis ott állt alatt a neve, mintha én tehetnék erről. De nem értem, tehettem értem, róla.
1: Tehát téged...
2: Engem osztak olyan szituációban, olyan dolgokra kényszerítettek, hogy csinálja meg, ami nekem nem tetszett, és ha már nekem nem tetszik, akkor nyilvánvaló jót nem fog tudni csinálni belőle. Uh-huh. Ettől független, én mindig jó kritikákat kaptam az újságokban, ettől független az emberek nekem tapsoltak, de nekem ez nagyon rossz érzés volt. Uh-huh. És hát ezután én másfél éven keresztül voltam, a Soproni Pro Kultúránál voltam ilyen projektmenedzser.
1: Mert az közelebb volt a... Határ,
2: hát ez megint határ, szóval Magyarország is, meg Ausztria is, szóval okay. még ott is volt ismeretség, és hát kaptam egy ilyen felkérést, és hát sajnos aztán ott volt igazgatóváltás, volt kettő is, és akkor utána megint a kultúrára nem volt megfelelő támogatás, és én azt gondolom, hogy én csak akkor tudok jó produkciót létrehozni, vagy felkérni, hogyha van erre egy anyagi fedezet. Uh-huh. Ugyanakkor nagyon sokszor azon gondolkodom, hogy és azt, én most nem szeretnék semmilyen szinten belemászni a politikába, mert ezt... Én
1: meg mi sem politizálunk itt ebben a műsorban.
2: Nem is ezt akarom mondani, hogy viszont ha a művész vagy a művészet nem kapja megfelelő anyagi támogatást, uh-huh. akkor nem fog tudni kihozni belőle semmit.
1: Persze,
2: vagy
1: olyat,
2: ami az ember számára nem értékes.
1: Igen.
2: Ugyanakkor mondjuk Ausztria is egy kultúrország, és ha ezen elkezdtünk spórolni, akkor kevesebb a néző.
1: Igen.
2: És utána azt mondják, hogy a színháznak nincs sikere, és annál nem erről van szó, csak sokszor egy, és én nem haragszom rájuk, csak ők sokszor nem tudják azt, hogy
1: működik a művészet.
2: Így van, és ez teljesen másképp működik. Így van.
1: Egyébként van közönség? Tehát mit látsz most a Táncszövetség elnökeként?
2: Én sajnos azt látom, hogy nagyon sok főképpen külföldön, szóval nem Magyarországon is. Magyarországon például megszüntették a Sopron Balettot, uh-huh. amit nagyon sajnáltam, mert értékes kis együttes volt, de ugyanígy a Bádani együttes, miután eljöttem rá 3 év múlva őket is uh-huh. megszüntették, és hát megszűnnek a tánc, főképpen a balett társulatok. Azt én nagyon sajnálom, mert például én most nagyon sokat együtt dolgozom a Szentpöltöni Európa Balettel, és hát most nem hozódok, ha azt mondom, hogy Covid óta nem az, hogy kevesebb lett a nézőközönségünk, hanem 3-szor annyi lett.
1: Hát az óriási.
2: Szóval hát azt gondolom, hogy ha az ember igyekszik jót csinálni, és nem arról van szó, hogy csak a kommersz darabokat
1: na,
2: kell
1: igen,
2: hozni.
1: Nem kell új felfogásban mindent beleerőltetni.
2: Hát az sem, még hogyha nem csak olyan darabot játszik az Európával sem, ami közönség kedvenc, de a lényeg az, hogy minőségben hogy van megcsinálva.
1: Hú, az a baj, hogy már csak 2 percünk maradt, mert jó társaságban látod, repül az idő. Hogy hiányzik néked a színpad táncosként?
2: Nem, táncosként már
1: egyáltalán?
2: Nem.
1: Egyáltalán?
2: Nem.
1: Tehát annál az már elmúlt.
2: Már nem, hát nem, mert az teljesen más, ha az ember színpadon áll, mint hogyha a színpad előtt.
1: Tudom, azért kérdezem, hogy...
2: De az egy érdekes dolog, hogyha azt kérdezték tőlem már sokszor, te nem voltál lámpalázas táncos korodban? Érdekes módon, mint táncos nem voltam az. De most, hogy a másik igen. oldalon állok, most olyan ideg összeomlás kapok.
1: Őrület.
2: Igen, őrület. Igen, még hát azt szeretem volna még mondani, hogy azért még Magyarországon is lesz majd egy produkció, Inter Európa Ballet szervezésében, és az Európa Ballet, amit az imént említettem, fogja táncolni, a Dzsungelkönyv, és Magyarországról balettiskolákról lesznek benne gyerekek, tehát azt de majd jó. akkor árulom el.
1: Amikor ott leszünk.
2: Amikor ott leszünk. Okay. Úgyhogy nem szakadtam el innen.
1: Ne is szakadj.
2: És nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehettek most a műsorban, de egyikben is nagyon büszke és boldog vagyok, ha itt lehettek a városban is a magyar művészek között.
1: Mi meg örülünk neked.
2: Köszönöm.
1: Sok csillogó szempárat kívánok a közönség soraiban, mert akkor nagy baj nem lesz, a te szemed is csillogni fog, meg a többiek is.
2: Hát remélem az enyém is, de az kevésbé fontos, a nézők érezzék jól magukat.
1: Oké, vigyázz magadra.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Sok további hasonló élményeket, meg mérföldköveket kívánok még néked, meg a hallgatóknak is természetesen. Mihály Krofttól most elköszönök, de nagyon örültem a beszélgetésnek, ezt őszintén mondom. Most folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és aztán egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Michael Croftnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sejem majmot akart becsempészni az országba egy tiszafüredi férfi. Mentős is érintett lehet a magyar-ukrán meccsen kialakult dulakodásban. Lerohanják a múzeumot hétfőn, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Jelenleg is tart a nyomozás a tiszafüredi férfi ölen, akinél tavaly egy tigris kölyköt találtak. Most egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában egy fehér pamacsos selyem majmot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető, írták. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik mentős is érintett volt, közölt az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook oldalán. A mentőszolgálat azt írta, a történteket eljárás keretében vizsgálják, további részleteket nem közöltek. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárga lapját és kiállították. Ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki. Nem lesz látogatás hétfőn délig a Magyar Nemzeti Múzeumban, mert védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak. A környéken rengeteg katonai és rendőrjármű is lesz, senki ne ijedjen meg. A közlemény szerint a komplex többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív, együttműködési és kommunikációs gyakorlaton a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására, valamint gyakorolják az együttműködést más szervekkel, szervezetekkel a jövőre 225 éves Magyar Nemzeti Múzeumban. A gyakorlat a tervek szerint reggel 6 órától délig tart. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzánk,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sejem majmot akart becsempészni az országba egy tiszafüredi férfi. Mentős is érintett lehet a magyar-ukrán meccsen kialakult dulakodásban. Lerohanják a múzeumot hétfőn, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Jelenleg is tart a nyomozás a tiszafüredi férfi ölen, akinél tavaly egy tigris kölyköt találtak. Most egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában egy fehér pamacsos selyem majmot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető, írták. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik mentős is érintett volt, közölt az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook oldalán. A mentőszolgálat azt írta, a történteket eljárás keretében vizsgálják, további részleteket nem közöltek. A magyar labdarúgó válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárga lapját és kiállították. Ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki. Nem lesz látogatás hétfőn délig a Magyar Nemzeti Múzeumban, mert védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak. A környéken rengeteg katonai és rendőrjármű is lesz, senki ne ijedjen meg. A közlemény szerint a komplex többfázisú, valós idejű kárhelyszínen végrehajtott operatív, együttműködési és kommunikációs gyakorlaton a civil és a katonai szervezetek közötti együttműködést gyakorolják be, aminek célja, hogy a résztvevő szervek a Budapest Főváros Védelmi Bizottság irányításával a múzeummal együttműködve képesek legyenek műkincsvédelmi feladatok végrehajtására, valamint gyakorolják az együttműködést más szervekkel, szervezetekkel a jövőre 225 éves Magyar Nemzeti Múzeumban. A gyakorlat a tervek szerint reggel 6 órától délig tart. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus szombati Facebook bejegyzésében kiemelte, a választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal. Délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami

0: azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nagy az érdeklődés a tankerületek élére. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nagy az érdeklődés a tankerületi vezetői székekért. Minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát, tudta meg az Index Horváth Pétertől, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökétől. A beérkezett műveket az iskolák és az önkormányzatok véleményezhetik, amelyeket a döntéshozók számításba vesznek majd az elbíráláskor, igaz, nem kötelező érvénnyel. A végleges eredmények október végére várhatók. Fontos változás, hogy a korábbi határozatlan idejű megbízások helyett a tankerületi vezetőket ezúttal 5 évre választanák meg. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Október 1-től A és B menü közül választhatnak a 17. kerület felső tagozatos és középiskolás diákjai az iskolai menzákon, írja az ittlakunk.hu. A gyerekek és a szüleik az egy hónapra előre közzétett étlap alapján dönthetik el, melyik nap melyik ebédet kérik. Az önkormányzat szerint a cél, hogy a diákok szívesebben fogyasszák el az ételeket és kevesebb maradék keletkezzen. Az új rendszerhez nyáron felújították az iskolai tálalókonyhákat és kicserélték az elhasználódott tálalópultokat is. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés a védői fellebbezések miatt még nem végleges. A volt vezetőt és élettársát emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozást tavaly ősszel a központi nyomozófőügyészség vette át, az ügyben pedig jelenleg 12 gyanúsított szerepel. A volt főigazgatón és társán kívül további 4 ember áll bűnügyi felügyelet alatt. A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: kényelmes megszakítás. Nálunk csak a zene szól. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílusvölgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják.